létsz, a szív elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató, így szó.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A csomagom is nehéz, a szívemen is súly. Egy szürke taxi vár az üvegajton túl. A főbejárat előtt

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Új programok segíthetik a fogyatékossággal élőket. 6 milliárd forintból fejlesztik a balatoni kombikikötőket. 7 nap tánccal döntené meg a világrekordot egy nigériai férfi. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázati program indul a fogyatékossággal élők és családtagjaik támogatására. A forrásokra az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Támogatást kaphat például a segítő és terápiás kutyák kiképzése és munkába állítása, valamint a fogyatékossággal élő gyermekeket vagy felnőtteket nevelő családokat segítő szolgáltatások fejlesztése. A keretből új szakmai programokat is elindíthatnak, illetve a már működő szolgáltatásokat is továbbfejleszthetik. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mindegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta a rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
3: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
2: Letették a Szántódi és a Tihanyi komb kikötő fejlesztésének alapkövét. A 6 milliárd forintos beruházás 2027 végére készülhet el. Korszerűsítik a mólókat, az utasvárókat, a közlekedési sávokat és a jegyértékesítést, valamint e-sávot is kialakítanak. A munkálatok októberben felgyorsulnak, de a kompok továbbra is menetrend szerint közlekednek. 7 napon át összesen 168 órán keresztül táncolna egy nigériai férfi, hogy világrekordot döntsön. Lagosban vágott bele a kísérletben, amely során óránként 5 perc pihenőt kap. A jelenlegi rekord 127 óra, ezt egy 16 éves indiai lány állította fel 2023-ban. A Guinness ugyanakkor egyelőre nem erősítette meg, hogy a nigériai táncos kísérlete megfelele a hivatalos feltételeknek. Ma zavartalan napsütésre és száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, Sopron térségében időnként erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban sem nagyon változhat a kép, holnaptól vasárnapig derült vagy legfeljebb fátyol felhős napos idő ígérkezhet, csapadék nélkül. Napközben végig 20

0: 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk. Hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Novemberben nyilvánossá válnak az ügynök akták, keresik az év hős kutyáját. A héten 27 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Újabb határidők közelek, már csak ma lehet regisztrálni azoknak a civil szervezeteknek, amelyek igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os felajánlására 2027-től, és korábban még nem regisztráltak. A NAV közölte, hogy a szükséges adatlap az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el. Hangsúlyozták, hogy a regisztráció a civil kezdeményezetté válás feltétele, tehát enélkül nem részesülhet egy szervezet sem a felajánlásokban. November 4-től az interneten is hozzáférhetővé válnak az egykori magyar állambiztonság dokumentumai. Ekkor indul a nyitottakták.hu oldal, amelyen két ütemben teszik közzé az iratokat. Ezt az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főigazgatója jelentette be. A dokumentumokat bárki szabadon keresheti majd, és le is töltheti. Regisztrálni sem kell majd hozzá. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra, a kezdeményezéssel speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet. Árult el rádiónknak Kovács Tünde szervező.
3: A cél igazából kettős, a figyelemfelhívás a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például vakvezető, hallássérült, mozgássérült segítő terápiás hamjelzők, szolgálati kutyák sajnos méltatlanul kevés figyelem irányul eléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet. Bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. Ha a jelöltállítás megzajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
2: A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Nem áll el az eső Japánban, a hetek óta tartó csapadék miatt víz alatt vannak a szántóföldek, írta a Bloomberg. Tokióban már a 34. egymást követő esős napot regisztrálták, ami a mérések 1886-os kezdete óta példátlan. Változásra következő napokban sem számítanak, ráadásul egy tájfun is súrolja a partvidéket. Zavartalan napsütésre is száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, a Dunántúlon erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Holnaptól vasárnapig derült vagy legfeljebb fátyol felhős, napos idő ígérkezik, csapadék nélkül. Napközben végig 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk. Hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken, akár fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az útinformtól tudjuk, hogy árokba hajtott egy autó a 3-as főúton Gödöllőbel területén. A 31-es kilométernél lezárták a félútpályát. Közben új terelést építettek ki az M1-es autópályán, az M15-ös autópálya és Hegyeshalom között. A határ felé a 166-os és a 172-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra 8, jó reggel, szevasztok, tudom szerda, tudom agrár, tudják mások is, olvastam SMS-ben az előbb. Jó reggelt mindenkinek, szevasz, Évi, jó reggelt.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia Anett.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Mindenki mosolygós, ez már jó hír.
3: Igen.
0: Lacika fényképezkedett veletek az előbb.
2: Igen, mert Lacikának új tervei vannak. Arra készül, hogy egy kicsit feldobja itt a műsorban az outfitjét, itt közöttünk, Atti és köztem, és egy nagy
0: szombrero. De úgyhogy nem vesz ruhát, hanem az AI-jal rakata a fényképére.
2: Ez most a tervezés. Ja. Azt tervezi, hogy egy nagy szombrero kalapra fogja váltani a baseball sapkáját, és most ezt nézegeti.
0: Azzal fog téged homlokon verni.
2: Hát én mondtam, hogy engem annyira szimpatikus az ötlet, hogy hajlandó vagyok kis kellemetlenségekre is emiatt. Szóval, hogy mi nyitottak vagyunk, és most ezt kezdte el tervezni.
0: A szombrero egy nagyon-nagyon csodálatos dolog. Az ember, ha Mexikóban van, én voltam többször is, kétszer azt hiszem, akkor megkívánja. Tehát, hogy itthon a körúton nem néz ki jól, de ott látod azt a nagy színes kalapot az óriási karimával, benne az a hatalmas hímzés, helyenként még tükrök is vannak benne, meg minden. Egyszerűen csodálatos. Tehát a szombrero az egy szép tárgy. És gondolod, és ezért megkívánod, megveszed,
1: igen.
0: Ők el is adják, bőven.
1: Igen.
0: Mindig van utánpótlás.
1: Mindig van szebb és nagyobb.
0: És akkor elmondom, mi a probléma.
1: Hazahozni.
0: Jön a hazaút. Jön a hazaút, és szállsz föl a repülőbe.
2: És már a repülő ajtóban
0: elakadt. A kalap az nem puha ám, tehát nem lehet összegyűrni, és nem, az kemény. Tehát ott főleg az ami a fej, amiben belemegy a fej, az kemény. De a karimája is kemény.
2: És itt a stewardessek próbálnak beforgatni az ajtóval?
0: Az összes TUI repülő, Lufthansa, Air France, mindegyik szállnak föl az idióták a szombrérójukkal. Lila, kék, piros, zöld, minden van. És próbálják a fejed feletti csomag izébe valahogy begyömöszölni, ami nem megy, meg kilóg, érted? És ott vagy a szombréroval Párizsig, Frankfurtig,
2: Kénytelen vagy abban utazni.
0: Szóval én mindenki előtt emelem kalapom már elnézést, aki hazahozott Mexikóból egy szombrérót.
1: Tényleg. De most látod,
0: és abból a nagyot veszed meg, mert van kicsi is a hülye gyereknek, érted? De a nagyot veszed meg, a felnőtt kalapot.
2: Ha már ott vagy és nyara, az biztos, hogy nem éred be kicsivel.
0: Amivel a haverokkal tekiláztál lenne a parton.
1: És látod magad előtt azt a társaságot, azt a 180 utast? Mindenki.
0: Hát nem mindenki, de mindig van a gépen egy pár szombréros.
1: Ja. Igen, de egyébként oké, még haza is hozod. És minek? Járkálsz benne itt a körúton? Vagy felveszed, amikor elmész bevásárolni? Be tudsz vele ülni a kocsitba?
0: Figyelj, azért Mexikóban sem járkálnak a mexikóiak, így a mexikóiak másképp járkálnak, géppisztollyal,
1: De ott jól áll.
2: Igen, Mexikóban is nevetnek a szombréros turisták.
0: Igen, a mariachi zenekarok azokon van rajta, és akkor az nagyon helyesnek tűnik. Persze. Szóval, hogy nem látom itthon a funkcióját. Ha csak nem teszed a falra, mint ugye régen ugye tányérokat, ilyen szépen virágfestett tányérokat tettek a magyar konyhák falára. Egy szombrero elfér a nappaliban, akire tetszik.
2: Ki, falon jól néz ki, dekorációs elemek.
0: Én nem kérném.
1: Ja. Hát én se.
0: Ki mondta?
1: Én se.
0: Te se?
1: Nem.
0: De nagyon nehéz, én is vettem volna majdnem. Tehát, hogy egyszerűen tetszik ott a helyszíne, ezt akarom mondani, a szombrero, az megkívántatja magát.
1: Igen, de ezt ott kell hagyni.
0: De nagyon fájó szívvel.
1: De ott
0: nem
1: jó.
0: Is drága.
1: Nektek van kitalálva.
2: A másik klasszikus mexikói népviselet, a gépfegyver drágább, nem?
0: Az sokkal drágább, így van, és nem is lehet hazahozni az Air France-on.
2: Falon az is jól mutatna, de
1: csak
2: hát
1: nehezen.
0: De mi van, hogyha tök részegen a mariachi zenekar bőgősétől kunyizod el 100 euróért?
2: Azt szorítom hazáig. Sőt, még itthon a munkahelyen is szorítom. Ez biztos.
0: Ő énekelte neked még a La Cucarachát tegnap előtt, és most itt van nálad a szombréroja.
2: Azt ott nem hagyom.
0: Azt ott nem hagyod. Biztos. Na, ennyit a szombréróról. SMS-ek, sziasztok! Ma 4 éve, hogy Miskolcon ott voltunk a kitelepüléseteken, szakadó esőben, de akkor is ott voltunk. Áhá. Gabi bátyám, jó reggelt, eseménytelen nappalok és eseménytelen éjszakák. Ez a szokatlan meleg visszavetette a szarvasbikák bőgését és a ragadozó halak étvágyát is, úgyhogy azt hiszem, ma elhagyom Gemencet, de hamarosan visszatérek. A McLaren-es. Jó a reggel, nem aludtam jól. Lehet, hogy miattam veszti el egy ember a munkáját, de az is lehet, hogy jogosan vamzerkodtam. Kereszteződésben fekvőrendőr van, és 30-as korlátozás. Olyan sebességgel érkezett a kifliss autó a kereszteződéshez, hogy a túloldalon mind a 4 kereke a levegőben volt. Azonnal tárcsáztam az ügyfélszolgálatot, és panaszt tettem. Naívan remélem, hogy megdorgálják, és tanul belőle. Szép napot, Robi. Mennyire igazad van ezek a kiflisek? Tényleg, én is láttam most egyet-kettőt, mint az állatok.
2: És úgy parkol oda, ahol éppen, mint hogy a GTA-t játszanának. Mm. Ott dobja el az autót, ahol éppen éri.
1: De tudjátok miért? Ezek nem az ő autóik, és ez nem csak a kiflisek, az veszett, összes.
0: Na. Gondoltam, hogy nem a kiflis a saját autója. Vesz egyet a Fiat márka kereskedésnél, és ráfest egy kiflit. Ki az a hülye?
1: Megfogod a sztorim lényegét is. Hogy ez ugye nem a cél, tehát hogy
0: te meg hülyének nézel, hogy ez nem a saját autójuk.
1: De minden olyan
0: köszi.
1: Autó. De ne vicceljetek, mi is ezzel küzdünk, hogyha odaadunk bárkinek egy autót, ami céges autó.
2: Rá,
1: nem. Hanem azt hiszi, hogy ez a GTA. És úgy megy vele, és én ezt nem értem. Összes dobozos autó, ami nem a sajátjuk, igen, azok úgy mennek, mint az állatok.
0: Állatok, és akik nem tudnak vezetni. Tehát az a baj, hogy azt hiszi, hogy baromi jól vezet, mert a seggedben van, hogy kitör, igen, előre, hogy nem tudom, bevág elé, stb. De szarul vezet. Tehát, hogy egyszer egy olyan helyzetben próbálja meg, amikor egy hirtelen kanyar jön, egy körforgalom jön, vagy valami, na akkor ott tartsa meg az autóját.
1: Igen.
0: Nem.
2: És ez mind azt hiszi, hogy benzin a vére. Egyébként azért, mert ezt csinálja napi 8-10 órában, és akkor ő már ezzel el van. Igen.
0: Sziasztok, szép reggelt! Miskolcon a 3-as főút 184-es és 182-es kilométerek között aszfaltozás miatt mindkét oldalon csak egy sávjárató reggeli órákban torlódásra kell számítani. Anettnek jó pihenést holnaptól, a retro szóljon jó hangosan, sofőr Krisztián.
1: Köszönöm
0: szépen. Jó reggelt üzenet a Tankcsapdás Pityó, és kellemes agrárszerda reggelt mindenkinek, kávé gőz az orba, és induljon veletek a reggel. Jó, legyen így, kezdjük el ezt a reggelt, időjárás. Anettől azt mondja, hogy nem tartogat meglepetést az időjárás ma sem, derült ég, sok napsütés és száraz idő várhat ránk. A szél időnként megmozdulhat, néhol erős lökés is előfordulhat, a csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakulhat, csodás időnk lesz a folytatásban is. Jeromos és Örs névnap van ma.
1: Hm, boldog névnapot neki.
0: Ma van a népmese napja. Nem világ, ez csak magyar,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen.
0: Igen. 46 éves lett Martina Hingis, szlovák teniszezőnő, minden idők legfiatalabb világranglista vezetője. 29 éves Max Verstappen. Jézusom, ez csak 29?
1: Na, igen. Én meg azt mondom, hogy így megöregedett.
0: Tehát, komolyan mondod?
1: Igen, igen. Tehát mai napig szerintem egy ikonikus versenyző, nagyon fiatalnak tűnik. Én imádom. Okay. Én nekem a kedvencem.
0: 165 éve született a ifjabb William Wrigley, a rágógumi király.
1: Köszönjük
0: Wrigley,
1: neki.
0: Wrigley spermint gum, gum, gum. Wrigley spermint gum, gum, gum. Gyerekkorom óta benne van a fejemben.
1: Ugye? Igen. Igen.
2: Olyan, mint ezt is a Charlie írta volna, két pasi meg egy kicsiből. Nagyjából ilyen
0: a Charlie Sheen, igen. 399 éve született Robinson Crusoe, Daniel Defoe regény alakja. Ez most nem akkor fiktív, vagy nem?
1: Igen, tehát nem valós.
0: És akkor hogy szület, leírta a Defoe a születését?
1: Hát 399 éve.
0: Robin Crusoe anyuka, nyomja, igen, nyomja! Tehát nem, mi, honnan tudjuk a születését?
1: Azért, mert gondolom, hogy a regény akkor született. És
0: ja, a regény született, igen, akkor, de igen, nem a kis Crusoe.
1: Nem, de hát a
0: És majd jön olyan is, hogy Robinson Crusoe letette a jogosítványát?
1: Nem, mert akkor még nem volt jogsi.
0: Ja, azért nem. 24 éves a debreceni Phoenix Arena, ahol lesz a tankcsapda évvégén, és ne felejtsük el, hogy a Rock Me Lady is ott lesz velük.
1: Így van.
0: Igen, aztán 13 éve zárt be a Budapesti Vidámpark. Ez annyira szomorú.
2: Nagy mindig, minden fájdalom. Évben egy fájdalom, igen.
0: A Budapesti Vidámpark egy olyan, hát azoknak, akik gyerekként ott voltak, tényleg egyébként szégyen volt, tehát hogy valljuk be, én miután apa lettem későn, 43 évesen lettem apuka, és amikor már érdeklődés mutatott, előszeretettel vittem a Nolita Vidámparkba, de tényleg voltam, amikor hetente mentünk. És pontosan ugyanazok voltak ott, mint az én gyerekkoromban, amikor én voltam 7 éves. Semmi nem változott, csak kopottabb lett, nem lett már újra lefestve, stb. Stb. Stb. És mégis volt egy bája.
1: Igen.
0: És mégis volt egy bája, de a lényeg az, hogy az az egyetlen hely, ahova tudunk menni. Mert amúgy a legközelebbi hol van? Ausztriában, vagy hol?
1: Igen, Ausztriában.
2: Aha.
0: És ezt megszüntették.
1: Igen, és én nem is értem, hogy egy országnak miért nincsen. Tehát, hogy miért nem gondolkodtak azon, hogy csinálnak egy másikat bárhova, és egy picit...
0: Gondolkodtak, de nem csinálták.
2: Beszédes egy országról, igen, hogyha olyan, hogy még vidám parkja sincs. Tehát, hogy milyen a hangulat abban az
0: hiszen
2: országban.
0: Hiszen nem vidám.
2: Igen. Hát még egy vidám parkja sincs. Milyen lehet ott, igen, a hangulat, mondja a külföldi.
0: 66 éve ezen a napon mutatták be Amerikában a Flintstones, azaz a Frédi és Bénit, az első főműsor időben sugárzott rajzfilmet, összesen 166 egyenként 25 perces epizód készült ebből. Anett megint leéri, azt tavaly is már leírtad, Anett.
1: Tudom, de ez annyira jó, és olyan büszke vagyok.
0: Állítólag a magyar fordítás annyira jól sikerült, hogy az amerikai változatot újra szinkronizálták Romhányi szövegei után. Most ez nyilvánvalóan egy baromság.
1: De miért?
0: Azért, mert Romhányi versbe írta, tehát az amerikai nem volt verses. És Romhányi verseket írt. Hát nem lehet egy magyar verselő, rímelő két sorokat visszafordítani amerikaira.
1: De úgy szeretnék
0: ezt. Ebben. Érted ezt a logikát?
1: Értek.
0: Nekem minden. Volt egyszer egy barátom, aki nem beszélt idegen nyelveket. És ő meg volt arról győződve, hogyha mondjuk magyarul rímel két sor, akkor ezt lefordítod angolra, akkor angolul is rímel két sor. Ez nagyjából ez a logika.
1: Jaj, de most ezt hagyjuk már meg.
0: Nem hagyjuk meg, mert hülyeségeket ne beszéljünk.
1: Jó, de...
2: Bocsi, most bezárja a Vidán Parkodat, kész, nincs tovább.
0: De egyrészt ez a logika. Ugye jó, ez persze. Nincs meg. Kettő, el tudod azt képzelni, hogy 66-ban megcsinálják ezek. A magyarokhoz eljut, nem tudom, a 70-es években ez a dolog.
1: Igen.
0: Valami amerikai, aki ehhez a csoporthoz tartozik, Disney vagy a fene tudja, Magyarországon jár, hiszen nem lehetett nemzetközileg fogni tévéállomásokat, csak ha ide jöttél helybe, akkor tudta megnézni. És annyira tetszett neki a számára érthetetlen nyelv, rímelve, hogy ezt ő kikérte a magyar televíziótól, vagy mi? Nem voltak akkor videókazetták, amit el lehetett vinni aktatáskába, hogy kivigye Amerikába, megmutassa a nagy-nagy producereknek, hogy halljátok, milyen szépen rímel a magyar. Csináljunk ilyet. Ebben van logika?
1: Nincs logika, de hagyd már meg, hogy hagyj éljünk már ebben a hiszemben, hogy
0: a Lacika rázza a fejét, nem hagyunk ebben a hiszemben.
1: Jó, hát akkor...
0: Na, a végén megint ott tartunk, mindent mi találtunk fel.
1: Igen, ezért is.
0: Én csupán a logikám miatt, aztán az is lehet, hogy igaz. De a logikám mentén azt mondom, ez egy baromság. Hát jó, nem van. Tud igaz lenni. Hát egyszerűen csak gondolkozom. Én nem csak másra gondolkozom.
1: Jó, de én azt hallottam, hogy egyébként például a Disney úgy választ hangot bármelyik filmjéhez, hogyha szinkronizálnak, hogy például innen el kell küldeni a hangokat. És
0: ma!
1: Hát de...
0: Ma! Hát akkor tudod, mi volt? Tudod, lassan. Mi volt 1970-ben?
1: Nem éltem.
0: De hát mit, de gondolkozz.
1: Hát telefon, vagy...
0: Telefon. Fölhívta a Disney a magyar televíziót. Halló, Vitrai Tamás, nem tudná átmenni ott, ahol most éppen szinkronizálják a Frédi Bénit. Ki van ott? Inke László, László Inke. Yes.
2: Mi volt 1970-ben? Hát telefon.
0: Olyan hülyék vagytok, mint az állat.
2: A telefon.
0: Telefon volt, Gyuri.
1: Na, te is beleállhatsz, most nem, te is kapsz.
2: Én nevetek.
1: Nem, én arra gondoltam, hogy megcsináltak valamit, nem tudom, mire vették fel, nem tudom akkor mi volt, mi
0: és
1: az a
0: szal. Kiküldték az amerikai.
1: És kiküldték.
0: Mivel?
1: Repülővel. Már most próbálom gondolkodni.
2: Az volt, ugye?
0: Magyarországon, akik a magyar televízió mindenféle gond nélkül lopta el a különböző zenéket, hogy csinálni abból szignálokat, akkor szerinted ők adtak arra, hogy az amcsik jóvá hagyják el a Frédit.
1: Igen.
2: De még a 90-es években is a videókazetta másolás és a terjesztés persze. Az úgy ment.
0: Hogy ő meg azt mondja, hogy a Baló György feladta a izén a magyar postán, légipostával a repülő, Disneyland. Nézzétek meg a szinkron hangot. Min adta föl? Filmek voltak.
1: Nem tudom, mire lehetett felvenni, hát ti mondjátok el, Laci, te vagy ebbe okos, mire lehetett 70-es években felvenni valami hangot?
3: Hát mire? Szallagra.
2: Szalagos magnó.
1: Akkor a szalagos magnóra felvették, becsomagolták egy dobozba, és elküldték oda, aki ezt csinálta.
2: Ez nem biztos, hogy az a medence, ahol olimpiai bajnok leszel.
0: Igen. Ne szédítsük a hallgatókat hülyeségekkel. Ezt most így hagyjuk. Az elképzelhető, hogy valami amerikai egyszer berúgva a Hotel Intercontinentalban látta a tévébe, és hallott, hogy rímel, és azt tudta, hogy very good, is ivott egy pálinkát. De több nem. Tehát, és itt az elismerés.
2: Jövőre lesz így írdanett ezt a sztorit.
0: Tatabánya 10 fokos, 24 lesz ott ma, és napsütés. Marcali 11 fokos, 23 lesz napsütéssel. Calgary 1 fokos már, 13 lesz csak, de napsütés. Ózd, 11 fokos, 23 lesz napsütéssel, Budapest 10 fokos, 24 lesz, és itt is napsütés. Jó, gyerekek, ez egy érdekes vita lesz itt nálunk, ezt már látom, mert biztos olvastatok arról, hogy Stól András, Alföldi Róbert egy közös darabban szerepelnek, ilyen még nem volt, a közönség nagyon kíváncsi rá. Jó, annyira kíváncsi rá a közönség, hogy nagyon sokan akarnak jegyet venni rá. Jó. Na, és most meglepődött a közönség, és erről szól egy viszonylag friss cikk, hogy egy jegy akár 40 000 forintba is kerülhet erre a darabra.
2: És ettől hát nyilván mindenki dobott egy hátas, mert
0: hát,
2: ez azért...
0: Hát Sting olcsóbb.
2: Pontosan, pontosan. Rihanna, Sting, Ed Sheeran, bárkit lehet sorolni, mindenki olcsóbb. De aztán elkezdtünk megtanulni most így ennek köszönhetően egy új fogalmat, ezt a dinamikus árazást, mert most ez röpköd ide-oda el kapcsán.
0: Dinamikus árazás. Csak ezt a fogalmat, ezt hagyjuk egy picit így csengeni a fülünkben. Dinamikus árazás. Olyan szépen hangzik, olyan tudományosan, csak az a baj, hogy ez egy nagyon nagy rohadság. Egy nagyon nagy szemétség, ezt ugye elkezdték a légitársaságok, aztán folytatták a szállásadók, tehát míg régen, és akkor tényleg beszéltünk simán a 80-as, 90-es évekről, egy repülőjegy ára fix volt. Akkor emeltek esetleg, ha emelkedett a kerozinára, vagy valami, tehát hogy valami világpiaci esemény volt, de amúgy fix volt, és te tudtad akár évekig, hogy mit tudom én, Budapest-Berlin az 1500 forint. Most mondtam valamit.
1: Tehát ugye januárban szervezted a nyaradat, akkor teljesen mindegy, hogy tök januárban mindegy. Vetted meg, vagy márciusban.
0: Teljesen, és ugyanígy, hogyha vettél, mit tudom, szállodába bukkoltál valamit, az egy fix ár volt. És aztán ugye ezek beindultak, légitársaságok, először a fapadosok, és aztán követték az jöttek a szállásadók. És jött már lassan minden. Most a Gyuri meglepett azzal, hogy állítólag a Hertha BSC dárdai volt klubja is dinamikus árazással adja el a jegyeit.
2: Igen, készítettünk egy kis összeállítást, majd beszéljünk róla, hogy tényleg már ilyen színházak, sportesemények, koncertszervezők, egyébként már akár magárendezvényeken is megy, és az a lényeg, hogy minél nagyobb a kereslet, annál jobban emelkedik az ár.
0: Ezt mondja a darab rendezője is, Puskás Tamás, ő azt mondja, hogy lényegében, hogy hát olyan nagy az érdeklődés, hogy magára vessen a közönség, ők hajtják fel az árat. Hogy? Hát nagy az érdeklődés a tej iránt is az ABC-ben. Senki nem hajtja fel az árat. A tej az a mezőgazdasági meg a gazdasági alapon beárazódik valahogy. De nem azért, mert sokan akarnak tejet venni.
2: Hát pedig ez működik itt, és most egy valami jut eszembe.
0: Gyuri, mindenre lehet ezt csinálni, és ezzel látom, hogy vitatkozni fogunk. Ezt minden árura, termékre meg lehetne csinálni.
2: Jó, nézzük meg, hogy vannak-e jó oldalai is. Nekem most eszembe jut egyébként egy-kettő.
1: Hát gazdasági szemszögből meg kell nézni, ki melyik oldalt áll. Mert hogyha te adod a terméket, örülsz, hogy minél többért adod el, nem? Ha is főleg, hogyha van rá igény.
0: Igen, csak azért ne felejtsük el, hogy ez mit eredményez. Ez azt fogja eredményezni, nem akarom lelőni, hogy a gazdag az megnézheti Stolt meg Alföldit, a szegény nem nézheti meg Stolt meg Alföldit.
1: De ez nem igaz. És innen,
0: de ez igaz. De
1: nem igaz.
2: Nem nézheti meg az első héten?
1: Repülővel nem mehet mindenki, nem csak a gazdagok mehetnek repülővel, csak a...
0: Ó, olcsó, akkor mehetsz repülővel, hogyha elmész Azerbajdzsánba, és három évvel előtte foglalod, akkor olcsó.
1: Oké, okay, de repülővel mész.
0: De ki a faszom akar Azerbajdzsánba menni?
1: Aki ott, nem tudja meg.
2: Jó a dinamikus árazás. az is egy kérdés, hogy nem tud-e dinamikus árazással sokszor olcsóbb lenni, tehát hogy jobban járni nem tudsz-e vele. Majd nézzük meg.
0: Na jó, gyerekek, beszéljünk erről. Én ebben a műfajban ismerem a dinamikus árazást, nem szeretem, de az, hogy színházjegy dinamikusan legyen beárazva, az nekem felháborító.
1: Beszéljünk róla, mert hogyha üzemeltető
0: nektek
1: vagy
0: látom, igaz... tetszik, majd akkor még megnézem.
1: Igen,
0: hogy...
1: mert lehet olcsót is kifogni, és nem csak mindig azt kell nézni, hogy
0: érdekes,
1: csak drágul.
0: Nem olcsó a Stól, drága a Stól.
1: Most. Mert most van rá igény, kereslet, kínálat,
0: és a majd elfogy a Stól, tehát hogyha majd egy picit hanyatlik a Stól, akkor majd olcsó meg lehet nézni.
1: Így van.
2: Akkor a Stól nem lesz úgy lassul a dinamikus árazás,
1: így
2: mint
1: van,
2: a szél.
1: 20 év múlva a Stól olcsó lesz.
0: És ez neked rendben van.
1: Ha majd akkor nézem meg.
2: Köszöni András ezt a kijelentést mindenképpen.
0: Így van, így van. De ugyanúgy Alföldre is mondhatod. Teljesen. Én azt tudom, hogy nekik van-e közük hozzá, tehát nem őket hibáztatom ezzel.
1: Hát ezt nem tudom. De elviekben kéne lenni közük hozzá, hisz hogyha drágában adja a színház a jegyet, akkor nekik is kellene részesülni belőlük.
0: Akkor meg hol a profit? Hát elviszi a Stól.
1: Nem annyit.
0: Na jó, gyerekek, nekem tök más a véleményem erről. Aztán egy másik téma, ez viszont annyira iridlésre méltó, ki ne szeretett volna a Balaton mellett általános iskolába járni, nem?
2: Én oda jártam.
0: Igen, te egyedül. Igen. Te egyedül. De tényleg ott szépen mész a parton, látod az tihanyi apátságot minden reggel, akár köd van, akár nincs, és aztán bemész a iskola kapuján, és tanítanak kedves dolgokra, és miközben hallgatod az irodalomtanárnőt, akkor is kinézel, látod a nádast, meg a...
2: Én nem láttam se a nádast az ablakból, se a tihanyi apátságot.
1: Eteted a hattyúkat.
0: Gondolkozz el azon, hogy neked mit mondtak a szüleid, és valójában miben voltál. Mondjad?
1: De tényleg, neki mindegy, hogy hova tették volna le.
0: Persze.
1: Neki mindegy, hogy Balaton, vagy a puszta.
2: Ezt még elengedem, Éva, de nincs sok húzásod
0: Éva.
2: Már.
0: Éva.
2: Nincs sok húzásod már.
0: Na jó, azért beszélünk most erről, mert képzeljétek el, mindenki egy picit gondoljon vissza az általános iskolás testnevelés óráira, mert hogy Balaton-Almádiban van egy iskola, egy általános iskola, ahol most a testnevelés oktatás vagy része a vitorlázás.
2: Így van, tehát az óra rendben, benne
0: van a vitorlázás.
2: Az ötödikeseknek igen, a vitorlázás. Nagyon durva.
0: Hát ez óriási.
1: Óriási.
0: Hát ez komolyan mondom, hogy le a kalappal. El tudom képzelni, hogy jó barátaimmal, osztálytársaimmal, Tibivel, Pankával és
1: Évivel
0: fogjuk egymás kezét, és lemegyünk a partra a testnevelés tanár úrral, és beülünk színes kis csónakokba, kibontjuk a vitorlát, és suhanunk a Balaton kék vizén.
1: És ez így is van.
2: Honnan is ezt tudta elképzelni?
1: De nem, én most nekem levetítette.
0: Én azt a csónakot választom, amire a csigabiga van rajzolva.
1: Nagyszerű. Én meg azt, ahol biztos, ami biztos.
0: Ami biztonságos? Azt te hogy állapítod meg?
2: A profi vitorlással szeretne menni még te csigabigás csónakkal.
1: Szegény Anett.
0: Melyik a biztonságos?
1: Hát ahol a tanár ül.
0: Na jó. Gyerekek, beszélünk a Györgyi Dénes általános iskola igazgatójával, Attilával, Ács Attilával, és ő elmondja ezt, hogy ez az ötlet, ez hogy került elő, ez a balatoni élet velejárója, csak a többi iskola ezt elfelejtette bevezetni. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Mit tanítanak pontosan? Ugye elméletet is kell, hogy tanítsanak, nem csak gyakorlatot. És hogy tényleg ott van egy csomó helyes kis vitorlás a parton, és akkor lebattyognak és elindulnak a testnevelés órán, picit vitorlázni, az olyan helyes,
2: hát,
0: komolyan.
2: Tényleg, egy osztályban vannak legalább 20-an, hát ez hogy bonyolítják le azt az órát? Tehát hányan férnek fel egy vitorlásra?
0: Hát Anett, a tanár, és akkor
2: többiek
0: még...
2: Többiek a csigabigás csónakban.
1: De nagyon jó, mert ha belegondoltok, bármikor megyünk a Balatonra, nem? Én mindig irigylem a vitorlásos, akik kint vannak a Balatonon. Tehát, hogy az egy olyan jó feeling, és olyan jó
0: életforma. Tényleg, mert az egy életforma. Emlékszem annak idején, hát ez jó rég volt, amikor Kós Janival, meg Bajor Imivel, ott Füreden ott volt Kós Jánosnak ugye a hajója, és akkor azzal egyszer elvitt. És az tényleg egy életforma, az nagyon jó.
1: Igen, de hogy ott azért érteni kell hozzá.
0: Ez nagyon komoly.
1: És azért mondom, hogy itt már ötödik osztályban elkezdeni tanítani azt, hogy kell kikötni, hogy kell csomókat tenni, mert ugye ezek ilyen speciális csomók.
0: Aztán az áramlatok, a széljárás, igen, a vitorla, a tengeri szabályok, vagy vízügyi szabály. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly dolog, én nagyon bírom ezt. Nagyon jó ötlet.
2: Együtt, hogy amit most mondottok, hogy mi a célja ennek az egésznek? Tehát hová
0: átérni a túlpartra.
2: És akkor lesz meg tesiből az ötös, hogyha ott bejelentkezem.
0: Én Anettet berakom abba a biztonság, és így ellököm a parttól, aztán haladj kislány.
1: Ez mi az, hogy hol van ebben a logika? Tehát ránevelik a Balaton mellett élő gyerekeket, hogy már szereznek valamit. Hogy
2: mi a későbbi célja? Tehát ez megy tovább bármibe esetleg?
1: Persze, hát miért megszerettetik velük a vitorlázást, és valószínűleg majd egyszer vagy sportként, vagy valami. Tehát, hogy nyilván nem céltalanul csinálni.
0: Jó, Anetted az érdekli, mert most megy Horvátországba vízi jártassági pénz. Már ki van nyomtatva neked, nem? Csak el kell menni érte, ugye?
1: Nem, azt meg kell csinálnom.
2: Nem fogunk tudni beiratni egy tesi órára ebbe az általános iskolába, előre szólok.
0: Tehát a vízbiztonságot akar az Almádiba menni, ne Horvátországba. Jó, ma hívjuk, Agrárszerda lesz a drága bokcinkat is, és ez érdekes, azt mondja, hogy az élő világban a nemek aránya nem egyforma. Az embereknél nagyjából 50-50, vagy nálunk sem? Picit több a nő, nem?
1: Igen, többen vagyunk.
0: Aha. Jó, na ezeket el fogja mondani. A tegnapi nap legjobb pillanatai, Évi.
1: Igen, egy elképesztő izgalmas témával foglalkoztunk. Itt van nálunk egy fantom képrajzoló, és a szakma legjobbja, Varga Tamás, akit nehéz feladatok elé állítottunk.
3: Az előző rész tartalmából.
0: Gyerekek, ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma lesz szerintem. Gondolom, hogy filmekben mindenki látta már azt, hogy egy tettest, egy szemtanú leírás alapján próbálja a rendőrökkel, a fantomrajzolóval beazonosítani, azaz egy fantomkép készül az vagy a feltételezett elkövetőről, és akkor ilyenkor az van, ugye, hogy a fantomkép rajzoló kikérdezi a szemtanút, és akkor a válaszok alapján elkészül egy portré. És ez itthon pontosan ugyanígy megy, nálunk is vannak fantomkép rajzolók, és az egyik legrégebbi motoros van itt velünk a stúdióban, ő Varga Tamás, 30 éve készít fantomképeket, és itt ő a stúdióban. Szia Tamás, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok nektek, sziasztok, és hallgatóknak!
0: 30 éve készíted a fantom képeket, hogy kezd, mikor találkozik veled először egyébként egy tanú? Tehát a nyomozás milyen fázisában?
4: Hát amikor megtörténik a bűncselekmény, fölveszik az adatokat, a tanúk, illetve a sértettek azt mondják, hogy tudnak valamit mondani, de ők is ugyanúgy járnak, mint ti. Nekem ez egy specialitásom volt, mert van erre egy filozófiám, hogy olyan embereket is le tudok rajzolni, vagy elő tudom hozni, illetve a mi szakmánkba, akit azt mondja az ember, hogy nem emlékszem rá, nem tudom elmondani. Aha. És ez a mi feladatunk, hogy megnyissuk az embert, a szemtanút vagy a sértettet, és utána olyan szintre, olyan harmóniába, vagy olyan kapcsolatot tudja kialakítani a sértettel, vagy a szemtanúval, hogy el tudunk kezdeni dolgozni.
0: Azt tudod, hogy mi megállapodtunk egy nagyon karakteres, ismert személy arcában, Évi, Gyuri és én, és ezt valahogy belülünk ki kell szedned. Mikor kezdjük ezt el? Mikor akarod ezt...
4: Elkezdhetünk róla beszélni, tehát ez, ennek nincs akadálya.
0: Nincs akadálya, kezdjük ezt is
4: te
0: el.
4: Kicsit, ez az ember... Most idézőjelben milyen bűncselekményt követett el? Most ez poén is lehet.
0: Hivászat.
4: Köztörvényes hivászat.
0: Köztörvényes ívó. Igen. De egyébként köztudottan.
4: Jó. Amúgy egy szimpatikus ember?
2: Igen.
1: Igen.
4: Igen.
2: Szerintem az lenne, nem? Ha nem követte volna a köztörvényes hivászatot.
0: Hát nézd, miután ismert ember, annyit elmondhatunk, hogy abban, amiből ismerjük, ott szimpatikus, viszont amit olvasni róla, amúgy nem szimpatikus.
2: Igen.
0: Igen.
4: Uh-huh. Jó. Aha. Jó, akkor gyorsítunk, azt mondja arc, rátérünk az arcra, azt mondtátok, hogy egy teltebb, kövérebb, vagy hogy fogalmazza. Igen. Akkor ezt feltételezem, az arcon is megjelenik.
2: Abszolút.
0: Igen, abszolút. Tokás.
4: Aha, tokás, jó. Aha. És azt mondtuk, hogy 70 év körüli.
1: Igen.
4: Jó. Akkor menjünk az arcra, ez akkor egy keret.
0: Igen, hanem a hallgatóknak, hogy Tamás még semmit nem rajzol. Tehát Tamás most csak kérdez, és ez tök érdekes, hogy ez téged mind érdekel, tehát még az arcra most térünk rá.
4: Így van.
1: Igen. Uh-huh.
0: Okay.
4: Azt mondja, hogy van-e valami az arcán, vagy egyáltalán a testalkatán valami jellegzetes dolog, ami mondjuk a járásától kezdve az arcán, hogy túl kicsi vagy túl nagy, mondjuk egy nagy fülek.
2: Kicsit borvirágos.
4: Borvirágos?
0: Kicsi. Aha. És az orra nagy. Azt egy kijelenthetjük, hogy ez egy nagy orra.
2: Nagy borvirágos orr.
0: Igen.
2: Igen.
4: Jó, megyünk tovább. Haj. Tehát föntről elkezdünk lefele menni.
2: Nem rövid, tehát inkább nem is hosszú, ilyen fél hosszú.
0: Ilyen fél hosszú és csapzott. Igen. Művész ilyen csapzott.
2: Igen, amiben így bele szoktak túrni, az a típusú, nem?
0: Igen. Még akár olykor zsírosnak is tűnhet, ugye?
2: Aha, igen.
4: Ez összes festett haj.
2: Őszes, szerintem van benne. Nem teljesen ősz, én úgy gondolnám.
1: De a szeméről egy dolgot tudunk, ezt tegnap beszéltük, hogy egy kicsit közeliek egymáshoz a szemek, nem?
0: Olyan disznó szemek, igen.
1: Köszönöm a megfogalmazást, én nem
4: köszönöm lettem. Szépen, ezt se kellett megkérdeznem.
1: Hát a szemszínnél tartunk.
4: Helyettes
1: állás. Hát még van egy kis időm, egy 10 perc.
0: De három tanúd van, tehát mi három, olykor akár háromféleképpen is emlékezhetünk.
4: Hajjaj. Nekem már kezd kialakulni egy képem.
0: Egyébként neked volt ebből bármi a munkád során, ami akár ilyen vicces sztorinak is mondható, ilyen összetéveszthetőségből, vagy felismert vésből fakadóan?
4: A felismerés, ez a kulcsszó. Ez egyik kedvenc történetem, 13. kerületben egy fiatal embert meggyanúsítanak, ez egy több órás macerás történet, és ez egy lassú folyamat, és a fiatal ember mondja, a rendőr kérdez, mondja, legépeli, egy ujja, stb. És unatkozik az elkövetőnk. És akkor nézeget, a falon van egy csomó irat, meg fantomképek. És akkor kinéz oldalra, azt mondja, hát az meg ott én vagyok. Ez megtörtént. A nyomozó felnéz, hát ez tényleg te vagy. Még a fűbeolók darabszáma is timmelt. És akkor elolvasta, hogy ki az ügy előadója, az ő kollégája volt a 13. kerületben. Azt mondja, várj, jövök mindjárt egy picit. Oda bilincselte a gázcsőhöz, átment a szomszédba, a kollégájához. És figyelj már, begyanúsítok most egy embert az én ügyembe, de felismerte magát a tiédbe.
0: Ez a te rajzod volt.
4: Igen.
0: Ez a te rajzod volt.
4: És hogy fél óra múlva végzek, és átadnám. Tudod fogadni? Hát persze.
0: Gyönyörű.
4: Hát
0: Isten, hogy lehet valaki ilyen hülye?
4: Van egy-két ilyen.
0: Én az én vagyok?
4: Nem,
0: mint a büszkesége is.
2: Az, ami heten biztos úr.
1: Hát ilyen portrét még nem látott magáról.
4: Persze, és hogy elmondta a nyomozó, hogy teljesen vidámont, még sose rajzolták le.
0: Ez elképesztő.
4: Száj. Vékony, keskeny, telt.
2: Szerintem teltebbre emlékszem.
0: Nem.
2: Nem telt?
0: Na most vitatkozunk a tanulók. Szerintem keskeny.
2: Keskeny. Évita, mire emlékszel?
1: Én is egyébként sajnos a keskenyre.
2: És miért sajnos?
1: Azért, mert én se tudom a választ.
0: Szerintem keskeny, de hosszú. Tehát, hogy így szerintem hosszú a szája. Tehát nem ilyen pici csíja.
1: Közben meg az a dilemmám nekem is, hogyha nagy a fej, és tehát én kevés kövér embert láttam vékony szájjal. De én sem.
0: Szerintem nekem. Pedig nem
1: tudom, én nem ezt a részét, testrészét.
2: Fú, ez baromi nehéz megmondani.
4: Jó, nem baj, tehát ez...
2: Még úgy is, hogy 5 percen néztem meg, így se tudom.
0: Ez szörnyű! Ez baromi nehéz, Tamás!
1: De igen,
0: ez nagyon nehéz.
4: Kiváló szemtanú.
0: Közben mi is nézzük el, hogy Tamás mit rajzol, mert a Lacika beállított egy olyan kamerát, hogy mi lássuk a művet. Hozzászólhatunk még? Ahhoz képest, amit látunk?
4: Igen, ezt szoktam csinálni, hogy mutatom közben.
0: Nem, csak a haja. Tehát a haja az biztos, hogy hosszabb.
2: Aha. És rendezetlenebb, nem?
0: Igen.
1: Ilyen keszekusza.
4: Aha.
0: Oké. Az orra már tetszik, az irány az jó, de nem mondom azt, hogy ebből felismerném.
4: Így van. Igen, ez egy skic.
0: Igen.
4: Hát ez még sok beszélgetés.
0: Sok beszélgetés, Tamás, de elfogyott az időnk, az a baj.
4: És meg lehet mondani, hogy kit rajzoltam?
0: Igen. Elmondjuk?
2: Mondjuk, persze.
0: Gerard Depardieu.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Egyelőre nem bízzuk az álláskeresést az AI-ra. 6 milliárd forintból fejlesztik a balatoni KOM kikötőket. Folytatódik az indián nyár. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Megszólalt Hankó Balázs ügyében a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség. Azt írták, a volt minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezelés büntettével gyanúsítják. Azután hallgatták ki, miután a politikus mentelmi jogát a hét elején felfüggesztették. Az ügyészség gyanúja szerint a nemzeti kulturális alappénzét választási kampányköltségekre és személyes célokra is fordították. Hankó Balázs az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panaszolt. A magyarok egyelőre nem bízzák az álláskeresést a mesterséges intelligenciára, derült ki egy hazai állásportál felméréséből. A megkérdezettek fele általánosságban már használ valamilyen EMMI alapú szolgáltatást. Munkakereséshez azonban mindössze 7% veszi igénybe ezeket. A legtöbben továbbra is állásportálokon, hagyományos internetes keresőkön vagy ismerősök ajánlásai alapján keresnek munkát. A válaszadók szerint a legnagyobb problémát a munkáltatói visszajelzések hiánya jelenti. Letették a Szántódi és a Tihanyi KOM kikötő fejlesztésének alapkövét. A 6 milliárd forintos beruházás 2027 végére készülhet el. Korszerűsítik a mólókat, az utasvárókat, a közlekedési sávokat és a jegyértékesítést, valamint E-sávot is kialakítanak. A munkálatok októberben felgyorsulnak, de a KOM-ok továbbra is menetrend szerint közlekednek. Egyedül sétált be édesanyja munkahelyére egy másfél éves gyerek Brazíliában. A kicsi észrevétlenül jutott ki a bölcsödéből, majd mintegy 50 métert tett meg egy forgalmas úton. Az épülethez érve az üvegajtón kopogtatott, ahol a recepciós észrevette és bevitte. Az esetet a rendőrség és a helyi oktatási hatóság is vizsgálja. 40 éves a macskafogó, a kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez. Zavartalan napsütésre is száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, a Dunántúlon erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Holnaptól vasárnapig derült, vagy legfeljebb fátyol felhős, napos időig érkezik, csapadék nélkül. Napközben végig 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk. Hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken, akár fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M5-ös autópályán Újhartyán közelében a 43-as és a 45-ös kilométer között a műszaki átjárókat takarítják. A munkaterület mellett csak egy sáv járható. Közben az M6-os autópályán Budapest felé Paks térségében a 115-ös kilométertől a 114-es kilométerig javítási munkálatok folynak. A munkaterületnél a külső sávot szintén lezárták, és 60 km/h sebességkorlátozás mellett lehet csak közlekedni. Az M43-as autópályán mindkét oldalon lezárták az 5-ös kilométernél lévő szegedi pihenőhelyet, szintén munkavégzés miatt. Olvasható az útinform.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-7 elmúlt 2 perccel, szóval mondanom sem kell, hogy rengeteg SMS, sőt még cikkeket is kaptam, hogy ez egy városi legenda, ez a visszaszinkronizálták, tehát ezt már tényleg örökre felejtsük el. Valaki írja, én most nem a cikket olvasom, hanem egy SMS-t, a 60-as évek végén Magyarországon készültek Flintstones Dia film változatok, amelyeket külföldön, Nyugat-Európában is forgalmaztak. Ezeknek, tehát diafilm és Nyugat-Európa, ezeknek a kísérő szövegét nem az eredeti angolból, hanem a Romhányi féle magyar változat alapján készítették el hollandul. Aha. És más nyelveken. Romhányi ráadásul személyesen is részt vett egyes ilyen külföldi változatok fordításában, amiről beszéltetek, arra semmilyen bizonyíték nincs, bocsi, neked van igazad, mint mindig.
2: Hát akkor ez egy városi legenda, aminek lehet, hogy ez az alapja. Nagy valószínűség.
1: Igaza van bocsinak, nem tudom, Romhányi mennyire beszélt hollandul, de én is kaptam egy cikket, elküldték nekem, és ott van, hogy ez egy városi legenda, nem igaz. És Fati üzen még, jó reggelt, Romhányi József is a Hegedűs Gyula utcában lakott. Na, ez a lényeg. Évi, mesélj, mit találtál?
3: Na, hát hoztam egy nagyon érdekes témát. Emlékeztek-e, egy olyan fél évvel ezelőtt, vagy pár hónap ezelőtt történt, amikor egy tiszafüredi férfinél drogot kerestek, és razzián keresztül találtak egy kis tigrist, akit Pablónak neveztek el.
1: Hogyne,
3: hát abszolút. Ugye emlékeztek az esetre, tehát nem azt találták, amit kerestek, és gyakorlatilag a Veresegyházi medve otthonba vitték el a tigrist, és gyakorlatilag szabad lábon sétált.
1: Ez olyan, mint hogy egy tigris talált, vagy egy medvét találtak volna, és akkor a tigris otthonba viszik.
2: Legyen egy kis csavar a dologban.
3: Igen, de nem egyébként először a fővárosi állatkertbe vitték, de valami okból kifolyólag. Na, és ugye ott még nyilván ezt egyszer ki lehet beszélni. És most pár nappal ezelőtt...
1: Ki lehet beszélni, de ezt hogy érted?
3: Hát nem lett semmiféle következmény, a fiatal ember ugyanúgy élt.
1: Tehát értem, aki tartotta a tigrist, annak bétkét ki lehet beszélni.
3: Így
1: értem.
3: Van, tehát lényeg az, élte tovább az életét. És egy közúti ellenőrzés...
1: De drogot nem találtak nála, csak tigrist.
3: Tigrist csak. Hát a drogról nem beszéltek.
1: Hát szabadlábon volt utána?
3: Lehet, szabad, meglepődtek.
1: Akkor eléggé nem találtak.
2: Úgy meglepődtek a tigrist, hogy nem is kerestek tovább drogot. Ez elég lesz.
3: Igen, és élte tovább a fiatalember az életét, és pár nappal ezelőtt Pomázon egy közúti ellenőrzésen, ugye megállították, és a papírjai rendben voltak, viszont a csomagtartóban egy selyem majmot találtak nála.
1: Csomagtartóban?
3: Igen.
2: Legalább az anyós ülésen ült volna az a kis majom.
3: Hát nem, hát most mi
1: selyem majom.
3: Selyem majom. Ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy ez a selyem majom hogyan néz ki? Tehát ez a majom, amelyiknek tudjátok, így a fülén oldalra így vannak ezek a ilyen szőrök. Tehát
1: egy helyes kis majom, igen.
3: Na, és megtalálták nála a selyem majmot, és most jött el az a pont, amikor úgy érzik, hogy le kell tartóztatni, és keresik az okot, hogy honnan szerzi ezeket az egzotikus állatokat.
1: Okot vagy a forrást?
3: Hát az okot, hát a forrást is, az okot is, mindent, hogy miért.
1: Szereti az állatokat, tehát mint Anett. Tehát Anett is akart lopni oroszlánt.
3: Oké, de gondoljunk már bele az alaphelyzetbe. Tehát Magyarországon én utána néztem, tényleg nem lehet tartani tigris semmilyen úton, módon. Végigjátszottam itt a hatóságokkal, meg itt beszélgettem napokig, hogy nem megoldható az, hogy te egzotikus állatot tartsál. Mi ennek a folyamata? Tehát ő be tudja hozni valamilyen úton, de hát ki veszi meg? Hova teszed? Amikor úgy is ki fog derülni, mert egyszer ezek az állatok megnőnek.
1: Hát igen, ezt... Igen. Tehát az, hogy ember nem gondolkodik a következményeken, az előfordul más területen is. És ő a tigris el úgy volt szerintem, mint ahogy a Gyuri lenne, hogy jaj, de cuki, jaj, de aranyos, és akkor jó, majd ha megvadul, meg nagyon nagy lesz, akkor majd odaadom az állatkertnek.
2: Igen, majd ha morog, akkor elintézem, hogy valahova kerüljön.
1: De sosem látod be azt a pillanatot, mert még mindig cuki a nagy tigrised.
2: Igen, és akkor egy darabig szerintem 10-ből 9-szer egyébként még a nagy tigris is barátságos velem, mert együtt nőttünk fel, csak aztán lesz egy alkalom.
1: Egy alkalom.
2: Amikor rossz a kedve.
1: Rossz a kedve, fáj a foga, kanos lesz. Tehát, hogy ezek...
2: Nem is tudom, melyik a rosszabb. Na mindegy.
3: De például a közösségi médiában tolják nekünk, hogy ugye az arab országokban ott a nagyon gazdag emberek, ugye tigriseket, majmokat, tehát rengeteg
1: olyan. Nem egy szobában.
2: De hát ott jó. Is az arab országokból jövő videók nagy részén is porul járnak, tehát láncon tartja, fogalma sincs, hogy kéne, nem ért hozzá. Aztán amikor leugrik a bőrkanapéról, aztán egy kicsit elverít a seggüket, akkor már nem boldogok. Tehát.
1: Na jó, szóval az, hogy a tigris egy veszélyes üzem, azt tudjuk, Siegfried és Roy óta, hát ők tényleg még elvileg értettek is hozzá, és aztán ez a tragédia lett belőle.
3: Oké, de kinek adod el? Tehát én nekem azon...
1: Tehát nem adod el.
3: De most akkor
1: mi? Nézed, a felnőtt tigris drága, a kis tigris olcsó.
2: Nem fordítva.
1: Szerintem is fordítva.
3: Nem, nem az a kérdés, hogy milyen, kinek adod el, tehát hova tudod tenni.
2: Most vallatsz minket?
3: Nem, nem,
2: mi?
3: Csak én a gondolatot akarom az úriembernél megfejteni, hogy ha a tigrisnél még mondjuk nem zárták be, de egy sajamajomnál
1: már... Sajamajomnál még mi a baj?
3: Mi a baj? Hát ugyanúgy nem, tehát nem tarthatod itthon.
1: Nem tarthatod, ez a törvény, igen, nem tarthatod, meg valószínűleg nem olyan jó a sejemmajomnak, de igazából nem ártalmas. Tehát, hogy most a sejemmajmot jól tartod, adsz neki magyarót, mazsolát, nem tudod, hogy adni neki.
3: És... ezek vadállatok ám. Tehát minden a majom is vadállat.
2: Ő a magyar észventúra valószínűleg, lássuk be. Tehát, hogy így kéne kezelni, és akkor valami olyan munkát adni neki, amiben boldog lehet, és akkor nem titokban kell csomagtartóban sejemmajmot fuvarozni, hanem dolgozhat az állatkertben.
3: Hogy mehet ez az egzotikus állatkereskedelem, mert mindenki próbálja meg fejteni, hogy honnan hozzák. Igen. Ugye Európai Unión keresztül, hát ugye ott Európai Unió senki nem szállíthat meg minden tiltott, és azt nézik, hogy Szerbián keresztül hozhatják, mert ott van ennek nagy kereslete. De az jutott eszembe, hogy van ez, leadok egy rendelést, és hoznak egy elefántot.
1: Igen, tehát, egyébként valószínűleg így. Nem tudom, de valószínűleg így, és hogyha az ember belegondol abba, aki látta a Netflixen a Tiger King című sorozatot, ami elképesztő volt. Tehát, hogy, és az ugye bemutatja az idióta csávón keresztül azt, hogy Amerikában milyen fekete kereskedelem zajlik vadmacskákkal, nagymacskákkal, tigrisekkel, minden egyéb mással, és hogy ezek is egymást is fúrják, nyírják ki ezek a vadmacska tartók, vagy illegálisan tartók, vagy kereskedők. Szóval, hogy ennek igenis van piaca. Ne felejtsük el az oroszoknál épp úgy van piaca, hát kim vannak a YouTube videók, ugye a Pumával, meg a Fekete Párduccal együtt élő családok.
2: De nálunk is van, hát ugye pont a Pablo kapcsán beszéltünk a fővárosi állatkert igazgatójával, aki kint is volt a helyszínen. És pont megkérdeztük tőle, hogy ezek a dolgok vannak-e, és mondta, hogy létezik, sajnos harcolnak ellene, de létezik. Ez a fekete piac. Itt körülöttünk is.
1: Sajnos így van, és biztos vagyok benne, Évi, hogyha most én szeretnék magamnak egy kis tigrist, szerintem egy hónapon belül megszerzem.
3: Azt a mindenit.
1: Biztos vagyok benne.
3: Tehát nyilván minden pénzkérdése, megszerzett.
1: Szerintem minden pénzkérdése.
3: És az a lényeg, hogy a szomszéd mikor jelent föl. Körülbelül így néz ki, nem?
1: Így néz ki,
3: tehát,
1: igen.
3: Hogy ugyanúgy tarthatnád, és semmi következménye, igen, nincsen. Elképesztő ez a dolog. Úgyhogy az úriember sajnos, én kerestem, próbáltam elérni, képzeljétek el.
1: Mert tudom, hogy van közös ismerősötök.
3: Hát ne vonjunk bele ebbe. Tehát, hogy de hallottam.
1: Nem és mondtam semmit, azt mondtam, van közös ismerősötök.
3: Hát igen. Így hallottam róla. És
2: a nem mondjuk el, amit adáson kívül mondtál?
3: Nem mondjátok el. És szerettem volna megszólítani, hogy honnan, és hogy nem az, hogy honnan, hogyan, és hogy jutott eszébe ez az egész történet, mert hogy egyszer úgy is kiderül, és ráadásul képzétek el, megnéztem, a közösségi oldalán is mutogatja ezt. Tehát nyilván nem. Felhívod magadra a figyelmet ezzel kapcsolatosan.
1: Furcsa, szerintem ő nincs itt, nem a valóságban él. Szerintem egy ártalmatlan fickó lehet amúgy. Magát hozza veszélybe. Elsősorban nyilván másokat is, hogy azt a tigrisat nem fedezték volna föl a nagy drograzia, de ez is
3: drograzia
1: és tigris találnak.
3: És a drogot ott hagyja.
1: De igen, másokra is veszélyes tud lenni valóban. Szóval...
3: Úgyhogy ezt hoztam nektek, úgyhogy nem lehet most már tigrist venni.
2: Tőle? Eddig se lehetett.
3: Hát amúgy. Tőle viszont ezek szerint lehetett.
1: Nem, Évi, te valamit itt félreértesz, nem azért tartotta a tigrist véletlen, hogy aztán nagy haszonnal eladja, mert felhízlalta. Hát de olyan, mint egy malac nálatok.
2: De gyerekek,
3: ha a tigrist elvitték, és utána hoz valaki egy majmot, azt szerinted miért hozza, mert most majmot akar?
2: Mert elvették a tigrisét,
1: igen, elvették a tigrist, majmot akar, ezzel talán nem bukik
3: jó,
1: le.
3: Jó, és hogyha a majom után, ha kijön, mi lesz? Már csak a
1: nem érted, vannak ilyen emberek, akik ilyen egzotikus állatmániások, és valamilyen kell, hogy legyen. Ez
2: de ha összefüggésekre válsz, még megdumáljuk, tehát hogy más.
3: Nem, én csak azt értem, amit ti beszéltek, de mégis azt gondolom, hogy ez szerintem nem feltétlenül lehet úgy tartani, hogy nem derül ki. Tehát egy tigris egyszerűen ki fog derülni.
2: Ez
3: picit
2: igaz.
3: Megnő.
1: Ezt tudtuk a sztorid elején is. A tigris ki fog derülni.
3: A majom is ki fog derülni.
1: Ez hihetetlen. Na jó, jó reggelt, a kiskeresztlányom 5. osztályos a Györgyi Dénesben, Almádi. Biciklivel mennek vitorlázni pénteken.
2: De jó.
3: De jó.
1: Nagyon helyes. Üdvös kezdeményezés a vitorla, a gyerekek imádni fogják, nálunk 4.-5. osztály az úszás helyett, amiből 10 órát támogatott a klik, igen, de egész évre berakták a dupla tesit, tekézni ment.
3: Igen.
1: Az osztály. A városunkban van U23-as világbajnok, felnőtt EB csapat érmese, a teke nagyon népszerű, a férjem 35 évet csinálja, kerettag, nemzetközi bíró, ő intézte el és tartotta a gyerekeknek, imádták, és lett is pár ifi tagunk. A teke és a bowling között mi a különbség?
3: Az egyikbe beleteszed az ujjad, ugye, a bowling golyóba,
1: a tekében nem, teszed bele az ujjad?
2: Az ilyen lengő, nem? A teke a lengő.
1: Nem, az,
3: nem,
1: az,
3: nem,
1: a,
3: azt úgy hívják, hogy nem.
1: Az a szótüdülőnek a játék.
2: A lengő,
4: milyen jó pofa játék. Micsoda.
1: Mint a Rex, az sincs, csak az van. Is, üdülőkben van Rex.
3: Igen.
1: Imádtam Rexezni.
2: Nagyon jó.
1: Jó, jövünk vissza, gyerekek, és beszéljünk arról, itt a dinamikus árazás, látom már, egy nagyon nagy vita téma lesz. Köszönhetően annak, hogy miután biztos olvastatok arról, ha nem is voltatok színházban, hogy van egy darab most, ami megy, Alföldi Róbert és Tóth András főszereplésével, és nagyon nagy az érdeklődés. És azért, mert ekkora az érdeklődés, nem fix ára van a jegyeknek, ahogy ez szokott lenni,

0: De vetőlegesen tudod, hogy ez az ára a sajtnak, a buszjegynek, a nem tudom minek. Ugye?
1: Így van, azok megmaradtak.
0: A mozijegynek, stb. De az, hogy már színházjegyet is dinamikus áraznak, mint a repülőjegyet a Wizz Airnél vagy a Ryanairnél, engem ez már felháborít.
1: Nyilván felháborít, mert a színházban még nem lopózott be ez. De sporteseményeken ott van, tehát mindenhol.
0: Igen, de akkor hol a határ? Tehát, hogy majd ti mondjátok meg, a drága Risztov meg Háder duó. Ti mondjátok akkor, meg, hogy hol legyen a megáll.
2: Akkor porú jártok.
1: Viszont mi jól járunk.
3: Ne csak hallgass! Nézd is a bocskort élőben minden reggel a videán is. Videó.hu per Retro Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
4: Még regisztrálhatnak a civil szervezetek az 1%-ra, hetek óta esik Japánban. Nálunk viszont nem lesz eső a következő napokban sem. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Újabb határidő közeleg, már csak ma lehet regisztrálni azoknak a civil szervezeteknek, amelyek igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os felajánlására 2027-től, és korábban még nem regisztráltak. A NAV közölte, hogy a szükséges adatlap az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el. Hangsúlyozták, hogy a regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát enélkül nem részesülhet egy szervezet sem a felajánlásokban. November 4-től az interneten is hozzáférhetővé válnak az egykori magyar állambiztonság dokumentumai. Ekkor indul a nyitottakták.hu oldal, amelyen két ütemben teszik közzé az iratokat. Ezt az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főigazgatója jelentette be. A dokumentumokat bárki szabadon keresheti majd, és le is töltheti. Regisztrálni sem kell majd hozzá. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra, a kezdeményezéssel speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet. Árult el rádiónknak Kovács Tünde szervező.
5: A cél igazából kettős, a figyelem felhívás a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például vakvezető, hallássérült, mozgássérült segítő terápia. Hamjelzők szolgálati kutyák sajnos méltatlanul pedig figyelem irányul eléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet. Bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. A jelöltállítás lezajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
4: Nem áll el az eső Japánban, a hetek óta tartó csapadék miatt víz alatt vannak a szántóföldek, írta a Bloomberg. Tokióban már a 34. egymást követő esős napot regisztrálták, ami a mérések 1886-os kezdete óta példátlan. Változásra következő napokban sem számítanak, ráadásul egy tájfun is súrolja a partvidéket. Nálunk viszont nem lesz eső, de mondom a részleteket. Zavartalan napsütésre is száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, a Dunántúlon erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Holnaptól vasárnapig derült vagy legfeljebb fátyol felhős, napos idő ígérkezik, csapadék nélkül. Napközben végig 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk. Hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken, akár fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópályán, Bagy és Magyarót térségében, majd a bevezető szakaszon is. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendrétől, valamint a 31-es főúton Mende átkelési szakaszán, és az 51-es, valamint az 510-es főúton Dunaharaszti környékén is lassulásra, kisebb torlódásra kell készülni. Olvasható az utinform.hu-n. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között. Több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben ott is torlódásra kell készülni.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 7 óra 8 perc van most, jó reggel, szevasztok, drága hallgatók, itt vagyunk, és itt van Évi, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: A Gyuri is.
2: Jó reggel, szevasztok.
0: És Anecia, jó reggel.
3: Jó reggel, sziasztok.
0: Szóval, valaki ismeri ezt a fickót, aki a Sejem majmut meg a tigris szerezte, azt mondja, hogy jó reggelt, bocsinak, igaza van. Az ember egyszerűen csak imádja a különleges állatokat, elcseréli őket esetleg, de csak azért, hogy egy nagyobb, különlegesebb állatot szerezzen. Voltunk nála lovagolni gyerekekkel, persze akkor mi még nem tudtunk a különleges hobbiáról. Ő maga mesélte, hogy van neki ennyi állata. De én is nagyon élveztem, hogy testközelből láthattam az állatokat. Akkor még nem vadállat volt, vagy nem, vadállat nem volt, max különleges, hogy melyik volt tiltott, azt nyilván nem tudtam. De nem lepődtem meg, amikor tigris találtak nála. Illetve most sem, hogy majom volt az autójában. Nem ő a legélesebb kés a fiókban, szuper a műsor, üzeni Béta Gabi.
1: Én is szívesen simogatnék kis tigris, tehát én is szívesen játszanék egy majommal, nem? Tehát, hogy szerintem ez mindenkinek egy ilyen vágya.
0: Igen, szóval, hogy persze vágya, de hát ugye tudjuk azt, hogy nem szabad, hogy az állatnak nem jó, tehát...
2: meg ez... hogy nekünk se lesz jó egy idő után.
0: Egyedül Anett, aki nem tudott az ösztöneinek parancsolni, amikor bement a fővárosi állatkertbe, és ugye egy tigris, egy kis oroszlánt akart kihozni. Tudjuk a sztori régi, de tudjuk, hogy kitiltottak az állatkertből, és úgy kellett újabb kapcsolatunk révén, ugye Hanga Zolival és többi barátunkkal téged rehabilitálni.
3: Igen, szerencsére sikerült, azóta járok, kerülöm természetesen a vadállatokat.
2: Kísérettel jársz, tehát a Hanga Zoli ott sétál mellette.
3: Vagy te.
0: Na, repülfőni! MiG 29-es, bocsi, a mai napig hidegráz. Repülfőni, egyébként repkedsz, mint pilóta? Nem, már nem. Könnyes a szemem, bocsi, ülj újra vadászgépbe. Hát nyilván örülnék neki, de köszönöm szépen. Ez erre a dalra csak. Jó, mi van még? Nincsen semmi más. Na, szerintem ez mindenkit érdekelni fog. Ez biztos, hogy vita téma lesz, mert az, hogy most szinte naponta olvasunk valamit a Centrál Színház egyik új darabjáról, a furcsa párról, mert hogy ez valami miatt nagyon izgalmas, hogy Stoll András és Alföldi Róbert egy darabban szerepelnek. Oké, ők a két főszereplő. Na most a legutóbbi cikk viszont nem színházkritika volt, hanem sokkal inkább a jegyárakat kritizálta, ugyanis sokan felháborodtak, amikor meglátták, hogy akár 40 ezer forintba is kerül, vagy kerülhet egy jegy erre a darabra. És most gyakorlatilag az ország kezd egy újabb fogalmat megismeri, már aki sokat repül, az ismeri ezt a fogalmat, ezt úgy hívják, hogy dinamikus árazás, vagy árképzés, de ez a színház jegyeknél még annyira nem volt divatban.
2: Nem, ez talán azért is új, mert nálunk még tényleg csak itt-ott jelenik meg, például ugye az Airbnb szállás kiadásnál talán, vagy a repülőjegynél, amit mondasz, de így a gyakorlatban nem találkoztunk még vele, pedig valahol egyébként logikus.
0: Hát logikus, majd megbeszéljük, itt a darab rendezője, Puskás Tamás, azzal indokolta, idézem őt, ez az a pillanat, amikor a piaci viszonyok a valóságot mutatják, a kereslet találkozik a kínálattal. A darab körüli felhajtást egyértelműen a nézők csinálják, nem mi. A jegyáremelkedés a közönség türelmetlenségéből fakad, hiszen ha egyszerre ennyien szeretnék megnézni az előadást, akkor az felhajtja az árat. Ezt teszi az úgynevezett dinamikus árazás. Ha feltétlenül most akarod látni, éppen a kereslet megugrása miatt ennyi az ára. Vagy vár tavaszig, amikor ez a hevület, tán nincs is erre jobb szó, csökken a belépő árával együtt. Szóval a közönség türelmetlen is ezért magára vessen, hogy 40 ezerért fogja megnézni Stollt.
2: Akinek élet-halál kérdés, hogy az első héten megnézze, vagy a premierkor megnézze, és ezt hajlandó is kifizetni, az egy emeltebb árat fizet. Tehát nagyjából erről
0: de
2: szól.
0: Ezzel ugye, hogyha most ezt a logikát nézzük, amit ő mond, akkor a fordított logikája az lenne, hogy most tehát, hogy 40 ezerért árulják a jegyet, ezért most lehet kapni jegyet. De nem lehet kapni
1: nem
0: jegyet.
1: Nagyon lehet egy jegyet kapni.
0: De ezt mondom, tehát teltházban régi áron is, és teltházban új áron is. Az új ár 40 ezer, a régi ár nem tudom, jóval kevesebb. Tehát akkor mi a különbség?
1: Hát nekik a nyereség.
0: Nekik itt a nyereség. Ja, hogy a nyereség. De nem ezt mesélte Tamás. Hát, de... Nem ezt mesélte, hogy nekünk ez most így, annyian akarjátok megvenni azért, most ezzel most bocsánat, de szeretnék egy picit meggazdagodni, ha nem haragusztok. Hanem azt mondta, hogy ti türelmetlenek vagytok, most büntetünk. Hát nem ezt mondja?
2: Nem, azt mondja, hogyha ennyire érdekes a produkciónk, akkor, és ennyire nagy a kereslet iránta, akkor miért ne vegyük ki belőle, amennyit lehet? Ezt mondja.
0: Ezt mondom én, ezt hívják mohóságnak.
2: Hát jó, ez azért most nagyon álszerény, amit mondasz, meg nagyon álszer.
0: Azért a világon van egy pár érdekes termék még, amit sokan szeretnek, ugye?
2: Aha, ez így van.
0: Így van. És hogyha mindenki így játszana az árakkal, akkor teljesen elszabadulna a pokol.
2: De nagyon sokan játszanak is így vele.
0: Ma egyre többen. Egyre többen. Ezt ugye mondjad.
2: De egyébként még azt hozzátéve, amit a rendező is mondott, hogy igen, ha vársz tavaszi, akkor mondjuk lehet, hogy még a mostani induló standardárnál olcsóbban is meg tudod majd nézni. Persze. Mert akkor a dinamika majd lefelé fogja húzni, ha nem annyira érdekes a történet már.
0: Te szívesen jársz ugye a Gianniékhoz vacsorázni. Ott általában teltház van, ugye?
1: Igen.
0: Igen. Ugyanazt fizeted a papfolytóért mindig is?
1: Hát nem, nyilván van, nem, tehát...
0: Mi nem?
1: Ha áremelés van, akkor nem.
0: Nem áremelés.
1: De nincsen dinamikus árazás, tehát ugyanazt fizetem.
0: De az érdeklődés nagy.
1: Az érdeklődés
0: mit szólnál akkor, hogyha beengednek, pedig már minden foglalt, beengednek, de a papfolytó 32 000 forint.
1: Nézd, én nagyon örülnék, ha mondjuk péntek szombatonként lehetne drágább, és mondjuk más lenne, akik ott ülnének.
0: Tehát akkor azt támogatod, akár a színdarab kapcsán, akár az étterem kapcsán, hogy a gazdagabbak azok megtekinthessék, vagy megehessék, és a szegényebbek meg nem.
1: Nem ezt mondtam.
0: De.
1: Nem,
0: hát de. Most ez
1: te nézőpontod.
0: Ez az én nézőpontom. Igen. Én őket védem.
1: Igen,
0: hogy az én nézőpontom?
1: Azért, mert akkora a kereslet a Gianninak pénteken, szombaton, alig lehet beférni. Ezáltal, ha ő ezen tud keresni, és van, aki megfizeti, akkor menjen.
0: De ő azon keres, hogy az étlapon feltüntetett áraknál marad, az ő keresete az az, hogy ugye teltházat csinál.
1: Így van.
0: És ez neki pont... Elég a profithoz. De, nem lehet még több profitot lehúzni belőle.
1: Ha a Gianniék fejével gondolkodom, akkor hétfőn, kedden, szerdán, amikor nincs akkora kereslet, olcsóban adom, hogy megint tele legyen, és ott is valami...
2: Egyébként logikus lenne a dinamikus árazás.
1: Így van, és én gazdasági oldalról beszélgetek, nem arról, hogy az emberek szegények vagy gazdagok, azzal, hogy egy vállalkozó, vagy bármi, amit működtet, az így kell nézni. Ez nem lehet az, hogy azért, mert mindenki számára nézzük meg, mennyit keres, és mennyi a minimálbér, és akkor mindenkinek elérhető legyen. Hát a világ nem így
0: igen,
1: működik.
0: A világ nem így működik, csak általában úgy működik egy vállalkozás, hogy én kitalálok valamit, egy terméket, egy szolgáltatást, bármit, és akkor én azt beárazom. És ha ügyesen árazom be, és egyébként jó a termék és a szolgáltatás, akkor azzal én valami pénzt keresek. De az, hogy látom, hogy hú, mennyien jönnek, ó, akkor emelek. Érted? Jó. Halló, ez nem korrekt.
2: Ha hadd mondjak neked egy olyat, ami lehet, hogy testközeli lesz, és felhasználja oldalról nézett. Tehát emlékszem, többször is voltunk úgy, hogy pénteken nem tudtunk hazamenni taxival, mert nem volt taxi.
0: Igen.
2: Szerintem ott álltál, és nem tudtál, hogy hazajutni órákon keresztül.
0: Igen.
2: Lett történt meg. Ha most azt mondja a taxitársaság, hogy van taxi, 1000 forinttal
0: drágában,
2: igen, akkor te azt mondod, hogy hú, de jó, hogy van taxi, kifizetem boldogan azt az 1000 forintot, többet csak legyen taxi, vagy azt mondod, hogy akár hajnali 4-ig is itt állok, nem érdekel, de legyen a standard ár.
0: Nem teljesen, hogy ezt csinálja. Tehát ezt csinálja, legalábbis az Uber ezt csinálja.
2: Van, igen, így van.
0: Mert ugyan fix árak vannak ugye taxi szolgáltatás illetően Magyarországon, csak az Uber azt csinálja, hogy nincs taxi, majd azt mondja, de egy kis borravalóval, amit előre küldesz a izének, sofőrnek, ezzel meg tud támogatni. Milyen pofátlanság ez?
2: Hát ez kemény, ez tényleg.
0: Ez van az Ubernél, ez rendben van. De érted, csak az a baj, hogy ugye nem létszükséglet színházba menni. Nem létszükséglet étterembe menni. Hazajutni az létszükséglet.
2: Igen.
0: Tehát, hogy ez egy nagyon nagy pofátlanság az Uber részéről.
2: Talán
0: Uber.
2: Ez így van, ez talán visszaélés, de utas szempontból meg örülsz egyébként, hogy kapsz taxit.
1: Tehát 1000 forinttel többért hazajutsz, akkor
0: de értem, de a sivatagban egy pohár víz sokat ér. Érted? Tehát, hogyha egy pohár víz van, és már kiszomjaztunk, és ott vagyunk, mit tudom én, az Ati, az Anett, a Lacika, te és én is az Évi, és egy pohár hideg víz van. Nálam van a legtöbb pénz, ebben biztos lehet.
2: Igen.
0: Na, igazságosnak tartanád, hogy az az enyém?
2: Úgy megiszod, mint a szél.
0: Kifizetem. Na, és persze. Ez rendben van?
2: Hát,
0: ti is szomjasak vagytok.
2: Ugye, ez történt, ha emlékszel a Covid-kor, mikor maszkokat lehetett venni. A 100 forintos FFP2-es maszk 2000 forint volt darabja. Ez történt. Pontosan.
1: És a kézfertőtlenítő
0: meg ugyanúgy? Az, hogy az állam hogy húzta le a Covid-ban az embereket, az egy külön történet.
1: Nem csak az állam.
0: Az egy külön történet.
1: Nem csak az állam. Nem csak az állam, a boltok is mindannyian ezzel éltek. Tehát akkora volt rá a
0: de gyerekek,
1: kereslet.
0: Erre azt mondjátok, hogy helyes? Most azt nézzük, hogy a dinamikus árképzés mit jelenti. Azt mondjátok, ez jól van így?
2: Nem azt mondjuk, hogy jól van így, azt mondjuk, hogy megértjük. Tehát, hogy értjük a logikáját.
0: Hadd keressen a színház jó sok pénz, vagy nem tudom,
1: de, de nem kötelező menni. Tehát ez egy szabadon választott
0: foglalkozás. Ez így van, ez egy szabadon választott, így van, pontosan.
1: Tehát, hogy most ne haragudj, hát az menjen el, aki ki tudja fizetni.
0: Akkor lehet, hogy nekem ilyen régi romantikám van. Csak én emlékszem, ugye, mikor gyűrűzött be a dinamikus árképzés, a repülőjegyekkel, szállásfoglalásokkal, ugye? Mert ezek régen fix árasak voltak.
2: Nagyjából egyébként, ahogy itt beszéljük, ez ilyen 5-6 éve kezdett el úgy világszerte elterjedni.
0: Igen, csak akkor azt kérdezem tőletek, hogy akkor hol van a határ? Milyen terméknél és milyen szolgáltatásnál húzzátok meg a határt? A taxinál már meghúznátok? Az ABC-ben meghúznátok? Vagy legyen szabad áras a krumpli?
1: De nem, az ABC-k is, bocsánat, nem mindegy, melyik ABC-be mész. Tehát van a tej, beszéljünk, ugye említetted már reggel a tejet. A tejet meg tudod kapni valahol, mondjuk egy ilyen nagyobb bevásárlóközpontban, mennyi egy tej? 500 forint, most csak mondok egy példát.
0: De most rosszat mondasz, mert különböző árak, az nem ugyanaz, mint dinamikus árképzés.
1: De hát ő dinamikusan árképzés.
0: Nem dinamikus árképez, nem. Ő beárazza, a Spar beárazza, az Osan beárazza, a Tesco beárazza, és ő azzal a haszonkulcsal dolgozik. De tudod mi az árakban az a fontos, az árakban, hogy minden embernek van egy havi keresete.
1: Igen.
0: Van egy fizetése. És az minden ember valahogy beosztja. Abból a fizetésből vesz magának fűtést, vesz magának benzint, vesz magának élelmiszert, vesz ruhát, gyógyszert, stb. Abból a pénzből, amit ő keres, ezt nagyjából beosztja. Hogyha mindezek a termékek és szolgáltatások, amiket most felsoroltam, szabadáras lenne, azaz nem szabadáras lenne, hanem dinamikus árképzésben lenne, az emberek nem tudnák mihez tartani magukat, a fizetésüket, és egy totál káosz lenne.
2: Ez teljesen így van. A létfontosságú dolgoknál nem is lehetne ilyet bevezetni.
0: Ja, hogy ott nem lehetne, de itt lehet.
2: A szórakozásnál, meg a kikapcsolódásnál, meg a hobbinál, meg ilyesminél, az nyilván nem létkérdés. Ahogy te is mondod, a hazajutás az létkérdés. Azzal igazából nem korrekt játszani. Most a taxi szempontból nézzük.
0: Most te itt húztad meg a határt, más meg máshol húzza meg a határt. Mi van, ha én krumpli árus vagyok, és látom, hogy jöttök krumplir. Én úgy felemelem, 1 kiló 38 ezer forint krumplit. Tessék, okay, mert sokan akarjátok. Jó, de ez egy érv.
1: Oké, okay, de ha megveszik, és te az 1000 forint helyett 38
0: akkor én jól jártam, igen.
1: Igen, de akkor te, amikor hazamész, akkor mint vállalkozó, mint ember, aki dolgoztál nagyon sokat a krumplival, odahoztad, kiépítetted a standodat, csináltál egy óriási marketinget, és van rá igény, hazaviszed a pénzt, és nem tudom, új ruhákat veszel, új autót, akkor te nem örülsz neki?
0: De én is szeretek pénzt keresni, hát nem arról van szó. Hát én akkor... Csak akkor ne ezt mondjuk, hogy a türelmetlenség hajtja fel. Akkor mi nem mondjuk azt, hogy az hajtja fel az árakot, ennyi barom van, aki meg akarja nézni ezt a darabot, mi most jól leszedjük őket.
2: Tulajdonképpen igen, értékesebb.
0: Ezt kéne mondani, és nem az, hogy magatokra vessetek, majd nézzétek meg tavasszal.
2: De te szoktad mondani, hogy ha kifizetnek valamit, aminek van egy ára, ha ez a kettő találkozik,
0: én szoktam mondani, akkor mondok ilyet.
2: Valamelyik nap mesélted ezt nekem, és teljesen logikus. Teljesen logikus. Ha találkozik egy ár azzal, hogy megveszik, akkor onnantól minden oké.
1: De nem? A repülőjegy, te mondtad, teljesen jól, régen egyforma volt. Igen, de például az én szüleim, vagy az én családom biztos, hogy nem tudott repülni, mert nem tudta akkor sem megteremteni.
0: Most mi ez, most elkezdjük sajnálni Krisztóf családot?
1: Nem kell, de hogy is, nincs csoportos sajnálva.
0: Nem,
1: csak azt akarom mondani, hogy most már elérhető az anyukámék számára a repülő.
0: Mert tehát a fixáros nem volt elérhető anyukád számára, és a dinamikus elképzés meg elérhető.
2: Jobban szereti drágán.
0: Jobban szereti drágán, tényleg.
1: A dinamikus árazásnál egyre nem figyeltetek oda. Nem csak fölfele megy az ár.
3: Hanem lefelé is.
1: Köszönöm szépen, Anett.
2: Hogy köszönöm, köszönöm
0: szépen, Anett.
1: Érted? Tehát
0: te meg ne finisjeld már be az öngondolat sorát. Jó, tehát oké, okay. Ezt az érvet elfogadom. Tehát ezt az érvet elfogadom, hogy oké, okay, fellövöm most a Stoll árlistáját, de bagóért nézheted meg márciusban. Akkor legyen ez egy ígéret.
1: Nem tudja megígérni.
0: Legyen hát, ígéret.
1: De ez egy közgazdasági gondolkodás, és ez a lényege. Amíg igény van rá, majd úgy fog szépen csökkenni.
0: Akkor a szegény ember soha büdös életben nem megy színházba.
1: Ez nem igaz. Azért színházi darabokat is, Rómeó és Júliát is játszották 100 évig, érted, és el lehetett már venni utána.
2: Ez egyébként így korrekt, hogyha tényleg el tud jönni az a pont, amikor már nagyon szétjátszották a darabot, nagyon, és tényleg fillére kell el
0: akkor már kiégtek benne?
2: Hát nagyjából.
0: Akkor már unottan játszák?
2: Akkor viszont fillérek. Akkor fillérek. Ne az legyen, hogy akkor megállítjuk egy ponton az árat, és akkor viszont annál lejjebb nem mehet, akkor viszont ott se legyen ez.
0: Velem ne vitatkozz el, tehát én nem vagyok barátja a dinamikus árképzésnek. Annak vagyok barátja, hogy a vállalkozás találja meg azt az árat, ami piacképes. És abból profitáljon, szerezzen profitot, de ne akkor vegye, amikor hoppá van érdeklődés, akkor levegye gyorsan a izét. Te mit szólnál hozzá? Te nagy BKV-s vagy, ugye szereted ezt a szolgáltatást?
2: Igen.
0: Na, reggel nagyon sokan szeretnek BKV-zni. Mi lenne, hogyha 8700 forint lenne egy buszjegy ide? Minden reggel, mert az érdeklődés nagy.
2: Hát nem örülnék. De ahogy te is mondtad a taxinál...
0: De dinamikus. Miért nem mész délben? Akkor nem érdeklődik senki. Menjél délben.
2: Akkor ezt veled megdumálom.
0: Veled dumáld meg, oké. Hát gyere délben, kirúglak.
2: Te is mondtad...
1: Mert nem értél be.
2: Ahogy te is mondtad a taxinál, a hazajutás, a munkába jutás, az létkérdés.
0: De mindenki magának, igen, csak az a baj, hogy másnak meg a szellemi manna az a létkérdés, amit mondjuk színházban elégít ki.
2: Igen. De akkor megnézi egy hónappal később a szellemi mannáját.
0: Te nyaralni is egy hónappal később indulsz el?
2: Csomóan csinálják azt, igen, hogy utolszezonban mennek, vagy előszezonban.
0: Hát persze, igen, pontosan, de azért csomó meg nem tudják megcsinálni, hanem akkor mennek, amikor éppen a gyereknek nyári szünete van, stb. Még a felesége is ki tudja venni a Szabiát.
2: Ez is jogos, de ott is dinamikus árazás van, főszezon.
0: Gyerekek, én voltam, amikor Bécsben néha a ilyen stadion, Prátes stadion, de valahogy így, na mindegy. Ott van valami és koncert, és ott a stadion mellett van egy szálloda, ott szoktunk megszállni. Tök jó, átgyalogolunk. És amikor AC/DC volt, akkor az a szó, ami 120 euró szokott lenni amúgy durván, 350 volt. Előtte két nappal 120, utána is már másnap újra 120. Az AC/DC-nél 350. Igen. Euró.
3: De ez így szokott
2: ez lenni. Pontosan, ez a Balatonszand idején is így volt Zamárdiban mindig.
0: Meg hasonlítsuk a Balatonszandot az AC/DC-hez.
2: Jaj, nehogy.
0: Hát tényleg nehogy, már azt a silányságot a világ rock isteneihez hasonlítani.
2: Hát gondolod, visszatérhetünk az alaptémához, vagy ragadhatunk még ezen, hogy ki a silány, de...
0: De ne told be magad az AC/DC elé, hát ez milyen? Tényleg Martin Gerix-el vagy ki a taszommal.
2: Lényeg, hogy drága volt a szállás.
0: Ez a lényeg, ez kéne felfognod, hogy erről szólt ez a történet.
2: Lehet, hogy ugyanezt a példát mondtam, de mindegy is. Tehát, hogy ez így működik. Igen. Itthon is így működik, nem csak ott.
0: Ja, így működik, akkor ezt fogadjam el, tehát így működik.
1: Hát de ekkora az igény rá a szállodára.
0: Én kifizettem, mert én megtehetem, de te biztos, hogy nem fogod tudni kifizetni.
1: És nem is ott fog megszállni.
0: És ez miért jó? Miért kell szivatni azokat az embereket, akik egyébként kifizetnék a normális árat? A normál árat.
1: Értenek? De nagy az igény rá. Tehát van 50 szoba, és 1000-en jelentkeznek rá. Akkor miért ne kérje el arra az 50 szobára az árat, arra a két napra? Itt volt Magyarországon a labdarúgó esemény, emlékeztek a BL döntő.
0: Mert így, hogyha gazdag vagy, már nem tudod, mennyire vagy gazdag. Érted? Ha szegény vagy, nem tudod, mennyire vagy szegény. Mert nem tudsz mihez viszonyítani. A pénzed annyit ér, amennyiben amennyit a társadalom árakban eléd tesz. Érted? És amiből te fogyasztasz. Ha nem tudod, hogy mibe kerül, micsoda, akkor semmit nem ér a vagyonod. Nem érted?
2: De akkor sem, hogyha standard áron van mondjuk a szállás, akkor sem biztos, hogy te megkapod. De. Mert mindenki rámegy, óriási a kereslet, és lehet, hogy még jövő évre az
0: lehet, hogy nem kapod meg. Tehát van olyan, hogy telt ház, ezt én is ismerem, lehet, hogy nem kapod meg. De tudod, és ha megkapod, tudod azt, hogy megengedheted magadnak a fizetésedből, vagy sem. De azt nem lehet játszani, hogy neked van egy fizetésed, majd amikor eljön az idő, hogy te igénybe vennél szolgáltatást, ja most éppen fölvittük az árakat, és nem tudod megengedni magadnak. Ez pofátlanság.
1: Így van, de most mit tudsz csinálni? Ezt megcsináltak a repülőjegyek.
0: Nem tudok semmit se csinálni, Évi.
1: Oké, de itt vannak a repülőjegyek, itt vannak a szállodák, nem tudsz, ez benne van, ez gazdasági fejlődésnek az oka, és egyébként, amit a színház csinál, ugyanúgy gazdasági alapokon gondolkodik, és a gazdaság nem olyan egyszerű, ahogyan te látod. Vannak kiadások, vannak...
0: Nem olyan egyszerű, ahogy te látod. Mert pont ezt mondom, tehát, hogy az emberek megkeresik a pénzüket,
1: így van.
0: És akkor ugyanezen elv alapján, tényleg most azt mondják, hogy jó, mert létszükséglet, nem létszükség, akkor a krumpli létszükséglet, de a snidlinges vajkrém nem létszükséglet?
1: Így van.
0: Aha, nem. Tehát akkor az lehet szabadára snidlinges vajkrém, de a krumpli meg nem. Tehát nem, hol
1: de
0: tartunk?
1: A krumplit és a színházat ne hasonlítsuk össze.
0: Nem, bármit, ami a fizetésedből te megengedsz magadnak. Minden termék, én minden áru.
2: De ez volt én körülöttünk, ez volt körülöttünk évekig, dinamikus árazás a boltban, úgy hívták, hogy infláció, de még mekkora, ez ment évekig, és küzdöttünk.
0: Az infláció nem ugyanaz. Az egy elbénázott gazdaságnak a következménye.
2: Igen, de minden héten néztük, hogy már megint drágább.
0: Rendben van, de ez aztán meg tényleg elindítja. Tehát, hogy itt aztán teljesen mindegy, mennyit keresel.
2: Hát ez így van. Igen.
0: És ez nincs rendben.
3: Egyetlen egy esetben van rendben. Én amikor szeretném mondjuk árulni a lakásomat, és hogyha több jelentkező van, akkor szintén van ez a dinamikus árazás, és felnyomják.
2: Te csinálod, igen? Nem, mert nem korrekt.
1: De látod, Anett nem egy feltétlenül a leggazdagabb ember a világon, de ha tud keresni mondjuk 1 millió forintot, hogy sajnálod tőle?
3: Akkor nyilván belevág az ember, és akkor én is örülök neki, hogyha többet adnak, és azt fogom választani.
0: Én nem tudom, te miről beszélsz mindegy.
3: Hát mindegy. Mindegy is.
2: Szóval. Hogy jól feldinamikus árazza a lakását, hogyha árulja, és akkor felmegy 50 millióról 70-re is, hogyha sok a kérő.
3: De
2: jó.
3: Igen.
0: Gyerekek, itt alapvetően arról beszélünk, hogy igen, ez egy jelenség, egyetértek, ez egy jelenség, világszerte létezik. De az, hogy minden területre ez beszivároghat, szerintem ez aggályos. És pont azért aggályos, ez az én véleményem, mert az ember már nem tud minek mentén orientálódni a saját pénzét illetően, és hogyha ez ennyire tényleg egy csettintéssel már a szórakozásra, tehát hogy a színházra is működik, akkor már egy hét, vagy egy, mit tudom, egy rövid időn belül az élelmiszerre is, az ABC-re, a mit tudom én, a közlekedésre, stb. Is kihathat, és akkor tök mindegy, mennyit keresel.
2: De az a baj, hogy ez megint miattunk van. Azért lehet megcsinálni, mert megveszik a 40 000-es egyet, megveszik az egyet. Nem mondja azt egységesen mindenki, hogy ó, ennyire felhúzták, nyerészkedni akartok? Akkor stop, akkor senki semmit. Nem mondjuk, ezt mi csináljuk magunkkal megint. Ez a baj. A szállásoknál
1: igen,
2: is.
1: Nem, ha nem veszik.
0: Érdekes, hogy nem érzitek azt a különbséget, hogy van tisztességes profit, amit egy jó vállalkozó meghatároz egy árképzéssel, és hogyha sikeres a terméke, és azt a meghatározott áron eladja, abból ő profitál, ez egy tisztességes profit. De amikor látja, hogy hú, többen akarnak, akkor elkezdi, és ja, most kevesebb, akkor leviszi. Tehát ez nem az. Ez Ryanair. Ez olcsó Ryanair.
1: Értem, amit mondasz, de én nem hiszem, hogy az ember a pénz ellen van. Tehát, hogyha csinálok valami jó terméket, és nagy rá az igény, és el tudom adni drágában, hát ki az a hülye, aki nem adja el drágában?
0: De miért nem adod az úszóbérletedet drágában, amikor nagy az igény?
1: Nézd, adnám. Adnám, nem rajta múlik, de hát ha nagy az igény, és nem tudom beengedni, tehát képzeld el, mondjuk van az úszodának 1000 fős kapacitása, 3000-en akarnak bejönni, és mondjuk legyen 1000 forint a jegy. Ha adom 2000-ért, akkor is 2000-en akarnak bejönni, és még mindig 1000 ember nem jutott be. Na. Adjam 3000-ért, és képzeld el, a végén eljutok oda, hogy mindenkit be tudok engedni, és még nyereségem is
0: nem
1: van.
0: Nem tudsz mindenkit viszont beengedni, hiszen több... kilökte azokat az utcára, akik nem tudják kifizetni. Azok oda, tehát ezeket erre, ők be akartak, nem tudsz mindenkit beengedni. Ők sírva hazamennek, megalázva hazamennek.
1: Miért van az, hogy elmész egy sportlétesítménybe, és mondjuk pályát akarsz bérelni, akkor reggel 6-tól 8-ig olcsóbb, mert ugye akkor senki nem akar menni, de mikor délután 4-től este 8-ig akarsz menni, akkor a pádel, a tenisz, az úszóbérlet, vagy bármi, vagy a pályabérlet drágább. Hát akkor miért mész akkor? Azért, mert akkor tudnak menni az emberek. Reggel 6-kor nem tudnak menni.
0: Olyanokat magyarázol, neked nem kell fogalmas magyarázni, azért értelmes csávó vagyok. Hát de már hülyeségeket mondasz.
1: Hát de ez normális, amikor az igény
0: hallgattam,
1: van.
0: Az a baj.
1: Nem tudom elmondani. De a dinamikus árazásnak
0: az
1: másik,
0: nem ugyanaz, de mindegy.
1: Másik, de másik része is van. Adjuk olcsóban is a jegyárat.
0: Tényleg? Mikor árultál 3 forintért belépő jegyet?
1: Például ebben a hónapban nem árultunk, de majd biztos, hogy lesz olyan, hogy van olyan idősáv az úszodában, amikor nagyon kevesen vannak.
0: Jelentsd be most!
2: Hajnali 4-5 között.
0: Jelentsd be most!
1: Nem jelentem.
0: Mikor lesz 25 forint a belépő jegy hozzá?
1: Hát soha.
0: De lesz 20... az a... Mondd,
1: biztos,
0: hát éjfélkor.
1: Nem lesz 25 forint.
0: De mondd már meg.
1: De még nem érted, hogy nem lehet 25 forint. Hát nem lesz. Ha lesz, akkor,
0: akkor
1: mondjuk...
0: Akkor, amikor amúgy sincs emberben.
1: Meg zárva van, hát nem jöhetnek be.
0: Nyissátok ki a kaput, de ne legyen ott úszómester.
1: Nem lehet.
2: Meg világvilágosségre.
1: Nem tudod, rám tudsz rábeszélni. Hát vannak kötelezettségek.
0: Na jó, gyerekek, nem tudom, de... Úgy látszik, hogy én vagyok a szociális ebben a kérdéskörben, és ti nem.
2: Nem jó, tényleg nem jó ez a dolog, de az a baj, hogy magunkat szivatjuk meg.
0: Jó, kérdezzük meg a hallgatóinkat. Meséljétek el, hogy a dinamikus árazás miatt te miből szorultál ki? És ez lehet akár egy szállás, és akkor éppen egy rendezvény volt abban az időben, és ezért lehet egy repülőjegy, lehet bármi más színház, ugye most már sportesemények is, ahogy mondja a Gyuri, hogy amúgy meg tudtad volna engedni magadnak, csak a dinamikus árképzés hirtelen annyira megemelte az árat, hogy ezt már nem tudtad megtenni. Kiszorultál ebből? Volt-e ilyen?
2: Én így voltam az Oasis koncerttel például. Milliókra ugrottak fel a jegyek.
0: Emlékeztek, amikor így volt a BL döntő? Igen. És az Airbnb árak, budapesti lakások, 50 négyzetméteres lakás egy éjszakára 1 millió forint. Bizony. Dinamikus árképzés, ez rendben
2: ez
0: van.
2: Jó dinamikus
0: ez
2: volt.
0: Rendben van, jó dinamikus volt.
2: Bizony.
0: 1 millió alatt alig kaptál egy éjszakára Budapesten lakást. A BL döntő alatt. És ti azt mondjátok, hogy helyes, ugye? Helyes.
1: Na, volt rá igény.
0: Nem volt rá igény.
2: Kivették.
0: Nem.
1: Hát kivették.
0: Hát nem vették. Aztán honnan
1: azt
0: láttad,
1: az
0: hogy kivették?
1: Nem vették ki.
0: Nem azt az egyet. A budapesti térkép tele volt, ugyanis nem vették ki. Hiszen akkor nem lenne fenn, mert már akkor ki van adva.
2: Akkor túl dinamikus volt az az árképzés.
0: Túl dinamikus volt az árképzés.
1: Mohó volt. Mohó volt.
0: 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Adásban vagy, ne káromkodj.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
7: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
8: A jó dolgokat könnyű szeretni. Saját raktárkészlet, országos garancia és elképesztő leárazások. Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Elektromos fűtés, klíma, boiler, puffer, melegvíztartály. Az elektromos fűtés webáruházból. Kamatmentes részletfizetéssel is. www.elkötőjelfűtésbolt.hu.
9: Az Alzó cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
10: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel. Kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
11: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron. Október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a Kortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortidol gél pont jó a fájdalomra.
14: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, feleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
16: Hovány csoport a világ élvonalában.
5: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
17: Egyelőre nem bízzuk az álláskeresést az AI-ra, az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálhatjuk. 26 fok is lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. megszólalt Hankó Balázs ügyében a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség. Azt írták, a volt minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezelés büntettével gyanúsítják. Azután hallgatták ki, miután a politikus mentelmi jogát a hét elején felfüggesztették. Az ügyészség gyanúja szerint a nemzeti kulturális alappénzét választási kampányköltségekre és személyes célokra is fordították. Hankó Balázs az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panaszt tett. A magyarok egyelőre nem bízzák az álláskeresést a mesterséges intelligenciára, derült ki egy hazai állásportál felméréséből. A megkérdezettek fele általánosságban már használ valamilyen EMI alapú szolgáltatást. Munkakereséshez azonban mindössze 7% veszi igénybe ezeket. A legtöbben továbbra is állásportálokon, hagyományos internetes keresőkön vagy ismerősök ajánlásai alapján keresnek munkát. A válaszadók szerint a legnagyobb problémát a munkáltatói visszajelzések hiánya jelenti. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket. Mondta a rádiónak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályvezetője.
18: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
17: Letették a Szántódi és a Tihanyi Kom kikötő fejlesztésének alapkövét. A 6 milliárd forintos beruházás 2027 végére készülhet el. A kompok természetesen továbbra is menetrend szerint közlekednek. Zavartalan napsütésre is száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, a Dunántúlon erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Holnaptól vasárnapig derült vagy legfeljebb fátyol felhős, napos idő ígérkezik, csapadék nélkül. Napközben végig 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk. Hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az útinformtól tudjuk, hogy erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M1-es autópályán Herceghalomtól, a közeli 1-es főúton Biatorbágytól, az M3-as autópályán Bag és Mogyoród térségében a bevezető szakaszon, valamint a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve a 31-es főúton Mende átkelési szakaszán is, és az 51-es, illetve az 510-es főúton Dunaharaszti környékén kell lassulásra, kisebb torlódásra számítani. Közben az M3-as autópályán a 68 csomópont közelében felújítják az útburkolatot az 53-as és az 57-es kilométer között. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Vezessenek körültekintően.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 3:48 lesz, 2 perc múlva. Nagyon érdekes. Gyerekek, annyi SMS jött erre, hogy az elképesztő. Az, hogy többségében nekem adnak igazat, ez most nekem nem diadal, de gondoltam egyébként, hogy azért a hallgatók többsége érzékeny erre, és nem ennyire ridegen látja a dolgokat, mint mondjuk az Évi. Nézzük meg, hogy mik jöttek. Sajnos más előadásokra is dinamikus jegyértékesítés van, például diótörő. Szerintem felháborító, mire összespórolsz egy színházra, rájössz, hogy keveset gyűjtöttél. Amúgy is egyre elérhetetlenebb egy család számára a színház. Aztán teljesen igazán a főni, Évi Gyuri most butaságot beszél. Nem kell butaságnak mondani, amit mondanak, nekik van egy álláspontjuk.
2: Ami más tök megközelítés, okay. Igen.
1: Hello főni, dinamikus árazás, a pofátlanság ne továbbja, pont, neked van igazad. Halin, nagyon igazadan, bocsi, jó a műsor, gratulak. Kedves Risto, Évi, ez nem volt szép. Az menjen színházba, aki megteheti. Hát ez milyen hozzáállás? Tudod, a sporteseményekkel is így vagyunk. Amikor tapsoltunk neked a lelátón, akkor se voltak olcsók a jegyek, mégis ott voltunk. De hát az a baj, hogy mindenki elfelejti, honnan jött. Még szerencse, hogy az én vérnyomás csökkentőmet nem írják fel mindenkinek, mert akkor lehet, hogy azt se tudnám megvenni. De hát az a baj, hogy mindenki elfelejti, honnan jött. Egyébként jó étvágyat kívánnék étterméhez. Ezt nem értem. Teljesen szép napot. Igen. Ja, bocsi, el vagy tévedve, hallottál már a kereslet kínálat közgazdasági fogalmáról? Üdv a kapitalizmusban. Köszi, nem kell engem nagyon kioktatni ebből, elég sokat hallottam erről nyilvánvalóan, és ugye gyakorlatban is látom, de ez nem ugyanaz. Ez nem a kereslet kínálatnak az alapelve, hanem az, hogy hirtelen, amikor hirtelen megnövekszik egy igény, akkor én még rápakolok a profitra. Ez nem ugyanaz, mint hogyha van egy normális árképzés, hanem éppenséggel, hogyha valaki nagyon akar egy terméket, oda jön, ez tényleg olyan, mint a boltban. Oda mész a kisboltba, és azt mondod, kérek egy kiló cukrot, és látja a szemedben, hogy nagyon akarod, akkor az nem, mit tudom én, 600 forint, hanem 3700 forint. Ez ilyen a dinamikus árképzés.
2: Ez nagyjából
1: ott a pillanatban jelent. Dönti el.
2: Ez jelenti, és az a baj, hogy ilyenkor nem az van, hogy megfordul az ember, és azt mondja, hogy bár kifizethetném, ennyim lehetne, de rohagy meg nem, hanem megveszi a szállást a dinamikus áron, és azt mondja, de jó, hogy én megtehetem. De ezzel igazából támogatja ezt a rendszert.
1: Már aki. Valaki nem, és ez majd kiderül itt a többiekből. Köszönöm, Gábor, hogy te figyelsz arra, hogy nagyon sok ember van, akinek kevesebb a jövedelme, és lenne igénye kultúrára, de egyre kevésbé teheti meg. Az Erkel Színház átalakításával az operáról már teljesen lemondtunk. A tévében már nem adnak színházi közvetítéseket, akinek kevesebb a pénze, az mondjon le mindenről, kérdezi Andrea. Igazad van, bocsi, ma egy Golf 40 000 euró, nem veszik meg, mert nem ér annyit. És csodálkoznak, hogy bezárnak a gyárak. Hát ez nem teljesen, ez nem dinamikus árképzés. Évi, mi van, lefagytál?
3: Nem, csak azon gondolkodom, hogy én ezt teljesen megértem, hogy arról beszélünk most, hogy kinek mire van pénze, de azért azt ne felejtsük el, hogy amikor elmehetsz egy olyan sporteseményre, és a sportnál azért érint mélyen, mert hogyha gazdasági alapon kéne ma Magyarországon sporteseményt rendezni, nem lenne. Ezt csak halkan mondom, mint ahogy a Real Madrid és a Barcelona pedig tud olyan gazdasági tevékenységet folytatni, és olyan áron adja a jegyeket, és olyan minőségű eseményeket.
1: Nem tudjuk, hogy milyen eseményről beszélt ő pontosan.
3: Egyébként pedig a londoni eseményem ingyenes volt, csak úgy még visszahagycsatoljak az úriembernek.
1: Mindegy, de valószínűleg a repülőjegy meg drága lett volna, de mindegy is, hát ez most nem erről szól, meg Magyarországon, hogy annyira torz a sport, hogy itt úgyse tudunk igazságot tenni. 60-as években, sráckoromban a 101 Kiskutya című filmre majdnem 2 hónapot vártunk, mert csak a Vörös Csillag játszotta, és akkora volt az érdeklődés. Mégsem emeltek árat az első időkben. Hányok Puskástól, hogy még ideológiát is gyárt hozzá, üzeni Magykó bá. Vettem már jó árban előadás előtti 2 napon utolsó maradék 1-1 jegyet, utolsó lyukas helyeket jó árban eladják. Legfeljebb nem egymás mellett ültünk. Hát kösz! Azért az ember, amikor elmegy szórakozni, általában nem tök egyedül megy el, akkor úgy azt, hogy együtt szeretné megélni, és nem egy.
2: Nem, mondjuk a repülőgépen is jól lehúzzák az embert azért, hogyha szeretnél egymás mellett.
1: Felháborító.
2: Tehát, hogy felháborító. Ezt is egyre több helyen használják.
1: Nyomjad, bocsi, nagyon jó vagy, teljesen igazad van. Jócó, bocsi, meg rajongók érte TNT és Margit. Valaki üzeni, hogy miért nem indítottak egyből 40 000-ről? Nem lett volna korrektebb, Balázs? Tényleg? Miért nem egyből 40 000?
2: Valószínűleg ők se gondolták, hogy ennyit el lehet kérni a jegyért.
1: Ez történt,
2: szerintem.
1: Nem, majd menjen magánorvoshoz. Amúgy se olcsó, de majd látja, hogy akkor az érdeklődés.
2: Hú, de sok.
1: Akkor az érdeklődés, úgy megízi, akkor meggondolod.
2: Hú, de sokan foglaltak erre a hétre.
1: Igen. Lyonban magyar-portugál meccs az EB-n, 280 euró volt a szálloda. Előző nap és utána 110 euró. Igen. Pedagógusként nem tudok téli szünetben síelni menni. Hoppá.
3: Pontosan.
1: Máskor sem, mert akkor van a szabadságom.
3: Hát gondoljatok bele, amikor a pedagógusoknak, iskoláknak és nálunk is az úszoda ebben érintett, amikor szünet van, őszi szünet, téli szünet, nyári szünet. Mikor a legdrágábbak az utazások? De minden.
2: Persze.
3: Ezekben az időságokban.
1: Így van. Na ez is baromi érdekes, és erről én is hallottam. Esküvői torta rendelés sima, de ugyanaz 50 ezer. Esküvői tortaként 120 ezer.
4: Igen, így én is jártam. Hát
2: ez létezik, és esküvő felár, ez létezik.
4: Igen.
2: Ez a fogalom.
4: És a csokorra is, bocsánat.
1: Igen, esküvői. Vagy rendelsz egy menüt. Nem tudom, kikérsz egy cateringet egy házi buliba, nem tudom, akármennyi, persze attól függ, hogy hány fő, és hogyha esküvői menüt kérsz, akkor olyan felárat nyomnak, hogy az hihetetlen. Pedig csak az van odaérve, hogy esküvői.
2: Ez pofátlanság.
1: Na, én már azt várom, hogy mikor lesz az, amikor a boltban megkérdezik, hogy nagyon éhes vagy, és ha igen, akkor neked kétszer annyiba kerül a kaja. Undorító. Ez erről szól. Ez tényleg, ez nagyon jól írják a hallgatók. Régebben nagyon sokat jártam Szegedre a szegedi szabadtéri játékokra. Akkor még úgy éreztem, hogy a jegyek és a szállások is megfizethető áron voltak, de az évek során mindkettő ára egyre jobban elszállt. Tavaly például már a Geszti új musicaljére sem mentem el, mert annyira drágák voltak a jegyek, és a szállás is rengetegbe került. Ennyi pénzből külföldre is el tudunk utazni, ráadásul mi általában komplett utazási csomagokat szoktunk foglalni, tehát nem külön vesszük a repülőjegyet, és nem magunk intézzük a szállás. Most már egyre inkább azt látom, hogy sokszor olcsóbban kijövünk egy külföldi utazással, mintha itthon szeretnénk elmenni egy programra, egy koncertre, vagy valamilyen rendezvényre, és még egy szállást is fizetni kell mellé. Elég furcsa, hogy lassan már jobban megéri külföldre utazni, mint itthon kikapcsolódni.
2: Hát ez egy klasszikus régi téma egyébként, és sajnos így van.
3: Így van.
1: Jó, van egy még egy nagyon érdekes, Árpi akarja ezt nekünk elmondani. Szia Árpi, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Árpi, ugye mi azt kérdeztük, hogy ilyen dinamikus ár miatt szorultál-e valamilyen furcsa vagy hátrányos helyzetbe? Neked mi volt? Mesélj!
5: Hát ez még a kezdetek kezdetén, amikor elkezdték bevezetni ezt a dinamikus árazást, akkor volt az, hogy stand-up előadásra szerettem volna jegyet venni. Meg is volt...
1: Online vagy hogy?
5: Igen. Tehát meg is volt az a keret, amit erre szántam. És, hát
1: bocsánat, ezt a keretet hogy állapítottad meg? Tudtad, hogy mennyibe kerül egy jegy nagyjából? Vagy?
5: Hát igen, azért járogattunk a Duma Színházas előadásokra, és hát tudtuk, hogy nagyjából ez ennyibe kerül. Uh-huh. Igazándiból beleférne az a plusz-minusz 1000-2000 forint, de itt nem is az volt a lényeg, hanem hogy fölmentem az oldalra, lefoglaltam a jegyeket, és kiadta nekem, hogy dinamikus árképzés van, tehát vette a foglalásomat, de majd 6 nap múlva jöjjek vissza, és a dinamikus árat fizessen meg akkor. Tehát tulajdonképpen megzsarolt azzal, hogy megvan a jegyem, de csak akkor fogom megkapni, hogyha én kifizetem azt az árat, amit ő majd megállít nekem 6 nap múlva.
1: Tehát árat is akkor mond, majd 6 nap múlva a foglalásodat elfogadta?
5: Nem, egy ár volt, de egy ilyen 12.191, tehát egy ilyen tök hülye ár volt, mert éppen gondolom folyamatban mond a dinamikus ár, igen, ott tartott.
1: És csütörtök, tehát 6 nap múlva zárul le ez a kis árképzés,
5: igen,
1: és ez a 12.000, ez véletlenül feljebb megy.
2: Mintha licitált volna.
5: Igen. Tehát tulajdonképpen...
1: És ez a normális jegyfoglalás, ez nem izé, valami licit oldalon voltál?
5: Nem. Hát nem a Duna Színház oldalán, hanem ugye mindegyik fellépőnek vannak ilyen saját oldalai, illetve saját egyéni előadásai, amiket különböző helyeken, gondolom, különböző rendezvény szervezők csinálnak. És akkor tulajdonképpen 6 nap múlva fölmentem, és igazándiból akkor már majdnem 4-5 ezer forinttal több volt a jegy, de még akkor sem a végleges árjegy volt, hanem egy ilyen 1-2 forintos, tehát ilyen 13.596 forint, és akkor ott úgy voltam vele, hogy igazándiból a Duma Színházban tudom, hogy ha lefoglalom ugyanad a jegyet, akkor ezt azért meg fogom kapni, meg igazándiból nem is volt jó utána az időpont, tehát elengedtem ezt az egész dolgot.
1: De mennyi volt a vége egyébként a 12 ezer valamennyihez képest?
5: Hát a 12.000-hez képest utána nekem 16.500 valamennyi volt a legvége.
1: Hihetetlen.
5: Hát a két személlyel számomra már majdnem egy harmadik jegynek az ára volt a kezdőjegyhez képest.
1: Tehát itt még Árpi esetében az az előnye sem volt meg, hogy ő előre, jó előre akarta valamelyest megvenni, 12.000-es áron, és nem utolsó pillanatban, hanem azt mondták, hogy jó, most 12.000, de mi utolsó pillanatban csapjuk le a végleges árat, és akkor majd meglátjuk. 16,
2: igen,
1: bocs.
2: Igen, ez általában igen, arról szól.
5: Ez egy éve vagy két éve lehetett ez a dolog, tehát ez még a kezdetek kezdetén volt ez a dolog. Én közben külföldön már egyébként vásároltam hasonló módon jegyet, viszont ott észre lehet venni, hogy ott már megcsinálják azt, amit a Bocsi is mondta, hogy tulajdonképpen a gazdagabbaknak vetítik át ezt a jegyet. Tehát vannak a szolgáltatási részben olyan helyek, amiket fix áron értékesítenek, és a preferált helyeket, mint egy Páholy, vagy egy jobb első sor, vagy valami, azokat csinálják dinamikus árazással. Mm. Tehát a kettőt kombinálják már kint. Valószínűleg ez lesz a jövő, tehát valószínűleg ez is be fog jönni Magyarországra is, de például Svédországban volt, az azt hiszem Justin Timberlake koncerten volt, ismerős mesélte, hogy ugyanez volt, hogy a jó első osztályú helyre, tehát ami egy ilyen viszonylag közel volt a színpadhoz, ott nem volt fix ára jegynek, hanem mit tudom én, a középkategóriás jegy volt az, amit meg tudott venni. Tehát ott is ez a dinamikus árazás ment. De valószínűleg ez lesz a szolgáltatásban is, hogy nem zárják ki azért a tömegeket, mert nincs rá pénze, hanem lesznek bizonyos kategóriák, amiket fix áron adnak, és akinek megvan rá pénze, tehát az elitebb, magasabb kategóriájú jegyeket fogják versenyeztetni. Szerintem ez lesz itt is.
1: Hát igen, csak végeredményében, aki normális árban gondolkozik, vagy illetve annyira van már, vagy annyira van csak pénze, az egy idő után, ez így megy, meg se próbálkozik. Se koncerttel, se színházzal. Mert már kísérletet se tesz.
5: Hát vagy meg lesz benne az, hogy nem ragaszkodik egy Páholyjegyhez például egy színházi előadáson, hanem egy normál 5.-6. sor vagy 8. sor környéken, ahol fixárért megkapja azt a jegyet, azt fogja megvenni.
1: Hát amennyiben van fixáros jegy, igen. Igen.
5: Igen. Tehát, ha bevezetik ezt.
1: Nagyon szépen köszönjük.
5: Én köszönöm, hogy lehetőséget.
1: Köszi, szia. Nagyon érdekes volt, amit
2: érdekes, mondod. Érdekes, pláne azért, mert eddig ez úgy működött, hogyha megveszed jó előre, tehát te tudod fél igen. évvel előre, hogy te mész és megveszed, akkor egy jó árat kapsz.
1: Pontosan.
2: De itt, amiről Árpi mesélt, ez a módszer még ezt is kiszűrte.
1: Igen.
2: Szenzáció.
1: Igen. Mert ez a fapados légitársaságoknál legalább így van. Tehát, hogy én januárban elhatározom, hogy mit tudom én, szeptemberben vagy októberben szeretnék utazni Pizába, akkor jutányosan kapom meg az árat. Akkor nincs az, hogy várjunk majd egészen jó augusztusig, igen. majd akkor megmondom mennyi. Hát igen. Ilyen nincs.
3: Után, de a végén meg ugyanaz van, tudod, megy az ár fölfelé, és a végén az utolsó napban, vagy ugyanaz azon a napon, amikor utaznál, lehet, hogy jóval olcsóbban tudsz, de hát ki foglal az utolsó pillanatban.
1: Ja, persze, igen. Na, azt mondja, hogy sziasztok, volt már arra példa, hogy hatalmas kereslet volt egy koncertre, de nem a jegyek árát emelték fel, hanem több koncert lett belőle. 1992 Piramis, 2024 Azaria.
2: Itt volt Coldplay is volt, több is volt.
1: Tehát így is lehet több profitra szerteni, csak tudom, hogy a profit oldalán állsz te, hogy akkor rendben van, nem az áron emelek, nem a rajongókkal cseszek ki, hanem több rajongónak adok lehetőséget azzal, hogy több előadást tartok. Azaria, Piramis.
3: Így
1: elnémult a Risztovéva.
3: Nem, azért nem, mert én értem, tehát nyilván ahhoz, hogy valaki gazdasághoz értsen, ahhoz benne is kell lennie, és látnia kell, hogy mi bekerül. Tehát azért az Azaria is nagyon, és nagyon okosan csinálta. Egy zseniális húzás volt, hogy akkora volt rá az igény, hogy csinálta, de azért nem voltak olcsók, oda se a jegyek. Tehát
1: nem voltak olcsók a jegyek, nem arról szól, hogy olcsó vagy drága, hanem arról szól a dolog, hogy ja, te nagyon akarod, amit én kínálok, akkor még drágább. Ez nem fair, ez nem korrekt.
3: Így van, és ő ezt meghúzta. De látjátok, a szolgáltatások már nem így gondolkodnak.
1: Mert?
3: Hát miért a repülőjegyek? Még örüljünk, hogy a telefonunk nem ilyen, hogy délután 4-től.
1: Ja,
3: igen, tehát, de lassan minden ebbe az irányba fog menni.
1: Észrevetted, hogy ez a beszélgetés erről szólt, hogy ez rendben van-e? És te azt mondtad, rendben van.
3: Figyeljetek, azért,
1: te azt mondtad, rendben van,
3: mert ez az élet így megy, és ezt nyomják rá.
1: Akkor kívánom, hogy az életjáradékodból már semmire ne jusson. Mert hogy így alakul az élet.
3: Hát most nézd, Gábor, ez mondhatod, de ez nem így van. Tehát ez akkor is így van, hogyha valaki egy vállalkozást nyit, nyilván azért csinálja, hogy megéljen belőle.
1: Nem akarom előről elkezdeni. Tehát, hogy az ember nem tud mi mentén orientálódni, ha kap egy fizetést, akkor az anarhiához vezet.
3: De egy nagyon-nagyon komoly anarhiához fog vezetni, mert minden ebben
1: az irányban. Ja, te a világ vége, az Rab Árpádra bízom a jövő kutatást.
3: Ne hozz most azt ide, az nem ide tartozik.
1: Jó, jövünk vissza, gyerekek, egy sokkal kedvesebb témával, méghozzá beszeretnénk mutatni nektek egy balatonalmádi általános iskolát, mert képzeljétek el, nem tudom, hogy ez mennyire általános, vagy mennyire újszerű, de az biztos, hogy nekünk nagyon-nagyon kedves. A testnevelés órákat az ötödikes osztálytól kezdve megszínesítették vitorlásképzéssel.
2: Igen, mennyire frankó, ott a Balaton, hát egyébként a vitorlázás a balatoniakhoz közel áll, és összehozták a kettőt.
1: Így van, és erről fogunk beszélgetni a Györgyi Dénes általános iskola igazgatójával, Ács Attilával.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
6: Műsorajánló.
0: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
7: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során. Mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
0: Rádiókonyha! Vágó piros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
6: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak.

0: természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
1: Mit is mondott? Artrevin?
0: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
1: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
0: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
2: Ez az Alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze, és bízunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
3: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
4: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
5: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
6: Önnek a Protexin kell.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Idén ne válassz a minőség vagy a kedvező ár között. Vásárolj októberben Black Friday kedvezménnyel. Pellet vagy fatüzelésű kályha és kazán, fűtésre optimalizált klíma, boiler, melegvíz és puffer tartály a Kazán Express webáruházból. Saját készlet, megbízható gyártók, kamatmentes hitel. www.kazanexpress.hu.
9: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a Kortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortidol gél pont jó a fájdalomra.
10: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Séta? Gondoltam.
12: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre, de ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
13: Indulhatunk.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM Ült héten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
16: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Továbbfejlesztik a digitális ügyintézést, 40 éves a macskafogó, kitart a kellemes kora őszinyára folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Több mint 5,2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik tovább a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A projektben biztonságosabb és szélesebb körben használható digitális adattárcát alakítanak ki, valamint bővítik az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés lehetőségeit. A DAP alkalmazással a felhasználók már több állami és piaci szolgáltatáshoz is bejelentkezhetnek, webes ügyintézéskor akár egy QR-kód beolvasásával. Újabb jelszó nélkül. A fejlesztést az év végéig fejezik be. A magyarok egyelőre nem bízzák az álláskeresést a mesterséges intelligenciára, derült ki egy hazai állásportál felméréséből. A megkérdezettek fele általánosságban már használ valamilyen EMI alapú szolgáltatást. Munkakereséshez azonban mindössze 7% veszi igénybe ezeket. A legtöbben továbbra is állásportálokon, hagyományos internetes keresőkön vagy ismerősök ajánlásai alapján keresnek munkát. A válaszadók szerint a legnagyobb problémát a munkáltatói visszajelzések hiánya jelenti. 40 éves a macskafogó, a kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta a rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
19: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók is az NF

0: támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia filmstúdióban, ahol ez a film készült.
1: Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre készülhetünk ma és a következő napokban. Zavartalan napsütésre is száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, a Dunántúlon erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Holnaptól vasárnapig derült, vagy legfeljebb fátyol felhős, napos idő ígérkezik, csapadék nélkül. Napközben végig 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk. Hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken, akár fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: A burkolatot javítják az M7-es autópályán Budapest felé, Székesfehérvár térségében a 65-ös és a 66-os kilométer között csak a leálló sáv járható. A torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Lassulásra, torlódásra kell készülni az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Herceghalomtól az M0-as autóútig. Sokan kerülnek az 1-es főúton is, így ott is torlódásra kell készülni. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra készüljenek arra is. Tudtuk meg az útinformtól.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő.

0: 8 óra 11 perc, és megint jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szia, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, ilyet még nem láttam SMS-ben, gyerekek. 8-11-kor ugyanarról a számról jön 6 darab SMS. I, utána M, utána A, utána D, utána O, utána M. Csak ennyi. Pont egymás után érkezik, nem szakítja meg más SMS, imádom, függőlegesen. Így olvasható, ilyen még nem volt.
2: Szuper.
0: Amúgy erre a dalra most nyilván most mindenki, és nagyon gyorsan, Istenem, de jó az a dal, Boton Bajáról, Max Hangerű, Libabőr, Csaba Szegedről, na a rocker csajok, király, köszönjük, Faldoktól, én a Rock Lady-vel, ami Milady amúgy, az első pillanattól Libabőr, akárhányszor hallom, mindig köszönöm, Pumukli, Ildi, drágáim, ez a dal fantasztikus, élőben is Libabőr volt, megérdemelten nyertek, imádás, Adrien, Ausztriából. Na, ez jól esett. Jól esett nekünk hallani, jól esett hallgatni is, és most már mindenki megnyugodott, annál is inkább, mert egy nagyon kedves téma jön. Egyébként mielőtt belevágnánk, emlékeztek-e arra, hogy az általános suliban milyenek voltak a tesi órák? Évi, neked nem volt?
1: De volt tesi órám, és én nagyon szerettem. Én alapvetően is szerettem.
0: De mit csináltatok? Nem a kérdés, hogy szeretted-e, hanem hogy mit csináltatok?
1: Figyelj, mindent. Kosárlabdáztunk, kézilabdáztunk, kislabdadobó verseny volt, fogócskáztunk, tehát alapokat, amiket minden.
0: Általánosban? Igen.
1: Igen, igen, hát ezeket. Zsámolyugrás, meg szekrényugrás, tigrisbukfenc. Igen, ezeket mind csináltam.
0: Nem, nekem egy náci tornatanárnőm volt, azt hiszem, hogy Márta néni talán, vagy Márti néni, fene tudja, na mindegy. És olyan tekintete volt, tehát tényleg, mint Eva Braunnak, és egy ilyen fa csattogóval csattogott. A kezébe ütötte egy csattogtatott ritmusosan. És nekünk, mint a lipicai lovaknak, a cirkuszban körbe kellett trappolnunk párosával a tornateremben, ami parkettás volt, és büdös volt minden. Ez volt a testnevelési óra emlékem általános iskolában.
2: Ez az a börtöniskola, amiről meséltél, hogy a luxus óvoda után oda kerültél?
0: És... Nem, ez a másik börtöniskola. Igen, én közben kim voltam Németországban, és aztán jöttünk vissza, és akkor ezzel szembesítettek.
2: Az nagyon kemény.
1: Ez nagyon durva.
2: Egyébként nekem
0: nagyon, van... ez tényleg durva volt, én nem túlzok most.
2: Nekem is van az általános iskolából egy mélypont időszak, mert én imádtam a tesit, én azért jártam, mondom, minél többet sportoljunk, fussunk, nekem ez volt az erősségem, és volt egy időszak, mikor kitalálták, hogy heti egy tesi óra sakkóra lesz. Érted? Sakkóra.
0: És akkor leültetek a tornaterem közepén és sakkoztatok?
2: Nem, egy terembe, normális terembe.
0: Akkor kellett a tornaterem a 8C-nek.
2: Lehet, de azzal vittek el heti egy órát, heti egy tesi órát, amit vártam, hogy sok elméletet okosan.
0: De ez valószínűleg, mert le kellett adni a nem tudom, a krétába, meg a klikbe, meg a nem tudom, hol be kellett adni, mert a sakk a sport, azt tudod.
2: Tudom.
0: És valószínűleg nem volt szabad tornaterem, mert a 8C-sek galopíroztak ott, és akkor sport címen benneteket sakkoztattak. El kellett volna mesélni a szabályokat, mert az egy intelligens sport, Gyuri. Nem tudom, hogy ez hogy voltál ezzel.
2: Én tesizni akartam, én focizni akartam. Nekem, én nem azt akartam, hogy lovakkal lépjek balra, jobbra, testnevelés óra címén. Vették volna a matekot, ha intelligens órát akartak. Matek helyett.
0: Akkor tetszett volna a sakk.
2: Akkor azt mondom, oké, rendben, de a tesi helyett?
0: Anett?
3: Hát nekem sincsenek jó élményeim.
0: Na.
3: Tehát a tesi óráim az maradt meg, hogy állandóan tornadresszben kellett, nem ilyen mackó alsóban, hanem tornadresszben kellett ott futkároznunk, és ez nagyon megalázó volt. A másik meg, hogy...
0: A fiúk miben voltak?
3: A kis sortban, ők is, de hogy nem tudom, szóval nagyon kellemetlen volt. Ugye?
0: De miért, ilyen testszégyened volt? Tehát, hogy te fejlődő test voltál, és...
3: Én lapos voltam, és ezért...
0: Na jó, hát lapos voltál, de hát általános iskoláról beszélünk, milyen lettél volna?
3: Már ott is voltak lányok, akik...
2: Anett már negyedikben várt a Pamela Anderson külsőt.
3: De már azért ott is voltak 7.-8. lányok, akiknek már így alakultak már, igen, és akkor én ott ilyen kis semmiként ott futkároztam.
0: Sikább egy nagy bő, ilyen biliális pólóban rohangáltál volna.
3: Igen, én azt szerettem volna, meg egy
0: szóval
3: ilyen...
0: Szóval volt egy testszégyened?
3: Pontosan, igen. És ezen kívül meg ugye a tesi órák arról szóltak, hogy volt egy jó kézilabda csapat, és az volt, hogy mindenki arra készült, ott kézilabdáztak a lányok, engem nem érdekel, de mondta a tesi tanár, hogyha jelentkezem, akkor megkapom az ötös tesiből. És akkor ezért én is kézilabda csapattag lettem. Soha nem állítottak be, nyugodj meg.
0: Akartam volna kérdezni, mert hogy a kezeidet nézve nem hiszem, hogy bármit is elkapnál.
2: És így legyinget messze magát.
0: Na jó, szóval azért beszélünk most erről, mert képzeljétek el, ezek fényében, egyedül Évinek volt akkor kellemes, ezek fényében nekünk tényleg leesett az állunk, amikor múlt héten pont Anett jött be a szerkesztőség, és azt mondja, hogy gyerekek, mit találtam itt, hogy olyan hír, hogy húha, hogy hát bizony Balaton-Almádiban kellene általános iskolásnak lenni. Tudom, hogy te Keszthelyen voltál, Gyuri, de Balaton-Almádi, nekem most ők a csúcs. Képzeljétek el, hogy ettől a fél évtől péntekenként vitorlázni tanulnak az ötödikesek a dupla tesi órán. Mindez a Györgyi Dénes általános iskolában. Tehát gyakorlatilag ez egy vitorlás oktatás, van elméleti és gyakorlati része is.
2: Hát ez mennyire übermenő. Hát
0: gyerekek, én ezt el sem tudom képzelni. Hát ez tényleg... Nem tudom, most tényleg elképzelem, hogy a tesi tanár az olyan nagyjából, mint Bújtor István, én vagyok a kis Gabika, szőke vagyok, megfogom a kezét, lemegyünk a partra,
2: felkapod,
0: és beülök.
2: Felkapod a napszemüveget, a Helly Hansen jacket, és akkor megindul Bújtor Istvánnal, ugye?
0: És megindulok Bújtor Istvánnal, irány Tihany. Ez, mert az közel van.
2: Elviszel Tihanyig, átviszel Tihanyba, Gabika, kapsz egy ötöst, így képzelem.
0: És egy fagyit, igen.
2: Nagyon jó.
0: Szóval mondjad.
1: De gondolj bele, milyen jó most ott diáknak lenni. Tehát hogy várod ezt a tesi órát, nem úgy, ahogy most ti elmondtátok?
0: Én nagyon remélem, hogy várják. Tehát ez egy óriási ötlet, és ezért, ja, még valami azért ne felejtsünk el, ezt közben megtudtuk, hogy ennek az iskolának van vitorlás kötődése, mert ide járt korábban Vadnai Jonatán, aki 26-ban világbajnoki címet szerzett, és testvére az olimpikon vitorlázó Vadnai Benyámin is. Ebbe a suliba jártak. Megnézzük, hogy van-e összefüggés. De egy nagyon kreatív kezdeményezés ez minden esetre, és ezért beszélünk most a Györgyi Dénes általános iskola igazgatójával, Ács Attilával. Szia Attila, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Na, hát fi Attila, ez egy óriási ötlet. Te, mint igazgató, benne voltál ennek az ötletnek a megtalálásában, vagy te inkább csak az elbírálója voltál, hogy jó van, akkor menjen?
4: Hát remélem nem hangzik szerintem, de a kitalálója, úgymond, tavasz folyamán találkoztam Nárai Rihárd úrral, ő a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület elnöke egy megbeszélésen, illetve egy konferencián, és ott merült fel, hogy hogyan lehetne egy általános iskolába és akár a mi általános iskolánkba vitorlás oktatást bevezetni, és többször beszéltünk nyár folyamán, és igazából nyár végén alakult ki, amikor a órarend kialakítottuk, hogy pénteki napokon az ötödik osztályosoknak ötödik-hatodik órába a testnevelés órát tettünk, úgymond, és ötödik-hatodik órába lemennek a gyerekek, akik kikötőbe itt Káptalanfüreden, Balaton-Almádiba, és vitorlások.
0: Hány éves korig lehet beiratkozni hozzátok? Csak?
3: Gyorsan újra kezdjük.
0: Komolyan mennék, esküszöm.
4: Szívesen látunk, hát sajnos ezt már nem tudom elintézni, de egy jó kávéra bármikor.
0: Istenem!
4: Nagyon jó kávét tudunk csinálni.
0: Figyú, szóval ez nehéz volt-e megvalósítani? Mert az ember azt gondolja, persze Balatonparton vagytok, nyilván ott van egy csomó vitorlás, de hát nyilvánvalóan itt van egy elméleti része, nyilván van egy gyakorlati része ennek az oktatásnak, és főleg az, hogy ugye kellenek ehhez vitorlás hajók. Tehát én most nyilván úgy képzelem el, hogy a parton ott van, mit tudom én, 9-10-12 színes kis vitorlás hajó, és akkor indulnak a gyerekek. De gondolom, hogy az iskolának nincsenek ilyen hajói, tehát hogy valakivel kellett kooperálni, nem?
4: Természetesen nincsenek, tehát itt az egyesületnek van, akivel kooperálunk még egyszer, a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület, ez egy budapesti egyesület, és itt van Balaton-Almádiban nekik egy telephelyük, tehát természetesen nekik van hajójuk, velük kooperálunk, az ő hajóikat használjuk, és hát természetesen az ő szakembereik, tehát az ő edzőik, illetve versenyzőik tartják a képzéseket, mind az elméleti, mind a gyakorlati képzést.
0: És akkor ez ugye péntekenként van, akkor az ötödikeseknek ez mind a két óra, tehát ötödik, hatodik óra az vitorlázó, ha szeretik, ha nem?
4: Igen, tehát ez úgy néz ki, hogy a negyedik órának vége. Azt kértük a gyerekektől, illetve a szülőktől, hogyha tudnak, akkor péntekenként jöjjenek biciklivel iskolába, testnevelő tanárok, illetve a pedagógiai asszisztens lekerekezik velük a kikötőbe. Aki nem tud biciklivel jönni, felajánlotta az egyesület, hogy egy kis busszal leviszik őket, és az ötödik, hatodik testnevelés óra az pedig lent a kikötőbe történik, igen.
0: Ez óriási. És akkor gondolom, hogy kezdődik az elméleti oktatás. Tehát akkor ott körbeülnek, és akkor te tudod-e, mi a tananyag?
4: Megkaptam a tananyagot, nem mélyedtem bele, bár testnevelő vagyok én is, beleolvastam. Úgy történik egyébként, úgy történt, hogy az első alkalom az itt az iskolában volt, és mind a két osztály, mind az 5. A, mind az 5. B egy elméleti oktatáson vett részt, megtanulták a hajó részeit, az alapfogalmakat, megtanultak, vagy hát tanultak csomót kötni. Egyébként itt az Egyesület itt hagyott két nagy ilyen csomozó falat, gyerekek szünetekben gyakorolhatják.
0: Ez óriási, komolyan mondom.
4: Ötödikesek, hanem a többi osztály is. És a második alkalomtól kerültek ki a vízre. Egyébként múlt héten volt a Magyar Diásport napja, amikor a két ötödik osztály egész nap, tehát lent volt a kikötőbe, tehát bővített program volt, és minél többet vannak vízen, és hát értelemszerűen nem elméletet szeretnének tanulni, az elméletet a vízen is meg tudják tanulni.
0: Hány diákot érint ez most?
4: Ez összesen 48 diák a 2. ötödikbe, és úgy csináljuk, mert értelemszerűen korlátozottak a lehetőségek, hogy egyik héten az 5. ások, másik héten pedig az 5. B-sek vannak vízen.
0: Aha. És akkor ennek olyan gyakorlati haszna is van, hogy esetleg kapnak valami vízi ártasságit a végén, tehát ez jár valamilyen képesítéssel, elismeréssel, vagy inkább gyakorlati szinten valamit megtanulnak, amit majd később vagy fejlesztenek tovább, vagy nem?
4: Így van, tehát itt az utóbbi, tehát megismerkednek a vitorlázással, szeretnénk egyébként ezt tavasztal is folytatni, és szeretnénk ebből programot csinálni, hogy a mindenkori 5. osztályosok ebbe a képzésbe, vagy ebbe a lehetőségbe részesüljenek. Én úgy gondolom, hogy ennek van létjogosultsága, és itt az Egyesülettel is nagyon jó kapcsolat alakult, és bízom benne, ez tud folytatódni a későbbiekben is.
0: Igen, hogy fogadták a gyerekek, meg a szülők főleg?
4: Én úgy gondolom, hogy mindenki nagyon pozitívan fogadta, örülnek neki, és tényleg ez egy olyan lehetőség, hogy itt vagyunk a Balaton partján, amit hogyha már van egy ilyen lehetőség, akkor ki kell használnunk. Természetben vannak, nyílt vízen vannak, hál' Istennek idáig jó idő volt, és jó időt is mondanak itt egészen az őszi szünetig, úgyhogy csak pozitív visszajelzéseink voltak.
1: Pont arról beszéltünk tegnap, hogy ez most került így egy iskola keretein belül, mert hogy annyira autentikus lenne, hogy a Balatonon vitorlázást tanulnak tananyagban a diákok.
4: Igen, ez egy jó kérdés. Ez kell szerintem egy segítség, egy külső segítség jelen esetben ez az Egyesület, akik adják a hajókat, adják a szakmai tudásukat. Idáig erre legalábbis részünkről nem volt megkeresés, és ahogy itt lett, mi éltünk a lehetőséggel, azonnal úgymond becsaptunk rá. Egyébként a tanmenetünkbe ezt beillesztettük, ezeket a képzéseket, tehát teljesen hivatalos a krétába ez kerül be, és bízunk benne, hogy tényleg a gyerekek hasznát veszik, és megismerkedhetnek egy nagyon szép sportággal.
0: Egyébként fogalmunk sincs, hogy balatoni családok hogy élnek, de hogy ennek van valamilyen valós igénye is, tehát picit olyan, mint Texasban a lovaglás, tehát hogy aki a Balaton partján lakik az azért tudjon vitorlázni, mert minden családban van egy vitorláshajó, tehát lehet, hogy egy picit túlzás, nem, de ilyesmi?
4: Ez túlzás, persze, ez természetesen nem így van, bár vannak a gyerekeink között nem is egy, nem is kettő, aki vitorlázik, tehát aki ezt a sportot tűzik, és ahogy a felvezetőben is elhangzott, a Vadnai testvérek ide jártak hoznak iskolába, tehát rájuk nagyon büszkék vagyunk, és nem azt mondom, hogy van rá óriási igény, de az, hogy megismerkedhetnek, és lehet, hogy lesz olyan gyerek, vagy olyan gyerekek, akik azt mondják, hogy igen, én ezt a sportot szeretném folytatni, és azt az Egyesület ezt lehetővé teszi, akkor már segítettünk, hogy a gyerekek megtalálják azt a sportot, amit szeretnének későbbiekben művelni, folytatni.
0: Egyébként elképzelhető az is, hogy rendeztek majd versenyeket, talán követőitek is lesz más iskolák, esetleg a Balaton partján, tehát ilyen kis iskolai kék szalag, vagy valami, ez elképzelhető?
4: Erről még idáig nem volt szó. Egyébként kezdeményezésnek nem rossz, és lehet, hogy más egyesület, más iskolák is kapnak ezen az alkalmon, ezen a lehetőségen, hogy itt azért a Balaton partján minden településen van jóformán iskola, minden Balaton parton van kikötő, hogy ezt a máshol is esetleg bevezetik. És akár lehetne valami verseny, de ez szerintem a jövő zenéje, úgymond.
0: Hát igen, csak mert Évi, te voltál kislabdadobáson, nem? Téged is elküldtek a Táncsics Mihály sportpályára, és ott meg kellett verseny küzdened a 17. kerületiekkel.
1: Így van, én kislabdadobó országos bajnok vagyok.
0: Kislabdadobó. Nem, de annyira jó, hogy tényleg a testnevelés már tényleg nem csak erről szól, ahogy én elmeséltem Márta nénit, a náci tanárnőt, vagy ugye Gyuri a sakkozást, vagy a kislabdadobást, hanem hogy ilyen, nem tudom, élvezhető dolgok.
1: Élvezhető sportokat hoznak be.
0: Pontosan. Így van. Na jól van, hát Attila, nagyon szépen köszönjük, sok sikert ehhez a ehhez a törekvéshez, ehhez a programhoz. Én remélem, hogy a gyerekek tényleg igazi örömmel mennek le a partra és vesznek részt ebben, de hát nincs más választásuk, ugye?
4: Így van, de biztos, hogy örülnek és jól érzik magukat, igen.
0: Na jól van, nagyon szépen köszönjük, és mindenkit üdvözlünk az iskolában, diákokat, tanárokat egyaránt. Köszönjük szépen.
4: Köszönöm szépen, átadom. Sziasztok.
0: Köszi, szia, Ács Attila, a Györgyi Dénes Általános Iskola igazgatója.
1: Nagyon jó ötlet, de nem, tehát hogy olyan sport, ami annyira autentikus, tehát hogy nyilván innen Budapesten ezt nem tudod megcsinálni. Mondjuk itt nálunk Budapesten például ez a úszás oktatás van, ami ilyen nagyon nagy üzembe megy, heti egyszer, azért nagyon sok kerületben van.
0: Ami nagyon hasznos és fontosnak is tartom egyébként, de azt hiszem, hogy nagyon kevés órában, nem? Valaki egy szülő azt írja, csak 10 órában, vagy valami ilyesmi, akkor nem lehet megtudulni.
1: Például nálunk 30 órában van, meg 17 órában, tehát a Klik is nagyon sokat támogat, de az úszásoktatás az egy nagyon alap. Akkor nagyon sok esetben hallom a focit is, képzeljétek, hogy az is
0: tök
1: van.
0: Jó.
1: De szakmai focit, tehát nem úgy, hogy a tesi tanár tartja.
0: Elméleti? Ez a Jürgen Klopp iskola?
1: Nem.
2: Füljetek le, rajzolok a táblára. Imádtam a foci edzésen ezeket a részeket. Akkor mindig kikapcsoltam így ilyen hipnotizálásban.
1: Tehát igazi foci edző megy le, nem a tesi tanár. Érted? Tehát egy igazi, az Újpestnek, vagy a Fradinak az edzője bemegy, és akkor a tesi órán keretein belül igazi foci edzést tart. Tehát, hogy sok sport van judó is, annak is utána néztem.
0: De ez is iskolában rendes, kvázi tananyag része, ha abban a suliban vagy éppen.
1: Testnevelés óra keretein belül, ugye ezeket csinálják.
0: Te mit csinálnál, Anett? A kis tornadresszedben, ha most lehetne, ha 2026-ot írnánk.
3: Most én...
0: És te ilyen csöpség vagy, negyedikes lapos kislány.
3: Akkor én a falmászást részesítem. Nekem az nagyon tetszik. Én
0: a falmászás.
3: Igen, egyszer kipróbáltam, és nagyon-nagyon bejött. Úgyhogy, ha volna lehetőségem rá, akkor
0: De akkor nem... hogy? Akkor te mész fönn a színes kis kapaszkodókon a falra, igen. És egy kötélen meg alul a kis Dundi Bence fog téged?
3: Hát inkább ne a Dundi Bence.
0: Hát a Dundi Bence fogjon, mert ő legalább a súlyodnak ellen tud állni.
2: Ez külön még egy extrém sport rész, hogy egymást biztosítsák a gyerekek, az még hozzátesz.
0: Igen. Hát a leesél és a Dundi Bence fölrántod a plafonra, az
2: a ciki lesz.
3: De puhára esek.
2: Az mennyire ciki lesz. Én vagyok, aki felrántottam a Dundi Bencét esés közben. Nem lesz így jó elballagni a suliból.
3: Nekem ez bejönne.
0: Na jó, szóval én ezt nagyon bírom, csak azon töröm a fejem, hogy milyen készség az, mert a vitorlázás az nyilván egy készség, egy olyan sportág, amit meg kell tanulni, persze mindig másikat is, de hogy amit én úgy most nagyon bírnék. És meg lehet csinálni, mert ugye most azt mondom, persze szívesen teniszeznék, de iskolákat nem lehet, egy teniszpálya az nagyon sok helyet foglal, és két ember játszik rajta.
2: Küzdősportot lehetne például.
0: Box például, lehet.
2: Igen,
0: tényleg.
2: Igen. Az bulis lenne.
0: A box az nagyon jó lenne. Fiúk, lányok ellen.
2: Bim-bim.
0: Bim-bim-bim. Ó, megint fekszenek a lányok.
2: Nem, kidobod csak kesztyűvel, ja.
0: Évi, nem te. Te nem fekszel.
2: Jó.
0: Te állsz. Te győztél.
1: Megint.
2: Nem fogjuk ezt kinyátszani, tudom, már felgyűrted a kardigán.
1: Nem. Én is azon gondolkodom, hogy ha én most iskolás lennék, akkor mi?
0: De mi lenne?
1: De olyat nem lehet megvalósítani. Én biztos, hogy gokártoznék. Tehát tényleg bevezetném a gokártot.
0: Bevezetnéd, igen.
1: Igen, elvisznek busszal, és akkor mert gokártból tudsz...
2: Azt tudod, hogy olyat próbáltunk keresni, ami meg is valósítható.
1: Ez is megvalósítható. Miért? A vitorlázás is azért nem egy könnyű dolog.
0: Uh-huh. Nem, akkor azt hiszem, hogy ez meg. Az egyetlen összehasonlítási alap.
1: De nem, mert élvezetek kellenek a gyerekeknek. Tehát azért az úszás nem egy olyan unalmas, mi ezt csináljuk minden nap. Én látom, hogy azért ez már azért annyira nem élvezik a gyerekek.
0: Hát az úszást ki élvezi, senki nem élvezi.
2: Még te se élvezted.
0: Hát te se élvezted, én se élveztem.
1: Oké, de hát ez a vitorlázás mennyire menő dolog.
0: A vitorlázás nagyon menő.
1: Az egy izgalmas, vagy éppen, hogyha mondjuk elmennek falat mászni. Egyébként vannak iskolák, sok iskolában van már falmászófal, tehát ez valahogy így beépítették, és ők tankeret, vagy tesi óra keretein belül másznak falat.
0: Tök jó. Tök jó, na jó, kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy ugye neked is volt tesi órád, és biztos, hogy emlékszel valami olyasmire, amikor a tetet és tesi tanárodnak volt egy olyan specialitása, amiről tudod, hogy azt csak ő csinálta. Ez lehet kegyetlen is, de lehet nagyon jó is. Amit csak a te tesi tanárod követett el veletek, vagy veletek szemben, vagy értetek, vagy, vagy tök jó volt, hogy ezt kitalálta, és annyira kreatív volt, vagy annyira jó fej volt. Mi?
2: Ne is mond, minden focikor, ha tráger kifejezést használtál, mert mondjuk mellé ment egy kapura lövés, akkor 20 fekvőt kellett nyomni.
0: Ki? Hogy hívják ezt az embert?
2: Én nagyon bírtam, nem árulom el a nevét, mert engem
0: milyen
2: nem
0: bá?
2: Csaba bá. Csaba bá volt. Csaba, de imádtam, engem nem tudott ezzel megállítani.
0: Az, az azért vágott, hogy a tesi tanárok az egyetlenek, akik a cheat, azt nem is érdemlik. Tehát ők csak bák.
2: És mondtam is, nem áll Csaba bá, nem is volt olyan csúnya ez.
0: Bá.
1: De tényleg most esetleg bácsi.
0: Mert csak a sportban van. Bá.
1: Igen.
0: Amúgy bácsi. Igen, na mindegy. Szóval a te tesi tanárod nagy specialitása, jó vagy rossz, amit testnevelés órán nektek ott előadott, bemutatott, követelt, stb. Stb. 0620-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
9: Ez az Alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
10: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
11: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni, felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
12: Jó étvágyat! Buen provecho! Buon appetito! Caliorexi! A Hungest Hotel szállodáiban görög, olasz és spanyol ételekhez és italokhoz, mártonnapi libalakomához és disznótoros finomságokhoz kívánunk jó étvágyat a decemberig tartó gasztroheteken. A részleteket és a pontos dátumokat keresd a hungesthotels.hu oldalon.
13: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
14: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog. A sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
15: Exkluzív Mercedes-Benz készletakció a JP Autónál. Lépjen közelebb új Mercedes-Benzéhez. Válasszon a raktárkészletről azonnal elérhető modellek széles választékából, kiemelkedő kedvezményekkel és egyedi finanszírozási lehetőségekkel. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
5: A reklám után. Hírek a Retro Rádióban.
16: Még regisztrálhatnak a civil szervezetek az 1%-ra. Keresik az év hős kutyáját. Kitart a vénasszonyok nyara. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Újabb határidő közeleg, már csak ma lehet regisztrálni azoknak a civil szervezeteknek, amelyek igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os felajánlására 2027-től, és korábban még nem regisztráltak. A NAV közölte, hogy a szükséges adatlap az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el. Hangsúlyozták, hogy a regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát enélkül nem részesülhet egy szervezet sem a felajánlásokban. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket. Mondta a rádiónak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályvezetője.
17: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
16: Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra, a kezdeményezéssel speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet. Árult el rádiónknak Kovács Tünde szervező.
18: A cél igazából kettős, a figyelemfelhívás a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például vakvezető, hallássérült, mozgássérült segítő, terápiás rohamjelzők, szolgálati kutyák sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul eléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet. Bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. Ha a jelöltállítás megzajlott, közönség szavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több ember figyeljük.
16: Zavartalan napsütésre is száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, a Dunántúlon erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Holnaptól vasárnapig derült vagy legfeljebb fátyolfelhős, napos idő ígérkezik, csapadék nélkül. Napközben végig 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk. Hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az Útinform tájékoztatása szerint az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 66-os és a 64-es kilométer között aszfaltozás kezdődött. Ezért előbb a külső és a belső sávot, majd a középső és a belső sávot lezárták. A munka holnap délutánig tart. Jelenleg egyébként több mint 3 kilométeres a torlódás. Lassulással torlódásra kell készülni az M1-es autópályán is, a Budapest felé vezető oldalon Hegyeshalomtól az M0-ás autóútig. Sokan kerülnek az 1-es főúton is, így ott is torlódásra kell készülni.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 39 lesz 3 perc múlva, hát jönnek a tesi tanáros sztorik, többnyire pozitívak egyébként. Üzenik, hogy bocsi, suli vívás program is nagyon népszerű, ezt azt hiszem halásztelekről is írták.
2: Volt nálunk is most, hogy mondod, én vívtam.
1: Milyen saktáblán?
2: Az utána. Hát egybe halmozták az élvezeteket. Igen. Csak vívás, vagy egybe minden.
1: Igen. Sárga és piros lapot használt a fegyelmezéshez. Tőlem kapta, imádta használni, vicces volt. A tesi tanár. Sziasztok, nekünk az iskolában birkózó szőnyegünk volt. Én birkózó voltam a tesi tanárom, meg edző. Ő tudta, az osztálytársaim nem. Vicces volt az első óra, az osztálytársamnak annyira nem. Üzeni Zsuzsi.
2: Oh.
1: Zsuzsi a birkózó lány. A mi tesi tanárunk, ha valaki kétesre állt év végén, megengedte, hogy rövid röpdolgozatot írjunk a kosárlabda, kézilabda alapvető szabályaiból és az aranycsapat tagjainak nevéből. Imádtuk Tomi bácsit.
3: De jó
2: fej.
1: A mi tesi tanárunk képes volt 45 percig mesélni a korábbi nőzéseiről, és mi sorfalba állva hallgattuk. Nagyon jó volt.
2: Hogy szerettük volna ezt a tanárbácsit?
1: Igen, azok nagy nőcsábászok voltak, nem mind, de volt köztük olyan. Nálunk is ott volt Béla. Mi nem báztuk Béla. Hát Béla bá.
2: Olyan tekintélye volt, hogy csak Béla.
1: Nem. Ő egy jó kiállású, jóképű tesi tanár volt, ráadásul volt egy BMW-je. Gondolj bele, hogy a Videman tanár úrnak izéje volt, Skodája volt, a Lux tanárnőnek Trabantja volt, a Lipser igazgatónőnek szintén Skodája volt, és akkor ott van Béla, akinek van egy BMW-je.
2: Igen, hát ciki lett volna a bát hozzátenni a Bélához.
1: Igen. Le is rúgtuk a felnéjét egy foci meccsen. És akkor visszatámasztottam. Hogy csak akkor guruljon le újra, amikor elindul.
2: Akkor nem volt az stabil az a BMW akkor.
1: Nem volt stabil a BMW. Jó, azt mondja, nekem kedves Anna néni a gimnasztikát próbálta erőltetni, de mivel duci kislány voltam, így nem akartam. Pár évvel később súlyemelő lettem, többszörös országos bajnok, kata Spanyolországból. Sziasztok, az én tesi tanárnőm a gumicukrot, turbórágót árult a darabra. A lánya légiutas kísérő volt, ő hozta neki az árut, 80-as évek vége. Alott seftelt a izé, tesi tanár.
2: Szép munka.
3: Nagyon nagy.
1: Cuki, a mi tesi tanárunk fogdosta a lányokat. A belső combjukra szívecskéket rajzolt.
2: Ó, te jó ég.
1: Mert
2: ügyes voltál az órán, itt egy szívecske vagy?
1: Szívecskéket rajzolt, és a gyűrűn nemre való tekintet nélkül kijelentette, hogy hadd segítsek.
2: Jézusom, ez nagyon para.
1: Ez durva. Igen, és tudod mi a vicc, hogy ma ez a csávó börtönben lenne.
2: Igen.
3: Biztos.
1: És régen ez egy ilyen mosolygunk rajta sztori volt.
2: Ide para. Tényleg. Igen. Mai fejjel ez nagyon gáz.
1: Te nem kaptál combodra szívecskét, Anett?
3: Nem.
2: Lacika pedig... kapott. Ugye, te mesélted?
3: Igen.
1: A tesi tanárom tudott csak minket, 8-10 tini lányt elszállítani az 1310-es Dacia-jával kézilabda meccsre egyszerre. Imádtuk. Na lányok, gyerünk be. Hol befér ott még a Zsófi? Zsófit keresztbe, jó? A csomagtartóba? Andrea? Mehetünk? Mindenki megvan?
2: Kapaszkodik.
1: Kapasz, jó? Menjünk Fehérvára. Hát ez óriási.
2: Ja, másfél órás utat így elüldögéltek.
1: Na jól van. Van még velünk valaki. Szabi van a vonalban. Szia Szabi, jó reggelt!
4: Sziasztok!
1: Jó reggelt! Na, ez nem teljesen tesi tanáros sztori, viszont a Békés Csabai kollégiumról szól, ugye?
4: Így van.
1: A Jókai kollégium.
4: Imádtuk a nettet.
3: Ó, de jó, hát én is ott voltam kollégista.
1: Hát ezért mondja.
4: Ráadásul volt egy nagyon, hogy is fogalmazzak.
3: Ne fogalmazd, élőadásban vagyunk.
4: Tudom, ellenszenves barátot fogalmazzunk így.
1: Hogy hívták az ellenszenves barátját? Anett milyen csaj volt a kollégiumban?
4: Anett, hát szerintem a testképzavar akkor már nem játszott szerepet.
1: Nem, nála, mert? Mondom.
4: Hát mert egy formás csajszi volt, emlékeim szerint. És,
1: egy bombázó? Tehát a Jókai bombázója volt ő?
4: Figyelj, a szobában a fiúkat, tehát szerelmesek voltunk elé.
1: Hűha. Wow. Tehát, hány évesek voltatok akkor? 4?
4: Hát akkor mi még 14 évesek
1: 14.
4: voltunk, vagy
1: 14
4: valahogy volt.
1: 14 évesek voltatok. Anett is annyi volt, vagy ő idősebb volt?
4: Nem, hát idősebb volt, ő a tavapban járt.
1: Most is idősebb.
4: Okay. Igen. De nem bánnám egyébként, tehát nem zavarnak a különbség.
1: Ó, tehát hogyha bement volna Anett hozzátok a szobába egy éjjel, akkor mi lett volna?
4: Hát semmi, tehát maximum csanaradtunk volna, meg megkérdettünk volna maximum egy kis száraz kenyérrel, mert azt mondtuk, hogy a konyháról.
1: Tehát megszeppentetek volna, hogy ott ül közöttetek a bombázó.
4: Ezt nem jelentettük volna semmit.
1: És Anett jó fej volt amúgy?
4: Hát mi külsőleg amikor a folyosón ment végig, vagy az ebédlőbe figyeltük, hogy a törös ebédlő volt a lányokkal, akkor jó később már átszöktünk a lányokhoz, tehát éjszaka folyamán, de
1: akkor Anett már leérettségizett.
4: Akkor már nem volt ott, igen, akkor már nem volt ott.
1: Elvitte a fiúja. Hogy hívták a fiúját?
4: A becenevét tudom, emlékszek rá, jogász volt, ha jól emlékszem, de az volt a becenevét.
1: A jogásszal jártál, Anett?
3: Hát én csíptem.
1: De milyen volt az a jogász?
4: Egy nagyképű srác volt egyébként. Tehát még volt az a kollégiumban az a hagyomány, ugye, hogy a felső tévfolyamosok szivatták a kísérleteket.
1: De a jogász is odajárt, vagy ő izé volt?
3: Kollégista volt ő is.
4: Ő is tevanos volt.
1: Aha, értem. De a szüleid tudták annak, hogy te a jogásszal csinálod ott a dolgokat?
3: De ez nem olyan, hogy együtt jártunk.
1: Vagy ja nem, csak olyan, együtt aludtatok.
2: Összefutottak, aha.
1: Ott történt meg a nagy
3: nem,
1: történet?
3: Nem.
1: A jogásszal?
2: A jogász
1: nem,
2: volt az
3: nem,
2: a jogász?
3: Nem. Már nem is emlékeztem a Bece nevére.
1: És hogy lehet sutogni azt, hogy jogász?
3: Én normálisan a keresztnevén szólítottam.
1: Adj egy puszit, jogász!
2: Jogász, te vagy?
1: Ott ne jogász!
2: Jaj, jogász, de funcut vagy!
3: Nagyon örülök, hogy telefonáltál.
1: Nincs még a beszélgetésnek, hanem nem kell rakni.
4: Emlékszem, hogy valami ilyen barna, ilyen bonda galléros bőrkabátod volt, vagy valami hasonló, és akkor egy ilyen világosan ezek arra is emlékszem, hogy akkor is talán a hajlat festetted, mert szőke voltál.
3: Hát szők és barna, nem festettem
4: szők
3: még
4: és
3: akkor.
4: Barna, bocsáss meg.
2: Aha, igen, azt igen. Tetszett a jogásznak, mi?
1: De és a jogász az miért volt ilyen köcsög?
4: Hát, mert egy alapból, tehát nézd, bocsi, ránézzel valakire, látod, hogy ez tuti, hogy
1: én is látom mindig.
4: Irritáló arcodat. Hát ő is ilyen volt, tipikus, mert viselkedése is teadásul.
1: A neteket más az emléked?
3: Nekem más, igen. Őszereztem.
1: De miért lehetett a többi fiúnak ez a benyomás a jogászról?
4: Mert mindenki ismerte.
2: És mit szerzett neked? Mit kezdtél mondani?
3: Hát a kollégiumi helyet.
2: Azt a mindenit.
3: Igen. Mert nekem nem járt volna alapból. És
1: csókér cserébe?
3: Nem, tök jó fej volt, el tudta intézni, hogy...
2: Hogyha hozzá költözöl, akkor koleszes lehetsz.
3: Nem az ő szobájába. Itt külön voltak a lányok, és igen, elintézte, hogy legyen nekem is kollégis.
1: De miért nem szerethették jogászt a többiek?
2: Mert nekik nem intézett koleszterol.
3: Majd elmondom adáson kívül.
1: Mert Anettal volt, tehát ő volt a pasia. Igen. Ez köztudott volt, hogy jogász az Anett pasia?
4: Hát a kollégium mindenki szerintem, még a Tevamba is tudták.
1: No.
4: Hát nyilván ez ismert volt. Na, hát.
1: De és ez Székutasig nem ment el a híre?
3: Elment Székutas.
1: Hazavitt egy jogász valahol bemutatni?
3: Volt, igen. De nem jártunk mi olyan nagyon komolyan együtt, tehát azért azt...
1: Csak bemutattál egy kollégistát? Minden héten hazavittél egy kollégistát?
2: Ez jogász, ez másik közgazdász a beceneve.
1: Mi lett jogászból?
2: Na hát talált ki ezzel a becenévvel.
3: Nem.
1: Szerintem te fus lett.
3: Nem tudom, hogy mi lett. Nem is találkoztam vele.
1: Billencses? Min van? Min játszik? Vagy min dolgozik?
3: Nem, az édesapjának volt egy vállalkozás.
4: Nyomdája.
3: Nyomdája, igen, és akkor. Uh-huh. Na jó, látom, kerekedik a szemed, mit tudtál meg?
1: Én semmit nem tudtam meg, én csak érdeklődöm, hát tök jó, hogy a Szabi hívott. Igen. Hát annyira sejtemesen beszélsz a múltadról, nagyon hogy annyira jó, hogy itt kiderülnek dolgok.
3: Igen, volt, vagy van is még, nem is tudom, a nyomdája, és akkor gondolom, hogy ott ő vezeti tovább. Uh-huh.
1: Kefe nyomat?
3: Hát honnan tudjuk?
4: Egy nagy darab elhízott valaki lett.
1: Na, még ott látjátok ott a környéken?
2: Szabi az nyomon követi.
4: Járom a megyét, és akkor az Artmomorján nagyon jó egyét.
1: És ott van a nagy kövér jogász?
4: Úgy van, de akkor a pacák lett, hogy szűnik az ég.
1: Anett, ezt megúsztad, hogy nem mondtál akkor igent.
3: Igen. Hát, Szabi, nagyon örülök.
1: Micsoda emlékek, nem?
3: Ez jó, igen. De ez tök jó.
1: Na jó van. Szabi, hát nagyon köszönjük.
4: Nagyon szívesen.
1: Hívunk máskor is.
4: Oké, rendben, szabasztok.
1: Köszi, igen. Szia, hello, hello. Szabi a kollégista társad, Anett.
3: Igen.
1: Ja.
3: Jaj, hát micsoda emlékek ezek.
2: Na, csak felhívjuk ezt a jogászt is, nem?
3: Mindjárt jelentkezik ő is.
1: Na jó, gyerekek, játszunk egy hangcsapdát, és ahhoz kell egy hang. Íme.
5: És sok talán ismerős a dolom, hogy ez így jó. Jó haverom van, nagyon jó van, és barátom. Én azom, az kell. Sok nagyon jó is. Azt gondolom.
1: Sok nagy... haverom van, de kevés barátom, ezt fogja mondani majd?
3: Én valószínűleg igen. Hmm. De könnyű, könnyű lesz.
1: Jó, 0-20-22-22-122.
0: Ne csak hallgass, ne csak hallgass! Nézd is a Bocskort élőben minden reggel a videán is. Videó.hu per

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 4 perc múlva. Van egy trafink 53-as úton, Pirtó belterületén egy RWW rendszámú kisbuszból trafiznak, Tompa irányába a jobb oldalon. Köszönjük szépen. Sziasztok, srácok! Én vízműves voltam, eddig sosem írtam, mert mindenki múltja olyan, amilyen. De én is Jókai koleszba jártam.
3: Hallgatjuk.
2: Az Anett egy bomba csaj volt. Üdv nektek, Plazmás Jani Békés Csabáról.
3: Azért Plazmás Jani számát is kiírom.
2: Csináljatok egy rovatot Ismerősök Anett múltjából címmel.
4: Én nem szeretném. Jobb ez így.
2: Jobb ez így?
4: Igen.
2: Igen, mert te elmentél székutasról, és akkor azt hitted, hogy ami Békés Csabán történik, az Békés Csabán marad, és aztán mindig aranyos kis mosolygós szűzlányként tudsz hazatérni, de eljött az a nap, amikor nem.
4: Igen, és az ma jött.
2: Nem úgy értem.
3: Amikor összejönnek a szálak az országban.
4: Nem, jó kezdve. Most gondolkodtam, hogy ki lehet a Szabi, mármint akivel beszéltünk az előbb, de tök
2: hát
4: jó.
2: Hát az egyik nyálcsurgató 14 éves.
4: Igen, valószínűleg. De
2: Gyuri annyira feszült, hogy eltörte a tollat most itt az előbb.
3: Hát ez a műsorkészítésünk legizgalmasabb fonala most, úgyhogy.
5: Már azon gondolkodik, hogy viszi tovább.
3: Hol lesz a jogász? Hogy találom meg a jogászt?
2: Megírják a Békés Csabaiak.
5: Mindjárt megjön.
2: Nyomda volt a családban, valaki tudja, ki ez a jogász.
4: Biztos.
3: Igen. Testes nyomdász, ennyit tudunk.
2: Ki volt az első, tehát aki tudod?
4: Hát, de nem. Ő
2: nem. Jogász nem, de ki?
4: Hát volt
2: ott a kollégiumban volt?
4: Nem, volt a franciában.
2: A francia volt, aki izé.
4: Igen.
2: Francia de floration. Ugye, amit csinált.
3: Ez is olyan romantikus a hangzat, mikor kimondta. Azt hitted, egy parfümöt fogsz kapni.
2: Most. Ő végzett de floration. A francia.
4: Úristen, Gábor. Mert ver a víz.
2: De bejelentett előre, hogy most jön a de floration? Vagy utólag mondta, hogy ez volt az.
3: Mondta, hogy jó, már amúgy is éhes vagyok. Jól hangzik. Végre egy jó francia kaja.
4: Hát a jó ég.
2: Kint volt, Toulouse-ban vagy itthon?
4: Gábor, nem mondok már semmit. Most játék van?
2: Igen. Katival játszunk. Szia, Kati, jó reggelt.
6: Hello, szárbusztok. Jó reggelt mindenkinek.
2: Szia, szia. Drága Kati.
4: Veled is együtt laktam a kollégiumban.
6: Megúsztam a kollégiumot.
2: Te megúsztad. Jó, elkezdjük? Kati.
6: Igen, benne vagyok.
2: Jó, benne vagy. Akkor itt van a hang, figyelj.
7: Sok talán ismerős a dolom, hogy és ez így jó. Jó haverom van, nagyon jó van, és barátom. Én akarom, az kell. Sok nagyon jó is. Azt gondolom.
2: Ki lehet ő?
6: Oké, megvan. Szomszédok gyerekszereplője, színésznő, műsorvezető, Ábel Anita.
2: Ez az.
7: Én azt gondolom, hogy sok nagyon jó ismerősöm van, sok nagyon jó haverom van, barátom, az kevés. És talán ez így jó is.
5: Szuper vagy, nyertél egy bocsizacsit, benne bögrét, baseball sapkát, és 10 után Anett hívni fog a koleszos ismerősöd.
6: Oké, rendben, köszönöm szépen, sziasztok!
2: Szia Kati, köszönjük neked, szia! Na, jövünk vissza!

0: sokan.
1: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. Műsorajánló. A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
2: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során. Mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
1: Rádiókonyha!
3: Rádiókonyha!
1: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
3: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: Az Alza a cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
7: Jön a kihagyhatatlan retrobuli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Aréna. Jegyek globalevents.hu.
8: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
9: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
10: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
11: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
12: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a Jépi Autónál Mercedes-Benz GLE SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a Jépi Autó márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu oldalon.
3: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
13: Egyelőre nem bízzuk az álláskeresést az AI-ra. 40 éves a macskafogó. Kitart a kellemes kora őszinyár a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A magyarok egyelőre nem bízzák az álláskeresést a mesterséges intelligenciára, derült ki egy hazai állásportál felméréséből. A megkérdezettek fele általánosságban már használ valamilyen EMMI alapú szolgáltatást. Munkakereséshez azonban mindössze 7% veszi igénybe ezeket. A legtöbben továbbra is állásportálokon, hagyományos internetes keresőkön vagy ismerősök ajánlásai alapján keresnek munkát. A válaszadók szerint a legnagyobb problémát a munkáltatói visszajelzések hiánya jelenti. Több mint 5,2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik tovább a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A projektben biztonságosabb és szélesebb körben használható digitális adattárcát alakítanak ki, valamint bővítik az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés lehetőségeit. A DAP alkalmazással a felhasználók már több állami és piaci szolgáltatáshoz is bejelentkezhetnek. Webes ügyintézéskor a

0: akár egy QR-kód beolvasásával, újabb jelszó nélkül. A fejlesztést az év végéig fejezik be. 40 éves a macskafogó, a kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta a rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
1: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia Filmstúdióban, ahol ez a film készült.
0: Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre készülhetünk ma és a következő napokban. Zavartalan napsütésre is száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, a Dunántúlon erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Holnaptól vasárnapig derült, vagy legfeljebb fátyol felhős, napos idő ígérkezik, csapadék nélkül. Napközben végig 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk. Hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken, akár fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Bár már elvitték azt a műszaki hibás autót, ami az M0-as autóúton az M1-es autópálya irányába a 16-os kilométernél vesztegelt, de a torlódás továbbra is több mint 6 kilométeres, és a reggeli erős forgalomban ez lassan oszlik fel. Két autó ütközött Piliszent László közelében, a 10-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A növényzetet kasztálják az M5-ös autópályán a főváros felé új Hartyántól az M0-as autóútig. A 42-es kilométertől haladnak mozgó tereléssel a belső sáv zárása mellett. A torlódás már ott is több kilométeres. Olvasható az útinform oldalán.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 9 óra, 12 perc, jó reggel. Szevasztok, drága barátaink, itt van Évi.
1: Hello, jó reggelt mindenkinek.
0: Hello, Évi. Jó reggelt, Gyuri, szia.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jó reggelt. Na, állatok, mindenki röhög az M7-esen, tessék. Szóval lehet megállapítani, de gondolom, nem dugóban álltok.
2: Hát gondolom, hogy cikáznak, szlalomozgatnak.
1: Nem, én onnan tudod, hogy egyszer, amikor mi Best of-ot játszottunk, én mentem a kocsival, álltam a dugóba, és közétek én is nevettem, és átnéztem, és a mellettem kocsiba is nevettek. Tehát, hogy ugyanaz a reakció vált. És valószínűleg ugyanezt hallgatták.
0: Én az M7-esen 130-al mész minimum alaphangon.
1: Ott is átnézel.
2: Ott is átnézek.
1: Én mindig megnézem, hogy kik előzök meg.
0: Sziasztok, Kecskeméten egy órája fekszik egy közép-ázsiai kutyus a kapunk előtt. Széna utca 21. Péter.
3: Istenem.
0: Mit Istenem? Miért kell sajnálni egy fekvő kutyát tényleg most már?
1: Mert baja van.
3: Igen.
0: Miért van baja?
1: Hát mert valószínűleg
3: azért fekszik ott, és nem ment el.
2: Segítséget kér valószínűleg.
1: Igen, vizet kell.
0: Akkor menjetek neki segíteni.
1: Most nem tudok, dolgozom.
0: Évi?
3: A kecskemétiek, igen, segíthetnek, aki mondjuk arra van a környéken.
0: És van nála víz.
3: És van nála víz, vagy el tudja vinni egy állatorvoshoz, vagy egy menhelyre, akkor azt tegye meg, és köszönjük szépen.
0: Helyes, Anett. Sziasztok, köszönöm, nagyon rosszul indult a napom, most hangosan röhögök az autóban, köszönöm, szép napot nektek, Robi.
2: Ez Anett múltja, nem illik rajta nevetni.
0: Igen, én várom, hogy jelentkezzenek még jókai kollégisták a Békés Csabáról, akik esetleg ki tudják még színezni Anett történetét.
3: Igen, ez jó szó. Tudják színezni.
2: Rakjuk össze ebből a puzzleből minél több darabot. Igen.
0: Így van. Jó, jelentkezzetek. És addig jöjjön Vokci.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban fog a processzor.
0: Jó reggelt, Vokci! Hello!
5: Hello, boldog jó reggelt nektek is, hello! Sziasztok mindenkinek!
0: Mindenkinek!
5: Annyira értesz hozzá, hogy valakinek a múltját tönkre vágja
0: teljesen. Én? Egy hallgató jelentkezett jó emlékekkel, szép emlékekkel. Mit csináltam rosszat?
5: Segítettél neki kiszínezni olyan irányba. De miért nem izét csináltál, mit tudom én, egy hatalmas hőst az Anettból például, Anettből.
0: Milyen irányba? Hősiesítsem.
5: Hát, hogy milyen fantasztikus pasiai voltak, és milyen jó helyekre járt iskolába, és...
0: Hát, figyelj, azért én hazudni nem akarok. Tehát, hogy bombázó lány volt, akinek jogász volt a pasia, akivel nem volt semmi, hiszen Anett megvárta a franciát. Jogásznak nyomdászok voltak a
5: szüleik. Akkor mégiscsak volt valami, ne ügyeskedj már.
0: Nem, megvárta a franciát. Nem úgy a franciázást, hanem a franciát.
5: Ja, bocsánat.
3: Szerintem ne is várjuk a színezést a hallgatóktól. Nagyon szépen színezek.
5: Anett, hagyjad, hadd segítsek.
0: Én nem színezek, én oknyomozok. Okay, én csak kérdéseket teszek fel, és arra kapunk válaszokat.
3: Jó.
5: Igen, ez kinek jó szerinted?
3: Hát nekem nem.
5: Az biztos.
0: Senkinek nincs szégyelni valója. Nem? Így a tini korából.
2: Dehogy is.
3: Nem.
5: Azért takargatjuk annyira.
1: Igen. Mindenki hogy örül, hogy Anett került így ebbe a helyzetbe.
3: Ja. De tudod, egyszer
5: ha már Anettel elfogynak, te jössz.
1: Tudom.
5: A nagy víz alatti élmények. Azt a rohadt.
0: Na mindegy, nem, hát figyelj, hogyha jelentkezik újabb kortárs, akkor meghallgatjuk.
2: Meg kell mutassuk a portréját.
0: Így van.
3: Jó Istenem.
5: A vízi világ, igen. Na, gyerekek, tévedtetek, az igazság.
0: Miben?
5: Hát abban, hogy ez bírom egyébként tisztára olyan, mint a, tudom én, van egy ilyen tévéműsor, tudod. Na, a lényeg az, hogy mikor bemondjátok, hogy igen, a nők vannak többen, persze, de honnan vettétek? Ha? És miért állítjátok ilyen határozatot?
2: Én ezt konkrét számításokból tudom, én egy nagy kollégiumban laktam, és ott csak 30% volt a pasi, 70% a nő. És én ezt vonatkoztattam a világra.
5: Ez az, igen. Na, így működik az ember, pontosan.
0: Igen, meg annak idején az NDK-ban is jóval több nő volt, amit nem lehet tudni miért, lehet, hogy a második világháborúban elestek a németek.
5: Igen, a második világháborúban igen, egy kicsit több nő volt.
0: nem jöttek haza apucik, és több nő volt. Más társadalmakra nem tudom ezt kivetíteni. Te mit láttál, Vokci?
5: Én megnéztem az adatokat, és azt láttam, hogy annak alapján tudok biztosat mondani, tehát úgy tudom én a 2026-os ENSZ világ adataiból lemérve, hát igen, több a férfi.
0: Több a férfi?
5: Igen, tehát
0: ez nagyon megváltozott akkor.
5: Hát igen, ez nagyon megváltozott a háború óta, igen.
1: Nekünk nem szóltak.
5: Tudod, hát igen, a Fisher, hát hogy is mondjam, elv alapján, kár, hogy ezt kimondtam, mert ezt majd meg kell magyaráznom. Na, a lényeg az, hogy 8,23 század milliárdan vagyunk most körülbelül, és úgy néz ki, hogy 101,1 férfira jut 100 nő. Tehát a férfiak valamivel
0: többen
5: vannak. Ez azt jelenti, hogy a világ 4,14 század milliárd férfiből áll, és 4,9 milliárd, 4,09
0: milliárd. Tehát olyan, mint a Lacika, Lacikára nem jut nő, ugye? És akkor...
5: Ez a Fisher elv.
0: Ez a Fisher elv. Lacika, itt vagy a Fisher elv rólad szól.
5: Na, így van. Jó, tehát a nemek nekem. Kiegyenlítése. Igen.
0: Ki kéne egyenlíteni a nemeket, Lacika, ezt mondja a Voga.
5: Így van, jó, Lacika, igyekezzél apám, mert itt gáz lesz, érted? Na most mi van akkor tényleg, hogyha valamelyik nemből kevesebb van? Például tegyük fel, hogy 100 nő van és 50 férfi. Mi történik ilyen?
2: Örülünk.
0: Ez volt az NDK-ban.
5: Hát így van. Koleszban
2: is ez volt, ugyanis... a Szántó Koleszban, Pécsen örültünk.
0: Pécsen is.
5: Igen, a ritka nem ilyenkor szaporodási előnyé válik, ugyanis a következő történik, ugye kapósak lesznek a férfiak, és tulajdonképpen mi történik? Egy csomó nőnek nem jut férfi. Ezért szaporodási előny következtében ugye a nők nem tudnak tovább szaporodni olyan mértékben, mint a férfiak. És ezáltal kiegyenlítődik a nemek aránya. És ha azt megnézzük még, hogy egyáltalán mi az oka, gyakorlatilag, hogyha az előző tanulmányaitokat megnézzük, ugye, akkor az matematikailag pont annyi fiúnak kell születni, mint amennyi lánynak, ugye, megint mondok egy idegen szót, ugye, ez a homogametikus ivarsejtek és a heterogametikus ivarsejtekről beszélek, ahhoz ugye az embereknél, meg az emlősöknél, hogy mi legyen a neme az illetőnek, azt a férfi hímivarsejtek döntik el, ugye, mert az egyik férfi hímivarsejt az X nemi kromoszómával rendelkezik, a másik Y nemi kromoszómával. Most az X nemi kromoszóma az a női kromoszóma, ha ez találkozik a petesejt X kromoszómájuk, a nőknek csak X kromoszómájuk van.
0: És hogy melyik kromoszóma már fut be, az min múlik?
5: Hogy melyik fut be, az
0: X vagy az Y, igen.
5: Igen, tehát fogod ma a markodba a spermáidot.
0: Ja, nem. Nem.
5: Hát, ahogy szoktad. Így számolgatod, hogy X, Y, és akkor innen van egyébként az XY, tudod, meg van a Z, és azt is elmondom, hogy miért van. Na hát akkor szépen, akkor tulajdonképpen te az egyik X-hez, a másik Y-t, meg a másik X-hez rakod, aztán ebből lesz vagy fiú, vagy lány, érted? Ennek a matematikai esélye 50%, és mégsem így van, mert a férfiak például a születésnél nagyobb arányban vannak csecsemőkorban, mint a nők. Ennek egy csomó oka van, amiről most tényleg...
0: De az evolúció szabályozza ezt, vagy mi?
5: Ez evolúció szabályozza, pontosan azért, mert van egy csomó olyan, hogy is mondja, méhen belüli rendellenesség, ami nemi kromoszómához kötődik. És meg van egy csomó olyan betegség, ja, azt még el kell mondanom, hogy aztán persze a kor előre haladtával, tehát a méhen belül már változik a nemek aránya, de a kor előre haladtával teljesen megváltozik a nemek aránya. És itt már valamicske igaza lehet az Évinek is, meg neked is, de átlagban nem. De ahogy a korral haladunk előre, a férfiaknak ugye a társadalomban elfoglalt maszkulin szerepe és a hülye életmódja miatt, ugye ez a balesetek, erőszak, különböző szerek használata, amit a nők nem annyira, aztán ugye a hülye munka, háború, meg egyáltalán az élet kockázata következtében az élet esélyei egyre csökkennek, és ezért például 70 éves korban már 86 férfira jut 100 nő. Tehát fogynak a férfiak, és érdekes módon például 90 év körül már 24 férfi jut 100 nőre. Tehát Lacika, neked 90 éves korodban olyan esélyeid lesznek, apám, 100 nő vesz körül, és mind a tiéd, érted?
6: Akkor most ezt várni.
0: Miért érdemes várni? Igen.
5: Igen.
0: Ki kell várni ott, ezt a Kánaán?
2: Ki kell bekkel?
5: Igen, ott leszel 90 évesen, és, ki, és 190 éves nővel ezért temperekkel. Azért ez egy klassz dolog, nem? Na, a lényeg az, hogy...
0: Nem 190 éves, hanem 100 darab 90 éves.
6: Azt is érdemes kibekkelni.
5: Oly. Bocsi, a lényeget jól megfogtad, szerintem mennyi különbség van 90-100
0: évesen? Nem, csak elment a kedve a Lacikának, amikor kimondtad a 190-et, és ezért most újra felvidítottam.
5: Jó, hát jó, akkor helyes. Felvidítottad, hogy nem 90-100 éves, hanem 190.
0: Fordítva.
5: Ez nagyon jó. Igen. Szóval, igen.
0: Na, mit akarsz ebből?
5: 190 éves, igen.
0: Bokcika, mit akarsz ez ebből kihozni? Most
5: ebből,
0: már...
5: ebből azt akarom kihozni, hogy a nemek aránya piszkosul attól függ, hogy milyen a társadalmi helyzet. És ez a társadalom most úgy Isten igazából a férfiaknak kedvez. Tehát az 50-es években még a nők jobban álltak. Például az elmúlt korokban jobban álltak a nők, a nagy háborúk, a nagy járványok, stb. Minden a középkorban. Az, hogy az őskorban mi volt, azt a franc tudja, akkor úgy nagyjából azt mondják a tudósok, hogy ott körülbelül azonos volt az arány. De a lényeg az, hogy most ez a maszkulin társadalomnak kedvez úgy is, Isten igazából.
0: De senkinek annak... nem jó a maszkulin társadalom, tehát ezt most nem értem, hogy ez mi az, hogy kedvez. Tehát ez hát, nem jó, ha felborul az arány, nem?
1: Hát nem.
5: Hát persze, hogy nem jó, de jön akkor ugye a Fischer elv, és akkor kiegyenlítődnek a dolgok. Viszont, ha azt nézzük, hogy az emancipáció következtében azért a nők egyre nagyobb tért hordítanak a társadalomban, előbb-utóbb megfordulhat ez az arány. Tehát érdekes, hogy míg az állatvilágban általában úgy nagyjából gének határozzák meg a kromoszomában lévő ivari kromoszomák határozzák meg az arányt, addig az embernél a társadalom piszkosult beleszól ebbe az arányba. Pontosan.
0: De az állatoknál most egyforma vagy nem egyforma az arány?
5: Az állatoknál érdekes, marhára érdekes a dolog. Tehát ugye beszéltem az előbb az úgynevezett heterogematikus, tehát hogy a férfinél van az XY, ugye, tehát a markodban lévő dolgokat a számolgatod a fele X, fele XY, tehát emiatt lesz más nemű a dolog. És ott érdekes, hogy az ilyen, tehát a férfiaknál, mivel két különböző ivari kromoszomája van, a férfiaknál több lehetőség van a génhibára és a betegségekre. Mert az XX-nél kijavítódhatnak a dolgok, ott általában a hímek vannak kevesebben, az emlősöknél.
0: De szerintem a madaraknál... nem. Szerintem nem.
5: Tiszta észbontok, miért nem mész el az észbontokba?
0: Szerintem nem. Láttam a malacokat. A malacok persze. Szülnek malacot, és abból gyakorlatilag majdnem mindegyik csajszi. Nagyon-nagyon kevés kandisznót szülnek a malacok.
5: Ezt hívják génmanipulációnak. Hát jó. Erről beszélek, hogy kevés kandisznót szülnek, hát pontosan erről beszélek, hogy tehát a hímek vannak kevesebben, nem érted?
0: De én is ezt mondom.
5: Hát én meg ezt mondtam, csak nem ezt vetted le. Hát épp azt mondtam,
0: bocsánat,
5: hogy az ilyen...
0: Nem, az elmém nem volt ott. Sajnálom.
1: Hát az XY-nál ott elveszek.
0: Ott az XY-nál mindig elveszek. Jó, Vokcika, viszont a Gyuri azt mondja, és szerintem ez egy jó átkötés lenne a malacokkal, hogy a vikingek állítólag állatokkal fűtöttek.
5: Igen.
0: Nekem ki mondta azt, várjál? Talán Vályi Pisti mondta, hogy én homárral fűtök. Azért azt akarta jelenti, hogy én gazdag vagyok.
5: Igazad van, igen. Érted, hát a homár az meleg, persze. Elég kézenfekvő.
0: Hát te. Hogy a mai világban ez annyira nem volt PC János, tényleg. Már szégyelt magad, gondolata forgott a fejemben.
5: De mi ezzel a baj? Hát ez egy poén, az Isten. Annyira utálom a PC-ségedet.
0: Ez is poén, amit én mondtam. Akkor most vegyük már egymás poénját.
5: Jó, oké, rendben, ettől rohad el a világ. Én már komolyan veszek minden letolást, apám. Na, ja, a lényeg az, hogy tehát a hosszú házban...
0: Jöjj, mit macsizol a fenekedben?
6: Csak a derekamat masszírozgatom közben, ennyi.
0: De ez hihetetlen. Igen. A Voga beszél, az Évi koncentrál, és a Gyuri hátulról ritmikusan döngöli a fenekét.
6: Figyelj,
2: Figyelek,
1: és ezt a lehet nézte.
5: Mondtam, hogy igazam volt a homárral. Na.
2: Undorító vagy, János.
0: Ezt is komolyan veszik.
1: Igen.
0: Jó. Na szóval mi a vikingek.
5: De jó vagyok.
0: Vikingek.
5: Na, hoppá, vikingek. Na igen. Apropó, vikingek. Igen. Szóval, képzeljétek el, hogy ugye ott volt a hosszú ház, aminek képzeljétek el ilyen, hát ott nagyon nem voltak fák, meg ilyesmi, tehát kőből, akkor ilyen gyeptéglákból, hát ezekből a moha-szerű vastag gyeptéglákkal tapasztottak, meg tehéntrágyával, meg különböző nyírfakéreg, meg ilyesmi, de 2 méter falu házak voltak, 2 méter vastag falu, és ezek ilyen hosszú házak voltak, akár 80 méteresek is voltak, tehát ezeket fűteni kellett télen, az, mint az állat. Az
0: kinek volt a háza? A vikingeké?
5: A vikingeké. Hosszú háznak hívták ezeket egyébként. Na és a lényeg az, hogy ezek úgy fűtöttek, hogy bevitték az állatokat, és addig, csak úgy elmondom adatnak, hogy egy ember egy 50 négyzetméteres, mondjuk 2 méter belmagasságú lakásban 1 óra alatt elméletileg 3 fokkal meg tudja emelni a hőmérsékletet.
0: Hát ezt mi tudjuk, ez a Lacika itt. Amikor Lacika nincs itt, akkor fázunk, és amikor Lacika itt van, akkor klímát kell kapcsolni.
5: Na ez az.
0: Mindenhez van közöm.
5: És a lényeg, hogy persze a hőveszteség, mondjuk legyen ez csak 1 fok, jó? De képzeljétek, egyetlen szarvas marha, vagy nevezzük tehénnek, 18 emberrel ér fel, vagyis az azt jelenti, hogy ő egy ilyen ekkora területet 18 fokkal meg tud emelni egy óra alatt.
0: Azt a mindenkit.
5: Na most képzeld el, hogy egy csomó tehenet, meg juhot, meg mit tudom én, szamarhat, meg lovat bevittek oda, nem beszélve arról, hogy ezeknek a trágyája is, úgyis mondjam, kipárolgással rendelkezett, és ezt a trágyát ráadásul, tehát a tehénszart, meg stb. Ez meg el is lehet, ez még fűtőanyagnak is jó volt. Bocsánat, ezt meg el is lehetett égetni. Na, egy probléma volt ugye, hogy ezek az állatok, hát ugye különösen a kérődző állatok, hogy ezek nyomták ki a metánt magukból, ugye, mert...
0: Hát ez a vikingeket nem érdekel, tehát...
5: mit tekünk metán ide az arcomba, érted? Egyébként a metán nem olyan mérgező, tehát azzal nincsen baj, annyi baj van bele, hogy kiszorítja az oxigént, tehát hogy nem a metántól lesz rosszul, hogy nincs oxigén, attól lesz rosszul, sőt ugye hát a belső fűtéstől, ugye, hogy mit tudom én, a füstelvezetés, ilyesmi, hát nagyon sokan haltak meg gyakorlatilag ilyen szembetegségekben, meg ilyen belső fertőzésektől, mint gyakorlatilag a megfagyás, vagy a tudom én, akármi mástól. Tehát általában ez volt a baj. De az állatoknak a hőkibocsátása az egész térre megoldotta gyakorlatilag, hogy is mondjam, a fűtési lehetőségeket. Tehát aki otthon kutyát tart, ugye, az előnyösen indul, tehát mint tudom. Hát a Anett kutyái azok legfeljebb ilyen készszárításról valók, de itt tudom én, egy nagyobb testű kutya az már tud valamit segíteni a lakás fűtésében.
0: Hocika, elfogyott az időnk, de nagyon szépen köszönjük tényleg. Mind a két téma nagyon izgi volt.
5: Na.
0: Köszönjük szépen, Hocika csőkutya.
5: Csőkutya, az is jól fűt.
0: Az is jól fűt, igen. Na, köszi, Vokci, elő.
5: Sziasztok.
1: Én nagyon aggódtam a vikinges téma elején, hogy nehogy valami más legyen a fűtési módja az állatokkal.
0: Hogy mágiára dobod a malackát?
1: Igen.
2: Ezt nézek ki a Voga Jánosból, a
1: Grászáza címén. Nem nézek ki semmit. Én nem nézek ki semmit.
0: Ezt sem mond, ez rossz mondat így. Nem nézed ki.
2: Ez rosszabb, mint azt mondtad, hogy kinézed.
1: Nem akarok semmi olyat kinézni, ami bántaná őt. Nem akarom kihúzni a gyufát.
0: Oké, köszönjük Vokcinak még egyszer a mai nap legjobb pillanatai.
1: Igen, vége az unalmas tesi óráknak, legalábbis Balaton Almádiban a Györgyi Dénes általános iskolában, ugyanis a pénteki dupla tesin vitorlázni járnak. Úgyhogy Ács Attilával, az iskola igazgatójával beszélgettünk erről.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt. Igen, szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: Plasztikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrossz.hu.
10: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
11: Hoho, ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
12: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
13: A jó dolgokat könnyű szeretni. Saját raktárkészlet, országos garancia és elképesztő leárazások. Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Elektromos fűtés, klíma, boiler, puffer, melegvíztartály. Az elektromos fűtés webáruházból. Kamatmentes részletfizetéssel is. www.e-fűtésbolt.hu.
14: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Miért nem tud már írni a feleséged?
14: A világhírű regény alapján.
15: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek.
16: Őrjítő ez a ház.
14: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
15: Utolsó figyelmeztetés.
14: A mozikban.
17: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
18: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
19: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-10 lesz 7 perc múlva, itt a Vogára itt valaki üzeni, hogy megvan az új rezsicsökkentés, behozom télen a kutyát, a macskát a házba.
2: Hát ezek szerint valamit befolyásol.
1: Neki tényleg, Lacika, itt van az fűt?
2: Aha.
1: Esküszöm, fűt.
3: Hát igen, az ki van számolva, nem? Vagy meg lehet ezt pontosan határozni, hogy egy ember az milyen radiátor vagy fűtőenergiával rendelkezik.
1: Hát ezt próbálta a Bokci.
3: Egyre kevesebben vagyunk, az bizony egy radiátorra kevesebb a szobában.
1: Na mindegy, mekkora a radiátor?
3: Hát ez egy jó nagy radiátor.
1: Na jó, mi volt ma, Évi?
4: Igen, vége az unalmas tesi óráknak, legalábbis Balatonalmádiban, a Györgyi Dénes általános iskolában, mert a pénteki dupla tesi keretein belül vitorlázni járnak a gyerekek, úgyhogy Ács Attilával, az iskola igazgatójával beszélgettünk erről.
5: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Nagyon kedves téma. Olyan egyébként, mielőtt belevágnánk, emlékeztek-e arra, hogy az általános suliban milyenek voltak a tesi órák? Évi, neked nem volt?
4: De volt tesi órám, és én nagyon szerettem. Én alapvetően is szerettem. De
1: mit csináltatok? Ne, az nem a kérdés, hogy hát szerette, de hanem, hogy mit csináltatok?
4: Figyelj, mindent. Kosárlabdáztunk, kézilabdáztunk, kislabdadobó verseny volt, fogócskáztunk, tehát alapokat, amiket minden.
1: Általánosban? Igen.
4: Igen, igen, hát ezeket. Zsámolyugrás, meg szekrényugrás, tigrisbukfenc. Igen, ezeket mind csináltam.
1: Nem, nekem egy náci tornatanárnőm volt, azt hiszem, hogy Márta néni talán, vagy Márti néni, fene tudja, na mindegy. És olyan tekintete volt, tényleg, mint Eva Braunnak, és egy ilyen fa csattogóval csattogott. A kezébe ütötte egy csattogtatott ritmusosan. És nekünk, mint a lipicai lovaknak, a cirkuszban körbe kellett trappolnunk párosával a tornateremben, ami parkettás volt, és büdös volt minden. Ez volt a testnevelési óra emlékem általános iskolában.
2: Ez az a börtöniskola, amiről meséltél, hogy a luxus óvoda után oda kerültél?
1: És... Nem, ez a másik börtöniskola. Igen, én közben kim voltam Németországban, és aztán jöttünk vissza, és akkor ezzel szembesítettek.
2: Az nagyon kemény.
4: Ez nagyon durva.
2: Egyébként nekem
1: is van... Ez tényleg durva volt, én nem túlzok most.
2: Nekem is van az általános iskolában egy mélypont időszak, mert én imádtam a tesit, én azért jártam, mondom, minél többet sportoljunk, fussunk, nekem ez volt az erősségem. És volt egy időszak, mikor kitalálták, hogy heti egy tesi óra sakkóra lesz. Érted? Sakkóra.
1: És akkor leültetek a tornaterem közepén és sakkoztatok?
2: Nem, egy terembe, normális terembe.
1: Akkor kellett a tornaterem a 8C-nek.
2: Lehet, de azzal vittek el heti egy órát, heti egy tesi órát, amit vártam, hogy sok elméletet okosan.
1: De ez valószínűleg, mert le kellett adni a, nem tudom, a krétába, meg a klikbe, meg a nem tudom, hova be kellett adni, mert is a sakk a sport, azt tudod.
2: Tudom.
1: És valószínűleg nem volt szabad tornaterem, mert a 8C-sek galopíroztak ott, és akkor sport címen benneteket sakkoztattak. De el kellett volna mesélni a szabályokat, mert az egy intelligens sport, Gyuri. Nem tudom, hogy ez hogy voltál ezzel.
2: Én tesizni akartam, én focizni akartam. Nekem, én nem azt akartam, hogy lovakkal lépjek balra-jobbra testnevelés óra címén. Vették volna a matekot, ha intelligens órát akartak. Matek helyett.
1: Akkor tetszett volna a sakk.
2: Akkor azt mondom, oké, rendben, de a tesi helyett?
1: Anett?
6: Hát nekem sincsenek jó élményeim. Na. Tehát a tesi óráim az maradt meg, hogy állandóan tornadresszben kellett, nem ilyen mackó alsóban, hanem tornadresszben kellett ott futkároznunk, és ez nagyon megalázó volt. A másik meg, hogy...
1: A fiúk hogy miben voltak?
6: A kis shortban, ők is, de hogy nem tudom, szóval nagyon kellemetlen volt. Ugye?
1: De miért, ilyen testszégyened volt? Tehát, hogy te fejlődő test voltál, és...
6: Én lapos voltam, és ezért...
1: Na jó, hát lapos voltál, de hát általános iskoláról beszélünk, milyen lettél volna?
6: Már ott is voltak lányok,
2: akik... Manett már negyedikbe várta Pamela Anderson külsőt.
6: De már azért ott is voltak 7.-8. lányok, akiknek már így alakultak már, igen, és akkor én ott ilyen kis semmiként ott futkároztam.
1: Sinkább egy nagy bő, ilyen biliális pólóban rohangáltál volna.
6: Igen, én azt szerettem volna, meg egy
1: szóval
6: ilyen...
1: Szóval volt egy testszégyened.
6: Pontosan, igen. És ezen kívül meg ugye a tesi órák arról szóltak, hogy volt egy jó kézilabda csapat, és az volt, hogy mindenki arra készült, ott kézilabdáztak a lányok, engem nem érdekel, de mondta a tesi tanár, hogyha jelentkezem, akkor megkapom az ötös tesiből. És akkor ezért én is kézilabda csapattag lettem. Soha nem állítottak be, nyugodj meg.
1: Akartam volna kérdezni, mert ugye, a kezeidet nézve nem hiszem, hogy bármit is elkapnál.
2: És így legyinget messze magát.
1: Na jó, szóval azért beszélünk most erről, mert képzeljétek el, itt ezek fényében, egyedül Évinek volt akkor kellemes, ezek fényében nekünk tényleg leesett az állunk, amikor múlt héten pont Anett jött be a szerkesztőség, és azt mondja, hogy gyerekek, mit találtam itt, egy olyan hírva, hogy húha, hogy hát bizony Balaton-Almádiban kellene általános iskolásnak lenni. Tudom, hogy te Keszthelyen voltál, Gyuri, de Balaton-Almádi, nekem most ők a csúcs. Képzeljétek el, hogy ettől a fél évtől péntekenként vitorlázni tanulnak az ötödikesek a dupla tesi órán. Mindez a Györgyi Dénes általános iskolában. Tehát gyakorlatilag ez egy vitorlás oktatás, van elméleti és gyakorlati része is.
2: Hát ez mennyire übermenő. Hát
1: gyerekek, én ezt el sem tudom képzelni. Hát ez tényleg, nem tudom, most tényleg elképzelem, hogy a tesi tanár az olyan nagyjából, mint Bújtor István, én vagyok a kis Gabika, szőke vagyok, megfogom a kezét, lemegyünk a partra, felkapod, és beül.
2: Felkapod a napszemüveget, a Heli Hansen jacket, és akkor megindul Bújtor Istvánnal, ugye?
1: És megindulok Bújtor Istvánnal, irány Tihany. Ez, mert az közel van.
2: Elviszel Tihanyig, átviszel Tihanyba, Gabika, kapsz egy ötöst, így képzelem.
1: És egy fagyit, igen.
2: Nagyon jó.
1: Szóval mondjad.
4: De gondolj bele, milyen jó most a diáknak lenni, tehát hogy várod ezt a tesi órát, nem úgy, ahogy most ti elmondtátok.
1: Én nagyon remélem, hogy várják, tehát ez egy óriási ötlet, és ezért, ja, még valami azért ne felejtsünk el, ezt közben megtudtuk, hogy ennek az iskolának van vitorlás kötődése, mert ide járt korábban Vadnai Jonatán, aki 26-ban világbajnoki címet szerzett, és testvére az olimpikon vitorlázó Vadnai Benyámin is. Ebben a suliba jártak. Megnézzük, hogy van-e összefüggés. De egy nagyon kreatív kezdeményezés ez minden esetre, és ezért beszélünk most a Györgyi Dénes általános iskola igazgatójával, Ács Attilával. Szia Attila, jó reggelt!
7: Jó reggelt kívánok, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Na, hát fi, Attila, ez egy óriási ötlet. Hány éves korig lehet beiratkozni hozzátok? Csak?
4: Gyorsan újra kezdjük.
1: Komolyan mennék, esküszöm.
7: Szívesen látunk, hát sajnos ezt már nem tudom elintézni, de egy jó kávéra bármikor.
1: Istenem.
7: Nagyon jó kávét tudunk csinálni.
1: Figyú, szóval... Ez nehéz volt-e megvalósítani? Mert az ember azt gondolja, persze Balatonparton vagytok, nyilván ott van egy csomó vitorlás, de hát nyilvánvalóan itt van egy elméleti része, nyilván van egy gyakorlati része ennek az oktatásnak, és főleg az, hogy ugye kellenek ehhez vitorlás hajók. Tehát én most nyilván úgy képzelem el, hogy a parton ott van 9-10-12 színes kis vitorlás hajó, és akkor indulnak a gyerekek, de gondolom, hogy az iskolának nincsenek ilyen hajói, tehát hogy valakivel kellett kooperálni, nem?
7: Természetesen nincsenek, tehát itt az egyesületnek van, akivel kooperálunk még egyszer, a vitorlázó gyermekekért egyesület, ez egy budapesti egyesület, és itt van Balaton-Almádiban nekik egy telephelyük, tehát természetesen nekik van hajójuk, velük kooperálunk, az ő hajóikat használjuk, és hát természetesen az ő szakembereik, tehát az ő edzőik, illetve versenyzőik tartják a képzéseket, mind az elméleti, mind a gyakorlati képzést.
1: És akkor ez ugye péntekenként van, akkor az ötödikeseknek ez mind a két óra, tehát ötödik, hatodik óra az vitorlázó, ha szeretik, ha nem?
7: Igen, tehát ez úgy néz ki, hogy a negyedik órának vége. Azt kértük a gyerekektől, illetve a szülőktől, hogyha tudnak, akkor péntekenként jöjjenek biciklivel iskolába, testnevelő tanárok, illetve a pedagógiai asszisztens lekerekezik velük a kikötőbe. Aki nem tud biciklivel jönni, felajánlotta az egyesület, hogy egy kis busszal leviszik őket, és az ötödik, hatodik testnevelés óra, az pedig lent a kikötőbe történik, igen.
1: Aha, és akkor ennek olyan gyakorlati haszna is van, hogy esetleg kapnak valami víziártasságit a végén, tehát ez jár valamilyen képesítéssel, elismeréssel, vagy inkább gyakorlati szinten valamit megtanulnak, amit majd később vagy fejlesztenek tovább, vagy nem?
7: Így van, tehát itt az utóbbi, tehát megismerkednek a vitorlázással, szeretnénk egyébként ezt tavasztal is folytatni, és szeretnénk ebből programot csinálni, hogy a mindenkori ötödik osztályosok ebbe a képzésbe, vagy ebbe a lehetőségbe részesüljenek. Én úgy gondolom, hogy ennek van létjogosultsága, és itt az egyesülettel is nagyon jó kapcsolat alakult ki, és bízom benne ezt tud folytatódni a későbbiekbe is.
1: Egyébként elképzelhető az is, hogy rendeztek majd versenyeket, talán követőitek is lesz más iskolák, esetleg a Balaton partján, tehát ilyen kis iskolai kék szalag, vagy valami, ez elképzelhető?
7: erről még idáig nem volt szó. Egyébként kezdeményezésnek nem rossz, és lehet, hogy más egyesület, más iskolák is kapnak ezen az alkalmon, ezen a lehetőségen, hogy itt azért a Balaton partján minden településen van jóformán iskola, minden Balaton parton van kikötő, hogy ezt a máshol is esetleg bevezetik. És akár lehetne valami verseny, de ez a, szerintem a jövő zenéje, úgymond.
1: Hát igen, csak mert Évi, te voltál kislabdadobáson, nem? Téged is elküldtek a Táncsics Mihály sportpályára, és ott meg kellett verseny üzened a 17. kerületiekkel.
4: Így van, én kislabdadobó országos bajnok vagyok.
1: Kislabdadobó. Nem, de annyira jó, hogy tényleg a testnevelés már tényleg nem csak erről szól, ahogy én elmeséltem Márta nénit, a náci tanárnőt, vagy ugye Gyuri a sakkozást, vagy a kislabdadobást, hanem hogy ilyen, nem tudom, élvezhető dolgok.
4: Tehát élvezhető sportokat hoznak be.
1: Pontosan. Így van. Na jól van, hát Attila, nagyon szépen köszönjük, sok sikert ehhez a, ehhez a törekvéshez, ehhez a programhoz. Én remélem, hogy a gyerekek tényleg igazi örömmel mennek le a partra, és vesznek részt ebben, de hát nincs más választásuk, ugye?
7: Így van, de biztos, hogy örülnek, és jól érzik magukat, igen.
1: Na jól van, nagyon szépen köszönjük, és mindenkit üdvözlünk az iskolában, diákokat, tanárokat egyaránt. Köszönjük szépen.
7: Köszönöm szépen, átadom. Sziasztok!
1: Köszi, szia, Ács Attila! A Györgyi Dénes Általános Iskola igazgatója.
4: Nagyon jó ötlet, de nem, tehát hogy olyan sport, ami annyira autentikus, tehát hogy nyilván innen Budapesten ezt nem tudod megcsinálni. Mondjuk itt nálunk Budapesten például ez a úszás oktatás van, ami ilyen nagyon nagy üzemben megy, heti egyszer, azért nagyon sok kerületben van.
1: Ami nagyon hasznos és fontosnak is tartom egyébként, de azt hiszem, hogy nagyon kevés órában, nem valaki egy szülő azt írt, csak 10 órában, vagy valami ilyesmi, akkor nem lehet megtudni.
4: Például nálunk 30 órában van, meg 17 órában, tehát a klik is nagyon sokat támogat, de az úszásoktatás az egy nagyon alap, akkor nagyon sok esetben hallom a focit is, képzeljétek, hogy az is van.
1: Jó.
4: De szakmai focit, tehát nem úgy, hogy a tesi tanár tartja.
1: Elméleti, ez a Jürgen Klopp iskola?
4: Nem, egy...
2: Hülyetek le, rajzolok a táblára. Imádtam a foci edzésen ezeket a részeket. Akkor mindig kikapcsoltam így a hipnotizálásban.
4: Tehát igazi foci edző megy le, nem a tesi tanár. Érted? Tehát egy igazi, mert az Újpestnek, vagy a Fradinak az edzője bemegy, és akkor a tesi órán keretein belül igazi foci edzést tart. Tehát, hogy sok sport van judó is, annak is utána néztem.
1: De ez is iskolában rendes, kvázi tananyag része, ha abban a suliban vagy éppen.
4: Testnevelés óra keretein belül, ugye, ezeket csinálják.
1: De mit csinálnál, Anett?
6: Hogy én mit
1: csinálnál? A kis tornadresszedben, ha most lehetne, ha 2026-ot írnánk.
6: Most én...
1: És te ilyen csöpség vagy, negyedikes lapos kislány.
6: Akkor én a falmászást részesítem. Nekem az nagyon tetszik. Én
1: a falmászás.
6: Igen, egyszer kipróbáltam, és nagyon-nagyon bejött. Úgyhogy ha volna lehetőségem rá, akkor én...
1: De akkor hogy? Akkor te mész fönn a színes kis kapaszkodókon a falra, igen, és egy kötélen meg alul a kis Dundi Bence fog téged?
6: Hát inkább ne a Dundi Bence.
1: Hát a Dundi Bence fogjon, mert ő legalább a súlyodnak ellen tud állni.
2: Külön még egy extrém sportrész, hogy egymást biztosítsák a gyerekek. Az még hozzátesz.
1: Igen. Hát a leesél és a Dundi Bence fölrántod a plafonra, az...
2: Az ciki lesz.
6: De puhára esek.
2: Az mennyire ciki lesz. Én vagyok, aki felrántottam a Dundi Bencét a csés közben. Nem lesz így jó elballagni a suliból.
5: Nem volt elég. Exkluzív tartalmakért kövess minket Facebookon és most már TikTokon is. Keresd a Bocskor Rádió Show-t. Keresd a Bocskor Rádió Show-t.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz, 5 perc múlva. Na, drágáim, nagyon élveztem a mai napot. Sajnos holnap kihagyom, nem baj, Éva. Aztán köszönjük az osztályfelüli adást, az Anetről szóló koleszos történeteket reggelig elhallgatnám. Szép napot mindenkinek, óbudai Mike.
2: Reméljük, lesz még ilyen Mike. Mi rajta leszünk.
1: Sziasztok! Így visszahallgatva a napi legjobbat, a Dundi Bence vagyok, és nem esett jól, üdv Hentes Peti. Hát ez a nem esett jól, ez egy olyan dolog, hogy persze, hogy nem esik jól, hogyha fölránt a net.
2: Bizony.
1: Mert rosszul méritek fel a súlyarányokat.
2: Meglepő is lehet, igen.
1: Így van, jó. Vágó Piros megérkezett, intézkedik, jön, megy, nagyon-nagyon vitális, mi egyre inkább kókadunk, tehát nekünk ideje hazamennünk, kicsit pihenni.
2: Igen, igen. Valahogy ellensúlyozni ezt a kókadást, abszolút.
1: Ja. Jogász nem írt?
3: Nem, de nem is tudok róla semmit.
1: Hát ezért kérdezem, hogy írt-e, hogy minden elő fog az kerülni.
2: Persze.
3: Biztos.
2: Most keresi a fél ország szerint.
1: Jó, holnapra jövünk jogásszal?
2: Nagyon remélem.
3: Én nem leszek itt.
1: Ja tényleg, te most nem leszel.
3: Igen, én most holnap után nem leszek. Úgyhogy...
2: Jó, ha befut a jogász, akkor hétfő.
1: Nem, akkor hívunk telefonon, akkor hívunk.
2: Titeket.
1: Ahogy Bejó Barbie lesz, de nem lesz itt személyesen, ugye?
3: Igen, igen, meg pénteken pedig a Villányi Eszti, és ő sem lesz itt személyesen.
1: Na, jó, el leszünk mi itt, ja? Lacika, akkor picit told be magad.
4: Jó, van, oké, fölveszem a szoknyát.
1: Szép napot mindenkinek, találkozunk reggel, holnap 6:08.
2: Viszlát.
0: Nem a témáig fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
7: Na ne, tényleg?
6: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyorstöltőt.
7: Ez nagyon jól hangzik.
6: Várunk az Autócentrum Szabó érdi és székesfehérvári szalonjában.
8: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
9: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
10: Önnek a Protexin kell.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
13: A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint, a cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri.
14: Aszta, ez mi volt?
15: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
16: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
17: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog. A sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
18: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: Miért nem tud már írni a feleséged?
18: A világhírű regény alapján.
19: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek.
1: Őrjítő ez a ház.
18: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
19: Utolsó figyelmeztetés.
18: A mozikban.
3: Idén ne válassz a minőség vagy a kedvező ár között. Vásárolj októberben Black Friday kedvezménnyel. Pellet vagy fatüzelésű kályha és kazán.

0: Egyelőre nem bízzuk az álláskeresést az AI-ra, keresik az év hőskutyáját. Kitart a vénasztonyok nyara a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A magyarok egyelőre nem bízzák az álláskeresést a mesterséges intelligenciára, derült ki egy hazai állásportál felméréséből. A megkérdezettek fele általánosságban már használ valamilyen MI alapú szolgáltatást. Munkakereséshez azonban mindössze 7% veszi igénybe ezeket. A legtöbben továbbra is állásportálokon, hagyományos internetes keresőkön vagy ismerősök ajánlásai alapján keresnek munkát. A válaszadók szerint a legnagyobb problémát a munkáltatói visszajelzések hiánya jelenti. Több mint 5,2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik tovább a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A projektben biztonságosabb és szélesebb körben használható digitális adattárcát alakítanak ki, valamint bővítik az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés lehetőségeit. A DAP alkalmazással a felhasználók már több állami és piaci szolgáltatáshoz is bejelentkezhetnek, webes ügyintézéskor akár egy QR-kód beolvasásával. Újabb jelszó nélkül. A fejlesztést az év végéig fejezik be. Várják a jelöléseket az év hőskutyája díjra, a kezdeményezéssel speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet. Árult el rádiónknak Kovács Tünde szervező.
1: A cél igazából kettős, a figyelemfelhívás a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban. Például vakvezető, hallássérült, mozgássérült, segítő, terápiás, rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul eléjük. Megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet, bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. Ha a jelöltállítás lezajlott, közönség szavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
0: 40 éves a macskafogó, a kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez. Zavartalan napsütésre is száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, a Dunántúlon erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Holnaptól vasárnapig derült vagy legfeljebb fátyol felhős, napos idő ígérkezik, csapadék nélkül. Napközben végig 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk. Hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken, akár fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Induljon tehát vitálisan! Szeptember utolsó napja, ehhez is elérkeztünk. Szerda van amúgy, és én sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, töltsük együtt a következő 4 órát, amiben érkezik a Spice Girls slágere, most pedig Billy Idol.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kettős érzések mocorognak bennem. Egyrészt szeptember utolsó napjába vágtunk bele, holnap már érkezik majd október, egyfajta búcsú tehát. Másrészt viszont mégiscsak már szerda van, úgyhogy közeleg a hétvége. Még úgy is, hogy nyilván a mai nap, a következő napok, sőt, akár még a hétvége is tartogathat munkát, de azért csak máshogy tekintünk már ilyenkor az időre. Ha pedig az időjárás nézem, kiváló, akár szabadtéri sportokhoz is. Ez pont az az idő, amikor már a meleg nem kínoz bennünket, de normálisan a hideg sem szorongat bennünket. Ha csak valaki nem nagyon korán indul bármit sportolni, láttam reggel egy hölgyet, épp hogy napkelte után már ment, és hát alaposan föl volt öltözve. Igen, a reggelben elkép még a kabát, a zokni, amitől aztán a délutánban nem győzünk megszabadulni. Hogy könnyebben teljen addig is az idő, csodás lágereket hozok, úgyhogy mindjárt szól majd a Despacito, a Queennel az I Want to Break Free, most pedig már is a Spice Girls ad lendületet. Yeah!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hallgatóinktól is kapunk üzeneteket az SMS falunkra. Szia Piros, délután kihasználom a jó időt, előveszem a 73-as Simpson Schwalbe motorom, kerülök vele egy nagyot, mindenkinek csodás napot, Ladás Laci. No igen, ilyen apró örömöket kell megtalálnunk akár egy szerdai hétköznapon is. Én mindig abban hiszek, hogy nem kell feltétlenül mindig az ünnepnapokba kapaszkodni. Egy hétköznapból is szuperül lehet ünnepnapot csinálni, például egy ilyen programmal. Ladás Laci, akkor vigyázz magadra, neked ténylegesen jó időt kívánok hozzá. Én tegnap a bringámat vettem elő, és aha, mennyire jól tettem. Amivel pedig én tudok még segíteni ezen kívül, a szerdában a jó zenék. A Kowalski meg a Vega, és az Ennyi Csak is érkezik, de előbb jöjjön a Walking on Sunshine.

Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, akár autózáshoz is kiváló volt a Kowalski meg a Vega slágere, az Ennyi csak, és a folytatás is tökéletes. Autós zenékben is, a Laidback, a Bakermannel, illetve már is a Pet Shop Boys, az Always on My Mind-dal, és jöjjön egy-két közlekedési info. Az M0-áson dolgoznak a déli szektorban, az M1-es felé Halászteleknél 5-6 kilométeres a torlódás. Erre készüljenek. Az M5-ösön Röszke felé szintén dolgoznak Inács és Lajos Mizse térségében, 1-2 kilométeren lassulás, torlódás tapasztalható, és aki teheti ezeket az útvonalakat, kerülje az 5-ös főúton. Hallgatóinktól is várjuk a közlekedési infókat, 0620 22 22 122, most pedig jöjjön a Pet Shop Boys. Maybe

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában játszom majd egy olyan slágert is, ami sokaknak lehet, hogy a gyerekkori rádióhallgatás élményét juttatja eszükbe. Máté Péter, ez majdnem szerelem volt.

0: Ugye, ugye? Ki mikorra nyúlik vissza az emlékekben. De jöjjön a Los Del Rio-val a Macarena. Ezzel a slágerrel pedig a 90-es évekbe kalauzolom majd hallgatóinkat. 11 után jövök ezzel is.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
0: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során. Mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
2: Rádiókonyha!
1: Rádiókonyha!
2: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól.
6: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt és országszerte havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
7: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
8: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
9: Séta? Gondoltam.
10: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
9: Indulhatunk.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
12: Kevesebb vendég volt a hazai szálláshelyeken augusztusban. A balatoni ellenőrzések 5-nél talált hibát a NAV. Vészjelzés után irányt váltott egy utasszállító repülőgép. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kisebb forgalmat bonyolítottak augusztusban a turisztikai szálláshelyek, mint tavaly ilyenkor. Ez derül ki a KSH friss adataiból. 2.600.000 vendég volt, ami 7,3%-os visszaesés, a 6.900.000-es vendégészaka szám pedig 5,8%-kal alacsonyabb, mint 2025. augusztusában. A belföldi vendégek a Bükk-Sárvár térségben több mint 6,5%-kal többen voltak, a Mátra-Bükk régióban viszont több mint 6%-kal kevesebben. Budapest több turistát vonzott, a Balatonnál viszont kevesebb volt a belföldi vendég. Gyakori volt a szabályszegés a Balatonnál. A NAV tó környéki akciójában minden ötödik ellenőrzés tárt fel hiányosságokat nyáron. Leggyakrabban a számla és nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, a be nem jelentett foglalkoztatottság és az online pénztárgépek szabálytalan használata szerepelt a problémák között. Az adóellenőrök a vállalkozások, szolgáltatások és rendezvények mellett az online térre is figyeltek. Egy alkalommal például a Facebookon adószám nélkül e-cigit és zárjegy nélküli termékeket hirdető adózóra csaptak le. Olyan is volt, hogy terepjáró túrára jelentkeztek be, de bizonylatot nem kaptak,

0: Vészjelzést adott le, majd útvonalat változtatott egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító repülőgép. A fedélzeten mintegy 180 izraeli utas van. Az izraeli légierő repülőket küldött a helyszínre. A járatot utoljára Szaúd-Arábia északnyugati részén Tabuk reptere közelében észlelték, azóta nincs róla információ. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körüli minimumok is lehetnek. Holnap csak kevés felhő zavarhatja a napsütés, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: 11 óra után is sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Délután kettőig töltjük együtt az időnket, ebben az órában pedig érkezik majd Eros Ramazzotti egy slágerrel, Máté Péter, elsőként pedig a Modern Talking Duo-t halljuk.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szabitól kaptunk egy infót az utakról. Szia Piros, most jöttem az M6-ostól az M5-ösig, az M0-áson senki sem dolgozik, és torlódás sincsen. Ugye annyit írt az útinformé korábban, hogy dolgoztak az M0-ás úton, és hogy a 6 kilométeres torlódás lassan oszlik fel, de akkor ezek szerint most már feloszlott, úgyhogy ez mindenképpen jó hír. És itt van egy másik üzenet is, amit Évitől kaptunk. Szia Piros, itt dolgozunk farmoson a paprika szedő csapattal, nagyon jó munkát kívánok magunknak. Jó, én pedig adok nektek extra lendületet ehhez, jó? Shakirával például, a La Torturával. De előtte jöjjön Máté Péter, Chris Norman Suzy Quattroval a Stamelinimben, most pedig már Eros Ramazzotti bűvel el bennünket az éteren keresztül.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Mesés napunk van. Hogy miért? Több oka is van. Később majd ezt is elmesélem, de jöjjön a kérdés hallgatóinkhoz. Egy kicsit vissza lehet menni a gyerekkorba, vagy abba az időszakba, amikor kifejezetten szerettünk egy-egy mesét, és mondjuk lehet, hogy vonzalmat éreztünk valamelyik mese karakter, mese figura iránt. Ki az, akire azt gondoljuk, hogy akár mi is lehetnénk egy alter egónk? Szóval válasszanak hallgatóink, és persze várom az indoklást is, hogy ki melyik mese karakterhez érzi magát igazán közel állónak. Közben pedig érkeznek a slágerek, a Honey Beast-tel a legnagyobb hős, most pedig már a Totót halljuk.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Most nem a legnagyobb hősöket, hanem a mesehősöket keressük. Azokat a mesefigurákat, karaktereket, akik hallgatóink közel éreznek magukhoz, mint egy megfelelőjükként tekintenek rájuk. Melyik mesefigura hasonlít leginkább hallgatóinkra? Ez a mai kérdésünk, és ahogy említettem, mesés ez a mai napunk. Ezen a napon született 1859-ben Benedek Elek, úgyhogy ez a nap egyébként a magyar népmese napja is, és legyen egy másik mesés évforduló is. 1960-ban ezen a napon mutatták be a Frédi és Béni sorozatot, vagyis a The Flintstones sorozatot, ami ugye hazánkban is nagy sikerrel futott, ráadásul zseniális magyar szinkronnal. Pont valahogy a hetekben emlegettük föl, amikor az egyik kollégánk beállított a dínót ábrázoló fotóval, és így azon beszélgettünk, hogy mi is volt a házi kedvenc neve, és egyszerűen csak simán dínónak hívták. Szóval meséljenek ki, melyik karaktert érzi igazán közelállónak magához, akár a Facebook oldalunkon, akár pedig SMS-ben is jöhetnek az üzenetek, intoklással együtt persze. Tanítati karammal folytatom, Twist in My Sobriety, a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ezekkel folytatjuk majd délután is. Érkezik Beyoncé, akit egyébként a hétvégén taszított le a trónjáról a díjak győzelmek számában Taylor Swift az MTV VMA-n, de jöjjön tőle a Crazy in Love. Természetesen azért Beyoncé-nak is megmaradt az a helye, ahol ő a királynő, ez pedig nem más, mint a Grammy-k száma, amivel ő az abszolút győztes, 35 Grammy díjjal. Vele is folytatom, illetve meghallgatjuk majd az első emeletet is. Bizony, a film forog tovább, én pedig várom tehát délután is a hallgatóinkat, jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Pirítós vagy szendvics? A Metro hétindító ajánlatában a többféle Roberto szeletelt kenyér 400 g-os kiszerelésben két darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 439 forint szeptember 28-a és 30-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
4: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Fox Post alkalmazást.

0: és a tozéig.
1: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
2: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
3: Ki bírnál egy ültőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
4: Új munkahely, új lehetőség, új kezdet. Október 14-én várja Önt az első kaposvári állásbörze a Kaposvár Plázában. Beszéljen közvetlenül a munkáltatókkal, tájékozódjon az aktuális állás lehetőségekről, és találja meg az Önnek való pozíciót. Október 14-e 9-től 17 óráig. A belépés díjtalan.
5: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: A merrák elleni küzdelemre hívják fel a figyelmet, fejlesztik a DAB szolgáltatásait, a pilóták közti konfliktus miatt váltott irányt egy utasszállító repülő. Villányi Eszter vagyok. Holnap lesz a merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozmányi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
10: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Az emlőrák, ha időben felfedezik, 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
9: Több mint 5 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik tovább a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A projektben biztonságosabb és szélesebb körben használható digitális adattárcát alakítanak ki, valamint bővítik az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés lehetőségeit. A DAP alkalmazással a felhasználók már több állami és piaci szolgáltatáshoz is bejelentkezhetnek. A fejlesztést az év végéig fejezik be. Letették a Szántódi és a Tihanyi komp kikötő fejlesztésének alapkövét. A 6 milliárd forintos beruházás 2027 végére készülhet el. Korszerűsítik a mólókat, az utasvárókat, a közlekedési sávokat és a jegyértékesítőket.

0: Kaotikus állapotokról és késelésről nyilatkoztak, a gépen mintegy 180-an utaztak, köztük gyerekek. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körüli minimumok is lehetnek. Holnap csak kevés felhő zavarhatja a napsütés, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Hallgatóink részt vesznek a játékban, és mesélnek arról, hogy ki melyik mesefigurát érzi igazán magáénak, vagy közelállónak hozzá. Én pedig majd sorolom az alakokat, a figurákat. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem, és most érkezik a Hungry Eyes is.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Scatman's World.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ezúttal a mesefilm forog tovább a Retro Rádióban, ami lehet rajzfilm, bábfilm, sőt akár diafilm is. A lényeg, hogy hallgatóink meséljék el, hogy melyik mesehőssel azonosulnak igazán, ki az, akit úgy gondolnak, hogy igazán közel áll hallgatóinkhoz. Ah, és nagyon sok üzenetet kaptunk már ebben a témakörben. Szia Piros, jelenleg room size, hétvégére sima bőrű. Ezt József írta nekünk. Évi pedig ezt kedves Piros gombócartúrhoz érzem magam a legközelebb, mert én is annyira szeretem a csokoládét, mint ő. Egyébként Gombóc Artúr nagyon népszerű, azt kell, hogy mondjam, mert több hallgatónk is őt nevezte meg. Hasonló okból a csokoládé a közös pont. Hallgatóinkban az is a közös pont, hogy találnak maguknak kedvenc slágert az összeállításainkban. Biztos vagyok benne, hogy a következőkben is meg lesznek a kedvencek, hiszen jön majd a Úcsilla a Szolnoki Péterrel a Féltelekben. Itt lesz a Maroon 5 is, de most indítja a sort már is Robbie Williams a Supreme-ben.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A mesék világában időzünk ma hallgatóinkkal. Arra kértük önöket, hogy meséljék el, ki az, aki igazán közel áll hozzájuk, ki az, aki mondjuk akár az alter egójuk lehetne, ugye ahogy már mondtam, Gombóc Artúr vezet egyelőre. A férjem szerint Topsy vagyok a Tom és Jerryből, és melléket Ágnes képet is mellé, hogy pontosan tudjuk, hogy kiről is van szó, egy ilyen kis mérgeske macskáról egyébként. De most tekintsünk egy kicsit távolabbra, mert hogy ma egy nagyon különleges együttállás figyelhető meg majd nagyjából 9 óra környékétől. A Hold ugyanis a Fias tyúk vagy Plejádok csillagképpel együtt látható majd. 9 óra körül már érdemes lesz őket keresni a keleti horizont felett, de azért a jobb látványt akkor nyújtják, amikor egy picit már előre haladtunk az időben, és a Hold engedi látni a Fias tyúkot. Bevallom, a múlt héten volt szerencsém az Adrián a gyönyörű kristálytiszta időben gyönyörködni a csillagokban, és nagyon-nagyon megörültem a Fias tyúknak is, az egyik kedvenc csillagképem. Szóval ilyen szépséggel búcsúzik majd tőlünk a szeptember. Én viszont még nem búcsúzom, hiszen kettőig töltjük együtt az időnket, és érkeznek a slágerek is sorban, a Republiktól, illetve most a Starshiptól.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sorolom már is hallgatóink mesehőseit, mesefiguráit, akit igazán közel éreznek magukhoz, már-már alter egójukként tekintenek rá. Itt van például Mark Shelby üzenete. Szia Piros, nekem a kedvenc mesehősöm Herkules. Nem a külsőm hasonlít rá nyilván, hanem a belső értékei, amik alapján leginkább megkedvelhető karakter volt. A musical részét is imádtam. Gratulálok, és itt egy aláírás nélkül érkezett üzenet, hogy kit érzek magamhoz közeli mesefigurának. Ketten is vannak, egyikük a kicsi Vuk. Épp olyan elesett és gyámoltalan vagyok reggel az első kávémig, mint ő. Aztán, amikor beépül a szervezetembe a megfelelő koffein mennyiség, átváltok a Looney Tunes-ból Taz módba. Épp olyan veszett mód meglódulok, és épp olyan hebrencs leszek, mint ő. Szép napot kívánok szeretettel mindenkinek. Na, itt erre a hebrencs vonalra azért rá tudok én is fűzni, de majd később mesélem el, hogy én melyik karaktert érzem igazán közel állónak magamhoz. Addig még szóljanak a slágerek, Dr. Alban, és mostan

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következőkben érkezik a slágereink között Laura Branigan glóriája. És csak hogy lendületben maradjunk, szól majd a Roxette is. How do you do? Ezt a slágerüket is játszom tehát hamarosan a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
4: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
3: Mit is mondott? Artrevin?
4: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
3: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
4: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
5: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
6: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
7: Amikor a pillanat és az önbizalom tökéletes összhangba kerül, a te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
8: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
9: Jön a kihagyhatatlan retro buli, Arena Retro Party 7, 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
10: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
11: Hovány csoport a világ élvonalában.
12: Virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint, a cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Budapesten tanácskozott az Európai Ügyészség vezetője, letartóztatták Sesták Miklós korábbi minisztert, Székelyföldre megérkeztek a fagyok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Budapesten tárgyalt az Európai Ügyészség vezetője. Laura Korruca Kövesi a magyar kormány tagjaival arról egyeztetett, hogyan csatlakozhat Magyarország az uniós vádhatósághoz. Az Európai Ügyészség az uniós forrásokkal kapcsolatos bűncselekmények felderítésére jött létre. Elsőként azt kell szabályozni, hogyan választják majd ki a magyar-európai ügyészt és a Magyarországon dolgozó delegált ügyészeket. Az ehhez szükséges törvénymódosításokat még az idén benyújtják a parlamentnek. Elrendelte a bíróság Sesták Miklós korábbi miniszter letartóztatását 30 napra. A KDNP-s országgyűlési képviselőt hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Közben Hankó Balázs letartóztatását is indítványozta az ügyészség, erről holnap döntenek. A korábbi minisztert az NKA ügy miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Korábban mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt. A Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Nem változtak az üzemanyagárak, egy hetes stagnálás van a kutakon. A holtankoljak.hu információi szerint a 95-ös benzin átlagára 636 forint literenként, a gázolajért pedig átlagosan 709 forintot kérnek a kutakon. Annak ellenére, hogy jelentős mozgás van a világpiacon. Közeleg az erőművek éjszakája, idén több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A résztvevők szakemberek vezetésével ismerhetik meg az energiatermelés és elosztás folyamatait az áram, hő, ivóvíz vagy földgáz szolgáltatóknál. A programmal arra is felhívják a figyelmet, hogy a természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. A programra holnaptól lehet regisztrálni. Székelyföldön már fagyok voltak. Csíkszeredában volt a leghidegebb, ahol hajnalban mindössze mínusz 3,7 fokot mértek. Gyergyóújfaluban és Maros-Hévízen is majdnem mínusz 2 fok volt, de más településeken és fagypont közelében alakultak a reggeli minimumok.

0: támogatja a napsütés, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Őt a retro hallgatóknak, egy óra után 4 perccel járunk. Vágó Piros vagyok, töltsük együtt a következő egy órát. Igen, ha valakinek 2 órakor jár le a munkaideje, akkor olé, már csak 60 perc van hátra, amit úgy megtöltünk jobbnál jobb slágerekkel. Indulunk is már is Rick Astley-vel.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az SMS falunkra kaptuk a 0620-22-22-122-es számra a következő közlekedési infót Zsigabától. Szia Piros, szeretném jelezni az autósoknak, hogy az M7-esen Budapest felé baleset van a 68-as kilométernél. Most ment a mentőhelikopter, figyelmesen közelítse meg mindenki. Igen, az Útinform oldaláról tudjuk pontosan ezeket az információkat, és erre az időre, amíg a mentőhelikopter leszáll és elvégzi a dolgát, addig teljesen meg is állították az autópálya forgalmát. Aki teheti, a 80-as jelű polgárdi jelnél hajtson ki az autópályáról. Ezen kívül, amit még tudunk, hogy az M5-ösön keresztbe fordult egy kamion Kunszállás és Kecskemét között Budapest felé, úgyhogy a 98-as kilométernél csak a leállósávon halad a forgalom, itt pedig érdemes a Kunszállás csomópontnál letérni az 5-ös főútra. Jó utat kívánok akkor mindenkinek, mi pedig nem sokára folytatjuk majd a mesehősökkel, akiket hallgatóink a lehető legközelebb éreznek magukhoz. Addig is jöjjön az Appal a nap, Laura Brenigen Glóriája, most pedig már a Roxette-tel, a How Do You Do?

Egyik legnagyobb slágerei Retro Rádió. Én nagyon szeretem a Script és Will.i.am Hall of Fame-jét. Nem sokára folytatjuk, majd Tina Turner The Best-jével szerintem méltó folytatás lesz. A mai kérdésünk pedig úgy szólt a hallgatóinkhoz, hogy ki melyik mese hőst, mese figurát érzi igazán közelállónak magához, akire egyfajta alter egóként tekinthet. Ildikó ezt írta, melyik mese hős? Talán Merida a bátor. Egyedül élek egy tanyán, egy pónilóval és egy lóval, és annyi, de annyi rossz dolgon mentünk keresztül. Most kezdődik igazán a mi életünk, ami sok jó dolgot és szeretetet tartogat számunkra. Most ezt érzem. Ölelés neked, Ildikó. Küldöm vissza neked az ölelést, Ildikó. Kívánom, hogy így legyen, a rossz megszakadjon, és jobb időszak jöjjön el neked. És aláírás nélkül a következő üzenet érkezett. Drága piros, én hófehérke karakterébe bújtam. 15 éve egyedül maradtam három csodálatos kislánnyal, ők az én törpéim. Az életem ezek után süt, mos, főz, takarít. Aztán 11 és fél éve jött a hercegem. Az életem azóta hófehérke 2. Azóta is sütök, mosok, főzök, takarítok, csak már óriás törpöknek és a hercegemnek. Az életem a legcsodálatosabb mese, gonosz mostoha nélkül. A tükröm pedig a szépségemtől ugyan nem, de a boldogságomtól megrepethet. Szerelmes, boldog, vidám napot kívánok mindenkinek. Ó, hát akkor én ezt meg tárt karokkal be is fogadom. Köszönöm szépen ezeket az üzeneteket, és ahogy ígértem, jöjjön Tina Turner és a The Best a Retro Rádióban. A

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A Gipó Cirkusz gyerekicsi dalával kapcsolatban biztos, hogy nagyon sokaknak eszébe jutott a múlt hét a Rock City Bocsiék reggeli műsora, amelyik megint bejárta az országot, és megint csak bemutatott helyi zenekarokat, amik közül pedig a Rock Milady lett a győztes, és az ő dalukat játsszuk most már rotációban, egy hónapon keresztül a retro rádióban, de hát ugye lám-lám a Gipó Cirkusz felvétele is bent maradt, bőven egy hónappal később is, szóval nyitottak a lehetőségek. És biztos, hogy nagyon sokaknak még élénkek az emlékei ezzel a múlt heti kitelepülés sorozattal kapcsolatban, mint ahogy nálunk is hallom még a kollégákat, ahogy emlegetik a múlt heti élményeket, jó néha kiszakadni a mindennapok megszokásaiból, a mindennapi malomból, még ha úgy is, hogy sokkal több munkát jelent mindez. Amit viszont mindenképp el kell még mondjak a hallgatóinknak, ez az M5-ösről a hír, ahol Kunszállás és Kecskemét között Budapest felé történt baleset. A 98-as kilométertől csak a leállósávon halad a forgalom, és most már 5-6 kilométeres a torlódás. Aki teheti, még Kunszállásnál térjen át az 5-ös főútra. Lehet, hogy sokaknak most üt be a kajakóma így ebéd után, úgyhogy érzem, hogy kell valami frissítő dal, amit most rögtön szállítok majd Donna Summerrel, a Hot Stuff-fal a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Minden jót kívánok azoknak, akik éppen valahol valamilyen dugóban araszolnak. Sok-sok türelem és kitartás. Dénes Tamás hozza már a zenéket, akár, hogy ott elterelje a figyelmet, vagy csak szimplán jó kedvet hozzon a szerda délutánba. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet. Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
0: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során. Mindamellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
2: Rádiókonyha.
1: Rádió
2: Vágó Piros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a Tojás 3x jó.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Kevesebb vendég volt augusztusban a hazai szálláshelyeken. A máltai nevében próbálkoznak a csalók, folytatódik az indián nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kisebb forgalmat bonyolítottak augusztusban a turisztikai szálláshelyek, mint tavaly ilyenkor. Ez derül ki a KSH friss adataiból. 2 millió 600 000 vendég volt, ami 7,3%-os visszaesés, a 6 millió 900 000-es vendégészak a szám pedig 5,8%-kal alacsonyabb, mint egy éve. A belföldi vendégek a Bükk-Sárvár térségben több mint 6,5%-kal többen voltak, a Mátra-Bükk régióban viszont több mint 6%-kal kevesebben. Budapest több turistát vonzott, a Balatonnál viszont kevesebb volt a belföldi vendég. Gyakori volt a szabályszegés a Balatonnál. A NAV tó környéki akciójában minden ötödik ellenőrzés tárt fel hiányosságokat nyáron. Leggyakrabban a számla és nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, a be nem jelentett foglalkoztatottság és az online pénztárgépek szabálytalan használata szerepelt a problémák között. Az adó ellenőrök a vállalkozások, szolgáltatások és rendezvények mellett az online térre is figyeltek. Egy alkalommal például a Facebookon adószám nélkül e-cigit és zárjegy nélküli termékeket hirdető adózóra csaptak le. Olyan is volt, hogy terepjáró túrára jelentkeztek be, de bizonylatot nem kaptak, így eljárás lett a kirándulásból. Csalók élnek vissza a máltai szeretett szolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár és Heves-megye több településén is idegenek keresték fel a lakhatási programjukban résztvevő családokat, és magukat a szeretett szolgálat képviselőinek adták ki. Kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek tőlük, és azokról felvételeket készítenek. Arra figyelmeztet a karitatív szervezet, hogy mindig kérjék a máltai igazolványt, mielőtt ismeretleneket engednének az otthonukba. Megfejthették a történelmi aszály okát, az egész földet érinti. A Hungaromet szerint ugyanis megváltozott a globális cirkuláció, azaz a föld levegőjének és vizének nagy léptékű egész bolygóra kiterjedő rendszere. A jelenség már tart pár éve. Az elemzés szerint ez a Kárpát-medencét különösen sújtja. A megváltozó szelek és áramlások miatt a nedvesebb légtömegek csak nehezen jutottak el Európába. Ami eső érkezett volna, az pedig a hazánkat körülvevő hegyekben lehullott. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körüli minimumok is lehetnek. Holnap csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes szerda délutánt kívánok Önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig Dénes Tamás. Az idei szeptember legutolsó napján is a legnagyobb slágerek érkeznek. Az Ergótól Enrique Iglesiasig, rögtön az elején a Depeche Mode.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8,5 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. A hétvégén rendezték ugye az MTV Video Music Awards-ot, amelyről beszámoltunk. Többek között ugye már csak azért is, hiszen Taylor Swift volt az egyik nagy nyertes, Madonna talán még többet nyert, és a Nirvana is fellépett Kurt Cobain halálát követően, vagy 30 évvel, de nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy most nagyon-nagyon kivannak bukva a rajongók. George Michael rajongói ugye 10 éve hunyt el, a kitűnő énekes, nekem is óriási kedvencem, és róla úgy emlékeztek meg, hogy 4 énekes adott elő George Michael dalokat: Reyes Zomber, Teddy Swims és Adam Lambert, akivel hát úgy, ahogy elégedettek voltak, egy kivétellel. Teddy Swims-et, ezt az agyon tetovált fura figurát, na ezt nem szeretik. Nem csak azért, mert a hangi adottságai a nyomában nincsenek George Michaelnek, inkább a kinézetével az, ami hódítani szokott, de valahogy még csak meg se közelítette azt a színvonalat, ahogy az egykori kitűnő brit énekes nyomta. Szóval az az igazság, hogy itt ilyen kommentek jönnek: Teddy Swims újra megölte George Michaelt, mekkora bénázás, és még lehetne sorolni a hasonlókat. Itt többen céloztak arra, hogy sikerült megint meggyilkolni George Michaelt és az ő emlékét. Hát érdekes. Én egyébként belenéztem mind a 4 énekesbe, maradjunk abba, hogy az eredetit azért nehéz visszahozni, ő egy csodálatos énekes volt, de Adam Lambert vagy Zomber azért valamennyire hozta a stílust és hozta a hangi adottságokat is. A folytatás nálunk viszont Enrique Iglesias, itt a Bailamos, Bobby meg

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Krisz Reával és Péter Fiborival folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 8 perc elmúlt, 14:30. Sziasztok, M1-es Pest felé áll, mint a cövek a 47-es kőtől. Kamion pihenőzik a szélső sávban, jó lenne, ha valamit a hatóság tenne, írta valaki. Még egy picit korábban egyébként tény, hogy az M1-esen Budapest felé telítettek a sávok, különösen Tatabánya és Bicske között. Van, ahol 40-50 percet is állnak a járművek. Még egy hírem van, két kamion keresztbe fordult az M5-ös autópályán Kunszállás és Kecskemét között Budapest felé a 98-as kilométernél. Itt most csak a leállósávon halad a forgalom, mögötte 5-6 kilométeres a dugó.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Egyik legnagyobb slágerei Retro Rádió, kereken 3/4-3-an, és ebben a napsütésben jönnek a sztárok egymás után. Falco és Sonic kislemeze is ki van már készítve, a folytatás viszont a Skót Ultravox-é. Dancing with Tears in My Eyes, itt a Retro.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió Falco után viszont én már hozom a következő óra nagy slágerei, többek között Orsi és Gangsta Zoli duettjét. De lesz rockzene is, méghozzá az AC/DC jóvoltából némi mennydörgéssel. És még rengeteg nagy sztár, rengeteg nagy sláger, mind-mind itt a Retro Rádióban. Tartsanak velem!
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
3: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során. Mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
2: Rádiókonyha!
1: Rádiókonyha!
2: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
5: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
4: Mit is mondott? Artrevin?
5: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
4: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
5: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
6: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
7: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
9: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
10: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e, Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
11: A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint. A cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Jön a kihagyhatatlan retro buli, Arena Retro Party 7, 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
13: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
14: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: A reklám után...
2: Hírek a Retro Rádióban.
15: A merák elleni küzdelemre hívják fel a figyelmet. Hivatalosan is visszatérnek a megyék holnaptól. Októberben is marad az indián nyár hideg éjszakákkal. Pinláni Eszter vagyok. Holnap lesz a merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
16: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, és sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Az emlőrák, ha időben felfedezik, 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
15: Búcsúznak a vármegyék, holnaptól ismét a megye elnevezés a hivatalos, a főispánokat pedig újra kormány megbízottaknak hívják majd. Az erről szóló alaptörvénymódosítást nyáron fogadta el a parlament. A rendelkezés a közigazgatásban is változásokat hoz, az elnevezések fokozatosan módosulnak majd. Az ügyintézésekben nem lesz változás, és a személyes okmányokat sem kell cserélni a megyék visszatérése miatt. Elrendelte a bíróság Selszák Miklós korábbi miniszter letartóztatását 30 napra. A KDNP és országgyűlési képviselőt hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Közben Hankó Balázs letartóztatását is indítványozta az ügyészség, erről holnap döntenek. A korábbi minisztert az NKA ügy miatt hallgatták ki. Korábban mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt. A Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Pusztító változások zajlanak az északi sarkvidéken. Az EU Kopernikusz megfigyelő központjának friss jelentése szerint rekordokat döntögetnek a tengeri hőhullámok. A szakértők szerint az óceánok változásának világszerte komoly hatása lehet a tengeri élővilágra, a partvidékekre és az ott élő közösségekre is. Az elmúlt 46 évben drasztikusan csökkent a sarkvidéki jég kiterjedése, közben a földközi és a Fekete-tenger vízhőmérséklete 2024-ben több mint 4 fokkal haladta meg az átlagos értéket. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körül.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és miközben mi itt panaszkodunk, hogy nincs eső, akkor figyeljenek, Tokióban, a japán fővárosban több mint egy hónapja minden nap esett az eső. Egészen pontosan most már a 35. esős napot jelentették be a japán fővárosban, és ez ugyanúgy az El Niño számlájára írható, mint nálunk a szárazság jelentős része. Egyébként a folyamatos esőzés miatt emelkedtek az árak, különösen a zöldségek árai, a turizmus visszaesett, és hát jó kérdés, hogy a szeptemberben, csak szeptemberben lehullott 629 mm eső, ami egyébként háromszor több az ilyenkor megszokottnál, szóval ez meddig tart és meddig emelkedik? Június szokott lenni a legcsapadékosabb hónap, hát ehhez képest most már 33 nap volt eddig a korábbi folyamatos esőzés rekordja a japán fővárosban, most ugye a 35-nél tartanak, és 14 olyan nap volt szeptemberben, amikor egyáltalán nem látták a napot. Sok tokiai panaszkodik, hogy nagyon belefáradt a folyamatos csapadékos időjárásba, lényegében augusztus 27-e volt az utolsó nap, amikor nem esett az eső. Hát, ilyen is van nálunk, pedig abból az esőből csak egy pici jönne ide, Tokióból kérünk esőt. Addig viszont itt van a Dead or Alive, itt van Orsi és Hathaway rögtön az elején a What is Love-val a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan az Alfa Villel és Ricky Martinnal folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, kereken 5 perc múlva lesz. 3/4, M1-es autópálya Budapest felé. Továbbra is telítettek a sávok Komárom és Tatabánya között. Elég komoly a torlódás. A külső sávon hatalmas a kamionsor. Néha 40-50 percet is állnak a járművek. M7-es Budapest felé Székesfehérvár közelében a 68-as kilométernél műszakhibás teherautó a külső sávon vesztegel. Még két kamion fordult keresztbe az M5-ösön Kunszálás és Kecskemét között Budapest felé a 98-as kilométernél. Továbbra is csak a leállósávon halad a forgalom, a torlódás meghaladja 10 kilométer.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben két SMS is érkezett közlekedési hírrel. Tomi azt írja, 47-es főúton Sáránnál a vasúti fénysorompó nem működik, valaki pedig azt, hogy a hármas baleset a nulláson, így hangzik jól az M1-es felé, egy sáv járható az Annahegyi pihenőnél, a sor vége még nőni fog. Köszi még egyszer. Cserébe jönnek a nagy slágerek itt a retro rádióban, többek között a Shy Guys Hello-ja. A svéd Erik Prince is itt lesz majd velünk a Call On Me-vel. De hozok még jó néhány nagy sztárt a folytatásra itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint. A cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri.
4: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
5: Ho-ho, ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
7: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
8: Exkluzív Mercedes-Benz készletakció a JP Autónál. Lépjen közelebb új Mercedes-Benzéhez. Válasszon a raktárkészletről azonnal elérhető modellek széles választékából, kiemelkedő kedvezményekkel és egyedi finanszírozási lehetőségekkel. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
9: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
10: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
11: Séta? Gondoltam.
12: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
13: Indulhatunk.
14: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT-tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
15: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
16: Hovány csoport, a világ élvonalában.
1: a reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Visszaküldte az államfő megfontolásra az egészségügyi törvénymódosítást. Csalók élnek vissza a máltai nevével, érkezik az erőművek éjszakája. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra az egészségügyi törvénymódosítást a köztársasági elnök. Baka András egyetért a jogszabály alapvető céljával. Azt kifogásolja, hogy a törvény korlátozná a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját szabályaik szerint kellene dönteniük. Az államfő az orvosok kötelező kamarai visszalépésénél az átmeneti szabályokat is módosítaná, hogy adminisztratív okokból ne veszítsék el a szakmagyakorlás lehetőségét azok, akik jelenleg nem tagjai a Magyar Orvosi Kamarának. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a köztársasági elnök meglátásait. Nem változtak az üzemanyagárak, egy hetes stagnálás van a kutakon. A holtankoljak.hu információi szerint a 95-ös benzin átlagára 636 forint literenként, a gázolajért pedig átlagosan 709 forintot kérnek a kutakon. Annak ellenére, hogy jelentős mozgás van a világpiacon. Csalók élnek vissza a máltai szeretett szolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a lakhatási programjukban résztvevő családokat, és magukat a szeretett szolgálat képviselőinek adták ki. Kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek tőlük, és azokról felvételeket készítenek. Arra figyelmeztet a karitatív szervezet, hogy mindig kérjék a máltai is igazolványt, mielőtt ismeretleneket engednének az otthonukba. Közeleg az erőművek éjszakája. Idén több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A résztvevők szakemberek vezetésével ismerhetik meg az energiatermelés és elosztás folyamatait az áram, hő, ivó, víz vagy földgáz szolgáltatóknál, ezzel is erősítve a természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodást. A programra holnaptól lehet regisztrálni. Végső nyugalomra helyezték Deák Bill Gyulát. A magyar blues meghatározó alakját Budapesten a 10. kerületi új köztemetőben temették el nyilvános szertartás keretében. Utolsó útjára családtagok, pályatársak, barátok és tisztelői kísérték el. Deák Bill Gyula szeptember 17-én hunyt el, 77 évet élt. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körüli minimumok is lehetnek. Holnap csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 perc elmúlt délután 4 óra, és még mindig kifejezetten kellemes, gyönyörű őszi időnk van. 23 fokot mutat a Retro Rádió hőmérője. A mikrofonnál Dénes Tamás, nálunk érkezik mindjárt a Bikini vagy a Pet Shop Boys, a nyitány viszont a Queenie.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz. Délután 5:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Most mindenki a világban azzal foglalkozik, hogy mi történhetett azon a bizonyos repülőn, amely az Egyesült Arab Emírségekből, Dubaj városból ment Tel Avivba. Pontosan ugye nem tudjuk, hogy mi történhetett, hiszen most rakják össze a dolgokat. Egy kétségtelen, mint a tulajdonképpen hollywoodi akciófilm történt volna, nagyjából ez történhetett ezen a bizonyos Fly Dubai járaton, ugyanis 180 izraeli utas tartózkodott a gépen, amely még egyszer mondom, Dubajból Tel Avivba tartott, és egyszer csak 10.000 méterről 4.000 méterre zuhant néhány perc alatt a repülő. Az utasok tehát érzékelték, hogy valami nagyon nagy probléma van, hogy elkezd zuhanni a gép, és miután nagyon erősen zuhant, lényegében sokan azt gondolták, hogy itt pillanatokon belül összetörik a gép, és kész, vége mindennek, csak hogy közben azt is látták, hogy vér folyik a pilóta fülkéből, így többen is, nyilván akik az izraeli hadseregben szolgáltak már, berohantak, valahogy betörtek a pilóta fülkébe, és ekkor látták, hogy az első és a másodpilóta élethalál harcot vívott egymással. Azóta kiderült egyébként, hogy a másodpilótának nem tudni egyelőre, hogy terrorista volt, vagy pedig egész egyszerűen csak öngyilkos hajlamai voltak. Le akarta zuhantatni a gépet, szép magyarsággal mondom. Egyelőre ennyit lehet tudni az egészről. Minden esetre a pilóta, illetve jó néhány utas az, akik végül megmentették a 180 embert. Egyelőre Szaúd-Arábiában hajtott végre kényszerleszállást a gép. Ennyit tudunk, aztán nyilván most már nap mint nap mindjárt többet is fogunk erről az egész sztoriról tudni. Még egyszer mondom, pont olyan, mint a hollywoodi filmekben volt. 90-es években nagy divat volt ezek a repülőgépes filmek. Hát most ez meg is valósult. Itt a Pet Shop Boys a folytatásban, a Go West-tel a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Eddig Rendel és a Van Halennel folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 6 perc múlva lesz 3:45. Korábbi baleset és a terelés kiépítés miatt gigatorlódásra kell számítani az M5-ös autópályán Kunszállás és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon. A 98-as kilométernél csak a leállósában halad továbbra is a forgalom. A torlódás meghaladja 10, más szempontok szerint a 15 kilométert. A többletmenetidő másfél óra is lehet. Aki teheti, a 114-es jelű Kiskunfélegyháza csomópontban az 5-ös főúton próbáljon kerülni, bár az is egyre zsúfoltabb. M1-es autópálya Budapest felé telítettek a sávok Tatabánya és Biatorbágy között, itt is torlódás van, míg az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Bag térségében a 37-es kilométernél kigyulladt egy jármű, egy sávot lezártak, itt körülbelül 3 kilométeres a dugó.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 2 perccel járunk most már 3:45 után, sajnos újabb közlekedés ír ezúttal az Útinformtól. Motoros személyautóval ütközött a 4-es főúton Hajdúhatháza térségében, a 240-es kilométernél itt most félpályás korlátozás van érvényben a 4-esen. Menjünk tovább, méghozzá 80-as évek egyik legnagyobb slágerével érkezik már is a Van Halen és a Jump, az ugrás itt a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió továbbra is gigatorlódás, tehát az M5-ösön Kunszálás és Kecskemét között Budapest felé a 98-as kilométernél halad a forgalom a leállósában, ezért van körülbelül 10-15 kilométeres dugó. Az M5-ösön még egyszer a főváros felé meg balesetek miatt. Menjünk tovább, hiszen a következő órában itt lesz a hip-hopból sokkal vidámabb témában.
1: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, mert érzem mindenféle gondom most a fejembe.
0: De meghallgatjuk Mojo nagy slágerét, a Lady-t is majd. És még rengeteg nagy slágert a folytatásban, itt a Retro Rádióban, így szerdán délután.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
4: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát.
5: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
6: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
9: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
10: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
11: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
12: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Miért nem tud már írni a feleséged?
12: A világhírű regény alapján.
13: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek. Őrjítő ez a ház.
12: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
13: Utolsó figyelmeztetés.
12: A mozikban.
14: Exkluzív Mercedes-Benz készletakció a JP Autónál. Lépjen közelebb új Mercedes-Benzéhez. Válasszon a raktárkészletről azonnal elérhető modellek széles választékából, kiemelkedő kedvezményekkel és egyedi finanszírozási lehetőségekkel. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
2: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Letartóztatták Sestek Miklós korábbi minisztert. Szabálytalanságot talált a NAV a balatoni vállalkozások ötödénél. Folytatódik az enyhe száraz napos idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elrendelte a bíróság Sesztek Miklós korábbi miniszter letartóztatását 30 napra. A KDNP-s országgyűlési képviselőt hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Közben Hankó Balázs letartóztatását is indítványozta az ügyészség, erről holnap döntenek. A volt minisztert az NKA ügy miatt hallgatták ki. Korábban mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt, a Fidesz szerint pedig koncepciós eljárásról van szó. Minden ötödik ellenőrzésen szabálytalanságot talált a NAV a Balatonnál. A környéken zajlott nyári akcióban 2300 vizsgálatot végeztek az adóhivatal emberei. Turisztikai térségekben működő vállalkozásoknál, szolgáltatóknál, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken jártak. Legtöbbször azzal volt gond, hogy a vállalkozások nem adtak számlát vagy nyugtát, nem jelentették be a dolgozóikat, illetve nem megfelelően használták az online pénztárgépeket. Holnap lesz a MER-rák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek majd felhívni a figyelmet. Ha a daganatos betegséget időben felfedezik, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
17: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik, ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni, és sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
16: Újraindulnak az egyetemi filmklubok az új tanévben. Az őszi fél évben 28 intézményben mintegy 200 ingyenes vetítéssel és közönségtalálkozóval várják a hallgatókat. A kezdeményezés célja, hogy megőrizzék és minél többen megismerjék a magyar filmeket, és a mozizást újra közösségi és kulturális élménnyé tegyék a fiatalok számára. A napokban szinte zavartalan napsütés vár ránk. Holnap is legfeljebb néhány fátyol felhő költözik, az égre esni nem fog. Délutánra 22-26 fokig melegszik majd a levegő. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek, nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyol felhő, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra akár -1, +12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet már.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Egy korábbi baleset és a terelés kiépítés miatt hatalmas a torlódás az M5-ösön, Kunszálás és Kecskemét között Budapest felé. A 98-as kilométernél csak a leállósávon haladhat a forgalom. A torlódás már több mint 10 kilométeres, akár másfél órával is tovább tarthat az út. Aki teheti, a 114-es jelű Kiskunfélegyháza csomópontban válassza az 5-ös főutat. Az M1-esen Budapest felé telítettek a sávok Tatabánya és Biatorbágy között. Ezen a szakaszon torlódások alakultak ki, Bicskénél és Biatorbágynál lassul le a forgalom.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szépen lassan a szerdai délután végére érünk, de azért van még egy óránk a Retro Kívánság műsor indulásáig. A mikrofonnál Dénes Tamás, ezt pedig megtöltöttem slágerekkel. Itt lesz Cliff Richard, épp úgy, mint a 4F Club, kezdésként Elton John-nal slágerek.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Slágerei Retro Rádió 5 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás is, közben itt egyébként a friss hírek arról szólnak, hogy valószínűleg inkább terrortámadás lehetett a mai Dubaj-Tel Aviv járaton, de erről majd nyilván később a hírekben úgyis hallanak majd. Én viszont valami egészen mással foglalkoznék, hiszen egész Portugáliát most azt tartja lázban, hogy mi lesz Cristiano Ronaldoval, a 41 éves szupercsatár ugyanis nem játszott, pedig ott ült a kis padon Malmöben a Svédország elleni mérkőzésen, amit a portugálok megnyertek, de hát ugye Cristiano Ronaldónak muszáj játszania, hiszen az egész világ őt figyeli a legjobban a portugálok közül, már pedig ő nem játszott, ő rá is legyintette egy nagyot, miután lefújták a meccset, hogy egy percet sem kapott a szövetségi kapitánytól. Állítólag Jorge Jesus és Cristiano Ronaldo leültek egy kávé után megbeszélni, hogy mi fog történni, de a portugál lapok biztosak abban, hogy a szövetségi kapitány az, aki most erősebb, nem pedig Ronaldo, mert hogy olyan sikeres a válogatott, hogy Ronaldo nélkül is egyelőre minden meccsét simán vette. Hogy lesz-e még Cristiano Ronaldo meccsen, válogatott meccsen, azt nem tudni, minden esetre ő egy portugál zászlót és egy szívecskét villámgyorsan kirakott a netre, de hát a többit majd meglátjuk. Nálunk hamarosan a 4F Club és Cliff Richard, előtte Sherry és az All or Nothing, amit önképpen Cristiano Ronaldónak is szólhat. Mindent vagy semmit, itt a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Stevie Wonderrel és a No Doubt-tal folytatom majd itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk, hiszen 5 perc múlva lesz 3:46. Egyelőre az az utolsó információ az Útinformtól, hogy a korábbi baleset és a terelés kiépítés miatt még mindig gigatorlódásra kell számítani az M5-ös autópályán Kunszálás és Kecskemét között Budapest felé, különösen a 98-as kilométer környékén még mindig nagyon sok kilométeres a torlódás. M1-es autópálya Budapest felé telítettek a sávok Tatabánya és Biatorbágy között, folyamatos a dugó Bicskénél és Biatorbágynál pedig nagyon lelassult a forgalom. M3-as autópálya határ felé Bagnál a 37-es kilométernél korábban kigyulladt egy jármű, egy sáv még mindig le van zárva, itt is dugóra számíthatnak az ott autózók.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék, ma este 8 órától a Baházi Presszó. Csabi ma esti vendége Ószeres Frici lesz, akit már a neve is felizgatott, ne felejtsék, este 8-tól, tehát itt a Retro Rádióban. Nálunk pedig egy kis nyári éjszaka most.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a folytatásban. Nyerges Izabella veszi át a mikrofont, indul a 2 órás retro kívánság műsor, amely a Depeche Mode nagy sikerét hozza majd a hírek után, a Question of Time-ot. Én pedig ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozunk holnap ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
3: Na ne, tényleg?
2: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
3: Ez nagyon jól hangzik.
2: Várunk az Autócentrum Szabó érdi és székesfehérvári szalonjában.
4: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
5: Új étrend kiegészítő porckészítmény szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
4: Mit is mondott? Artrevin?
5: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
4: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
5: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
6: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
7: Bárhol, bármikor, teljes magabiztossággal. A te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
8: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
9: Jó étvágyat! Buen provecho! Buon appetito! Cali Orexi! A Hungest Hotel szállodáiban görög, olasz és spanyol ételekhez és italokhoz, mártonnapi libalakomához és disznótoros finomságokhoz kívánunk jó étvágyat a decemberig tartó gasztroheteken. A részleteket és a pontos dátumokat keresd a hungesthotels.hu oldalon.
10: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
11: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
12: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leap Motor B10 Hybrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leap Motor B10 Hybrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
1: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
15: Holnap ünnepeljük az idősek világnapját, az új köztemetőben helyezték végső nyugalomra Deák Bill Gyulát. Esni a következő napokban sem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Holnap lesz az idősek világnapja, Október 1-én arra hívják fel a figyelmet, hogy a szépkorúak valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
16: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltik a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
15: Ebb összeírást tartanak több budapesti kerületben. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek ebben részt venni, akkor is, ha korábban már kitöltötték az adatlapot. Különben állatvédelmi bírságra számíthatnak. A határidők eltérőek, a 7. és a 8. kerületben például december 1-ig, a 6. október 30-áig, a 13. kerületben pedig évvégéig kell az adatokat benyújtani. Ebb összeírást egyébként 3 évente kötelező tartani. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit az erőművek éjszakáján. Október 16-án ismét több ezer érdeklődőt várnak. A látogatók megfigyelhetik az erőművek működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait. A programok ingyenesek, regisztrálni holnap délelőttől lehet. Végső nyugalomra helyezték Deák Bill Gyulát. A magyar blues meghatározó alakjától Budapesten a 10. kerületi új köztemetőben nyilvános szertartáson vettek búcsút. Családtagok, pályatársak, barátok és tisztelői kísérték utolsó útjára. Deák Bill Gyula szeptember 17-én hunyt el, 77 éves volt. Holnap is folytatódik a napos, száraz idő, legfeljebb fátyolfelhők bolyonghatnak az égen. Odakint majd 22-26 fokot mérhetünk. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek. Nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyolfelhő. Hajnalra akár -1, +12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet. Hasonló időre készülhetünk hétvégén is, ismét akár 27 fokban sütkérezhetünk a ragyogó napsütésben.
7: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Kigyulladt egy jármű az M3-ason a határ felé vezető oldalon, Bak térségében a 37-es kilométernél. Egy sávot lezártak, nagy a torlódás. Egy motoros egy autóval ütközött a 4-es főúton Hajdúhatháza térségében korábban, a 240-es kilométernél félpályás korlátozás érvényes. Az M1-esen Budapest felé telítettek a sávok Tatabánya és Biatorbágy között. Torlódások alakultak ki Bicskénél és Biatorbágynál, lassul le a forgalom. Az átterelt belső sávban jobb tempóban lehet haladni. Vezessenek óvatosan!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Van egy balesetünk az M5-ösön Budapest felé a Bugatti kihajtótól, körülbelül 10 kilométeres dugó van. Gabának köszönöm szépen az SMS-t, és hát mindeközben a Depeche Mode slágerével elstartol a kívánság műsorunk is. Én Nyerges Izabella vagyok.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióm. Szeretettel várom Önöket ma is a két órás esti kívánság műsorban. Engem Nyerges Izabellának hívnak. Ha úgy adódik, ha van egy kis idejük és kedvük hozzá, akkor üzenjenek a kívánság műsorban. El tudnak érni telefonon és SMS-ben is. Beus a legelső, aki írt. Szia, drága Izabella! A munkahelyi csapatomnak szeretnék küldeni egy szuper jó számot, azért, hogy felpesdítsem őket. Egy étteremben dolgozunk együtt, úgyhogy szóljon a következő dal a szakácsnak, Robinak, Beatrixnek, Nyinuskának, Kevinnek és a drága főnök asszonyunknak, Katicának is. Tőlem, Beustól, és itt van velem egy születésnapot ünneplő család is. Hello Izabella, édesapámnak, Major Gyulának szeretnék küldeni egy zenét Budapestre, Debrecenből, a szülinapja alkalmából. Az üzenet nagyon egyszerű, nagyon sok boldog születésnapot kívánok, apci, szeretlek! Marika aláírása jött az SMS. Innen folytatjuk, és akkor, ahogy mondtam, a 0620 22 22 122-es szám este 8-ig él ma is. Autsillam és Katy Perry énekel.

0: sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro.

0: 0620-22-22-122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádión, a kívánság műsort a 0620-22-22-122-es számon érik el. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Szia Izabella! Én Danis Misi vagyok, igazság szerint a tintás megszólítást jobban szeretem, és szeretnék kérni egy dalt, tehát szerintem csak magamnak egyelőre, meg a Retro Rádió hallgatóinak.
0: Jó, és mi az apropó, ami miatt meglepnéd ma magad egy slágerrel?
1: Tegnap volt a névnapom, Mihály nap volt, és azt ünnepeltem, úgyhogy tegnap terelték be a marhákat a legelőről, és én mentem legelől a kolomppal.
0: Akkor utólagosan is nagyon boldog névnapot. Vannak-e szeretteid, akiknek elküldenéd a következő slágert?
1: Igen, Danis Diana és Szabó József.
0: Jó, nekik mit szeretnél üzenni?
1: Hogy nagyon szeretnék velük minél előbb találkozni.
0: Addig is, amíg ez összejön, közösen meg tudjátok most hallgatni a Kiss együttes slágerét. Ez az I Was Made For Loving You, baby.

Rádió, ez a két órás esti kívánság műsor, ahol a slágereket ajándékba adom azoknak, akiket önök a telefonbeszélgetésünk alatt megneveznek, vagy az SMS-eikben felsorolnak. A 0620-22-22-122-es szám este 8-ig él. Kedves Iza, ma van az én csodálatos feleségem Evelyn születésnapja. Kérlek, olvasd be neki ezt az üzenetet. Imádjuk, szeretjük mindennél jobban ezen a világon. Nagyon sok boldogságot kívánunk neki. Remélem, hogy éppen kocintunk az egészségére, amikor ezt beolvasod. Öleljük és puszíjuk, illetve mindörökké szeretjük. Az aláírás: kislánya Kamilla és férje, szerelme Ádám. A szülinapi ajándékról a Kommunárc gondoskodik.

0: mindjárt. Boldog születésnapot neked, Evelin.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
3: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során, mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
2: Rádiókonyha!
1: Rádiókonyha!
2: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620-22-22-122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

0: slágerei Retro Rádió. Nagy örömömre szolgál, ha tegeződhetünk a kívánság műsorban. Szia, mutatkozz be nekünk!
1: Bíró Balázs vagyok. Anyukámnak szeretnék meglepetést küldeni.
0: Őt hogy hívják? Mi a keresztneve?
1: Bíró Lívia. És apukámnak is ezt szeretném küldeni, Bíró Kézának. Az, hogy nagyon szeretem őket, és ezt a zenét fogadják nagyon nagy szeretettel.
0: Aranyos vagy, szép estét a családnak. Gloria Estefan nektek énekel mindjárt. A hírek után jön a konga, én pedig szeretettel várom a hívásokat és az SMS-eket is a kívánság műsorban. A 0620-22-22-122-es számot használhatják.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Asztal, ez mi volt?
4: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
5: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 millió 800 ezer forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
6: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
7: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
8: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
9: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
10: Na ne, tényleg?
9: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
10: Ez nagyon jól hangzik.
9: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
11: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy katasztrofális méretű végjáték.
12: Tigör rántott bele minket, Tigör is fog kiúzni belőle minket.
11: Tom Cruise főszereplésével.
12: Kidolgozom a sztorit.
11: Az Oscar-díjas Alejandro Iñárritu filmje.
12: A kőkemény igazság így. Bam-bam-bam!
11: Tigör.
12: Ez jól esik, igaz?
11: A mozikban.
13: Az Alzó cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
14: Hogyan tudnék élni nélküled? Összekült az élet.
15: Demién koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogatók: MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
16: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
17: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a Jépi Autónál Mercedes-Benz GLE SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És Ön? További részletek a Jépi Autó márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu oldalon.
2: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Visszaküldte az egészségügyi törvény módosítást a parlamentnek az államfő, a sorkatonaság emlékezetéről nyílt kiállítás. Holnap is ragyog majd a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyről szóló törvény módosítását a köztársasági elnök. A jogszabály alapvető céljával egyetért Baka András, de egyebek mellett azt kifogásolja, hogy a törvény korlátozná a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját szabályaik szerint kellene dönteniük. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a köztársasági elnök meglátásait. Lejárt az átmeneti fakitermelési moratórium a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét, hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
20: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
19: Csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a szervezet lakhatási programjában résztvevő családokat. Azt mondták a szolgálat képviselői, a családoktól iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és azokat lefotózták. A karitatív szervezet arra figyelmeztet, ilyenkor mindenki kérje el a máltai is igazolványt, mielőtt ismeretleneket engedne be az otthonába. A sorkatonaságról nyílt kiállítás a Budapesti Néprajzi Múzeumban. A tárlat személyes emlékeken, leveleken, fényképeken, leszerelő cetliken keresztül mutatja be, hogyan maradt meg ez az életszakasz az egyéni és a családi emlékezetben. A kötelező sorkatonai szolgálat 2004-ben szűnt meg idehaza. A tárlat jövő augusztus 29-éig látogatható. A napokban szinte zavartalan napsütés vár ránk. Holnap is legfeljebb néhány fátyol felhő költözik az égre, esni nem fog. Délutánra 22-26 fokig melegszik majd a levegő. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek. Nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyol felhő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra akár -1, +12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet már.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Nagy torlódásra kell számítani egy korábbi baleset és a terelés miatt az M5-ös autópályán Kunszállás és Kecskemét között Budapest felé. A 98-as kilométernél csak a leállósávon haladhat a forgalom. A torlódás több mint 10 kilométeres. Akár másfél órával is hosszabb lehet a menetidő. Aki teheti, a 114-es Kiskunfélegyháza csomópontban válassza az 5-ös főutat. Korábban egy motoros egy autóval ütközött a 4-es főúton Hajdúhatháza térségében. Félpályás korlátozás érvényes a 240-es kilométernél.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: Rózsa a Rebel stúdiónak, Attila pedig Sopronba az Árvai Plastics délutános műszakjának szánja a következő slágert. Az ajándékról Gloria Estefan gondoskodik a kívánság műsorban, én Nyerges Izabella vagyok, meghallgatjuk közösen a

0: Köszöntöm Önt is a kívánság műsorban, miben tudok segíteni?
1: Jó napot kívánok, én Gerhő vagyok.
0: Szia, tegezzél nyugodtan, honnan telefonálsz és kit szeretnél meglepni?
1: Budapestről és a szüleimet.
0: Oké, és mutasd be őket is, légy szíves, hogy hívják anyukádat és apukádat?
1: Anyukám Elvira, apukám pedig Andor.
0: Jó, mik azok a szuperkedves gondolatok, amit neki üzennél?
1: Azt, hogy nagyon szeretem őket és már várom a kirándulást.
0: Hova mentek kirándulni?
1: Szlovákiába a mamáékhoz.
0: Jaj, de jó, és ez majd most hétvégén lesz?
1: Nem, még 3 hét múlva.
0: Oké, akkor picit többet kell aludni, de se baj, annál jobban várod, gondolom. Érezzétek magatokat szuper jól.
1: Köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm, hogy hívtál. Hevesi Tamás, nektek énekel a kívánc.

0: Hey, Retro Rádió! Szia! Te is bejutottál a kívánság műsorba, hallgatlak téged!
1: Jó, én egy számot szeretnék kérni a följebbnek.
0: Igen, kivel beszélek?
1: Német Ferencné vagyok, Erike.
0: Honnan telefonálsz nekünk?
1: Hát most pont úton vagyunk, most Pozsonyba készülünk ki, árut viszünk.
0: Jó, és miért pont a férjedet szeretnéd köszönteni? Mi az apropó?
1: Hát nem nagyon szeretem, és most volt a születésnapja nemrég.
0: Jó, és mik azok a kedvességek, amit neki még üzennél így a végére?
1: Azt nagyon szeretem.
0: Csak ennyi?
1: Igen, nagyon szeretem így.
0: Rendben, megbeszéltük, meg is köszöntjük akkor a szülinapost, így utólag is, Shakirával. Ez az Objection, és a tangó a Retro Rádióban. Nektek jó utat!

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Pap Máté a következő, akinek sikerült bejutnia a kívánság műsorba az SMS-ével. Egy szerelmes zenét szeretne kérni a szerelmének, Szabinának. Hello Izabella, én a legjobb anyukát szeretném megköszönteni egy szuper jó slágerrel. És itt van velem egy kis család is. Hello Izabella, a mai napon ünnepeljük a fiunk Szilárd 23. születésnapját. Üzenjük neki, hogy sok ilyen szép napot kívánunk, legyen boldog az élete. Köszi, ha beolvasod, küldi Edina, István, anya és apa. Van velem valaki a vonalban is. Jó estét kívánok önnek, hogyan tudunk segíteni?
1: Jó napot kívánok!
0: Szia, mutatkozz be nekünk!
1: Király Anna Mária vagyok!
0: Igen, honnan telefonálsz nekünk?
1: Budapestről!
0: Melyik kerületből?
1: 18.
0: Oké, és kinek szeretnél meglepetést küldeni?
1: Magamnak meg a bátyámnak.
0: Jó, a tesódat hogy hívják? Mutasd be őt is nekünk!
1: Gergő!
0: És mit szeretnél üzenni neki? Mik a kedves gondolataid számára?
1: Hogy a mezem ott, hogy egy matematika versenyen jó díjat kapott. Hát, hogy puszilom, meg szeretem őt.
0: Jó, és mi lesz a ma esti közös programotok?
1: Társasozunk.
0: Nagyon jó szórakozást kívánok hozzá nektek. Az első emeleté, az ajándéksláger, ez az Állj vagy lövök a kívánság műsorban.

0: Slágerei Retro Rádió. Jó hírem van, ön is bejutott a kívánságműsorba, tud üzenni a szeretteinek.
1: Jó estét kívánok, Izabella. Tábor Éva vagyok Egyedről, hisz a férjemnek ma van a 65. születésnapja, vagy 75, hiszen fiatalítom, de nem baj, körülbelül annyira néz ki. Szeretnék neki valami szép dalt küldeni a születésnapja alkalmából.
0: Jó, és mik azok a kedves szerelmes gondolatok, amit üzennél?
1: Hát a szerelmes gondolatok azok, amióta együtt vagyunk, ez így van. Szeretem őt nagyon, és nagyon sok hosszú egészségben eltöltött évet kívánok neki még.
0: Jó, és hogyan ünneplitek a születésnapját? Személyesen csináltál egy kis sütit esetleg?
1: Személyesen nem bevettem. Aztán most itt a teraszon kocsintunk egyet, egy kis aperol, meg egy kis proszekóval, és megyünk majd baráti társasággal hétvégén egy 3 napos kis közös ünnepléssel 12 személlyel.
0: Jaj, de jó, hát előre is nagyon jó bulit kívánok nektek, szuper jó szülinapozást!
1: Köszönöm szépen, Izabella! Nektek is további szép napot!
0: Az ajándékslágerről pedig a London Beat gondoskodik.

0: Jó, kedves Izabella, így kezdi az SMS-ét Minka. A nagybátyámnak szeretnék nagyon boldog születésnapot kívánni. Van velem valaki a vonalban is? Halló, halló!
1: Halló, szia! Már beszéltünk egy László vagyok Törterről, ugye? És üzenni szeretnék.
0: Igen, kinek?
1: Monikának nagyatágra, hogy siessen vissza, várjuk vissza nagyon, és hogy nagyon szeretem, és hiányzik nagyon.
0: Jó, és hova mentő most éppen ebben a pillanatban? Honnan várjátok vissza?
1: Nagyatádról, a szüleitől.
0: Család látogatni ment?
1: Igen.
0: És mennyi időt töltöttetek távol egymástól?
1: Ez a harmadik napja.
0: Jó, akkor az még nem olyan vészes, ez még ki lehetett bírni. És mivel várod, készítettél neki valami finom vacsit?
1: Igen. Pizzát.
0: Nagyon jó étvágyat kívánok hozzá nektek. Én ráadásként még egy ajándékslágert is játszom neki. Ez Billy Idol és a Sweet 16 a kívánság műsorban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ismét vetek egy pillantást az SMS falunkra. Szia, kedves Izabella, Rokolya Tibornak szeretnék üzenni. Bár lehet, hogy nem ér célba, de azért megpróbálom, hát ha. Szeretnék tőle bocsánatot kérni. Nem gondoltam, hogy ez lesz a vége a sztorinknak. Szeretném megköszönni, hogy beengedett egy kicsit az életébe. Hatalmas ölelést küld neki, a libás lány. Szervusz Izabella, én gázos aláírással küldök most neked egy SMS-t, szeretnék egy slágert, mert messze még a munka vége, akkor kitartás. Van velem valaki a vonalban is, haló, haló.
1: Kedves csókolom, Balde István vagyok, Görbeházáról.
0: Üdvözlöm, kit szeretne meglepni?
1: A kedves feleségemet.
0: Hogy hívják őt?
1: Balde Istvánné, Éva.
0: És mit szeretne neki üzenni, mik a kedves gondolatai, amit neki szán?
1: Hát most volt egy hete a 46. házassági évfordulónk, és már próbálkoztam többször. Nagyon szeretem, 46 éve élünk együtt jóval rosszban.
0: Jó, és hogyan ünnepelték az évfordulót?
1: Hát majd erre most következik a sor, mert ez szeptember 20-án volt, és most megyünk el egy ilyen wellness hétvégére.
0: De jó, nagyon jó szórakozást kívánok önöknek, és jó pihenést. Én pedig Demjén Ferenc, Szerelem vonat című slágerével ajándékozom meg önöket. Sok boldogságot!

0: nincs kiszáll. 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: slágerei Retro Rádió. Így a kívánságműsor vége felé közeledvén mindig el szoktam mondani, hogy ha valaki ma nem ért el, akkor nehogy elszontyolodjon, csak annyi a dolga, hogy megpróbálja a holnapi napon egy pici kitartással. Mindenkire sor kerül. Jó estét kívánok, halló, halló!
1: Jó napot kívánok, én szeretne kérni. Most egy foszti csapattal megyünk a buszon, most Varga Márton vagyok.
0: Kinek szeretnél számot küldeni?
1: Hát a csapatnak, csolnoki csapatnak. U13-as futballcsapat.
0: Mi az, amit üzennél néhány mondatban a csapattársaidnak?
1: Csináljuk tovább a bajnokit, nyerjük meg.
0: Én nagyon fogok nektek szorítani jó utat a Los Lobosszal és a Come on, let's go-val. Köszöntöm a csapat.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Borbála SMS-e következik. Szép estét, Izabella. Szeretnék Gyula fiamnak kérni egy szuper jó számot. Nagyon kedveli önöket, és üzenem, hogy nagyon szeretem. Van velem valaki a vonalban is. Haló, haló.
1: Üdvözöllek, jó estét kívánok. Büki Karcsi vagyok. A kisfiamnak szeretnék küldeni egy dalt, szemből telefonálok. Ő Móról lakik, Büki Miguelnek hívják. És azt szeretném neki küldeni, illetve üzenni, hogy ameddig apu van, addig ne aggódjon semmi. Hát figyelj, nagyon-nagyon szeretem, igazából ő tudja.
0: Ezek után meg pláne, hogy betelefonáltál a kívánság műsorba. Oké, a 0620-22-22-122-es szám este 8-ig még él. Örülök, hogy beszéltünk, az ajándék slágerről pedig. A Gypsy Kings gondoskodik.

0: búcsú, ennyi fér már csak a ma esti kívánság műsorunkba. A Queen Bee slágerével adom át a terepet az Abaházi Presszónak.
1: Lehet a szépen is zivatar.
0: Ez az ajajaj a hírek után a Retro Rádióban. Mi holnap este 6 órakor találkozunk legközelebb. Várom önöket szeretettel a következő kívánság műsorban is. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
4: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során. Mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
2: Rádiókonyha! Rádiókonyha!
3: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
2: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
5: Holnap van a Merrák elleni küzdelem világnapja. Ingyenes vetítésekkel várják a hallgatókat az egyetemi filmklubok. Folytatódik az enyhe száraz napos idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Ismét önállóak lesznek a tömbösített múzeumok. A Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot megszüntetik, és januártól az érintett intézmények visszakapják jogköreiket, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán Facebook oldalán közölte, a finanszírozás, a pályázatok vagy a bérezés átalakításának részleteit a múzeumi rendszerben dolgozó szakemberek bevonásával alakítják ki. Minden ötödik ellenőrzésen szabálytalanságot talált a NAV a Balatonnál. A környéken zajlott nyári akcióban 2300 vizsgálatot végeztek az adóhivatal emberei. Turisztikai térségekben működő vállalkozásoknál, szolgáltatóknál, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken jártak. Legtöbbször azzal volt gond, hogy a vállalkozások nem adtak számlát vagy nyugtát, nem jelentették be a dolgozóikat, illetve nem megfelelően használták az online pénztárgépeket. Holnap lesz a Merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek majd felhívni a figyelmet. Ha a daganatos betegséget időben felfedezik, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák ellenes Liga elnöke.
6: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni, és sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
5: Újraindulnak az egyetemi filmklubok az új tanévben. Az őszi fél évben 28 intézményben mintegy 200 ingyenes vetítéssel és közönségtalálkozóval várják a hallgatókat. A kezdeményezés célja, hogy megőrizzék és minél többen megismerjék a magyar filmeket, és a mozizást újra közösségi és kulturális élménnyé tegyék a fiatalok számára. Holnap is folytatódik a napos száraz idő, legfeljebb fátyol felhők bolyonghatnak az égen. Odakint majd 22-26 fokot mérhetünk. Péntekre is általában derült napos száraz időt ígérnek. Nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyol felhő. Hajnalra akár -1 + 12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet. Hasonló időre készülhetünk hétvégén is. Ismét akár 27 fokban sütkérezhetünk a ragyogó napsütésben.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam gyerekkora óta régiségek között él. Ószeres Frici, vagyis Frigyesi József. Töltöm az italt, indítom a zenét és kezdünk.

0: Ezért picit a négy generációs családi Józsefet az kicsit unom, szóval hát Le József ezek akkor meg se fordulok, úgyhogy...
1: Ja, hogy édesapád, igen, nagyapád, mindenki
0: igen, mindenki Fricsi, vagy József volt, vagy Fricsi. Ja, mindenki József volt, úgyhogy ilyen...
1: És ha valaki utána kíván, hogy Józsi, arra nem is fordulsz meg?
0: Biztos, hogy nem. Biztos, hogy
1: nincs
0: nem.
1: Senki az életedben, a baráti társaságban, a családban, aki Józsikámnak szólítana, senki.
0: Szegény szüleim hívtak annak, de hát már nincsenek.
1: Már nincsenek.
0: Tehát az élők közül mindenki Fricsi.
1: Valamikor egy-két hete mindig megnézem, hogy hányan vannak velünk, igen, és hogy mennyire tetszett a műsor, a Facebook bizonyságos szerint, igen, az embereknek, és egyszer csak feltűnt a te neved a lájkolók között. És akkor most, mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, el is mondtad, hogy te rendszeresen hallgatod is ezt a műsort.
0: Hallgatlak is, annyi kiegészítés, hogy erre ráerősített, szerintem nagyon kedves barátom volt a vendége, Tri Zsolt, és szerintem ez is ráerősített, de természetesen igen, hallgatom, és nagyon
1: akkor volt, igen.
0: Igen,
1: most már nem jegyeztem meg, vagy nem tudtam visszaidézni.
0: Igen. Zsolti volt nálad pár hete, igen, de egyébként tényleg nagy büszkeség, és nagy hallgatom, és nagy rangnak érzem egyébként, hogy itt lenni veled.
1: Hát nekem meg az, hogy veled beszélgethetek, mert én meg látlak a tévében, sőt, valamiért én már korábban is láttalak téged a Facebookon, tehát hogy úgy, én már felkaptam rád a fejem, hogy nekem meggyőződésem volt, hogy az egyik feladatom lenne ebben a műsorban bemutatni olyan foglalkozásokat, amelyekről azt gondolom, hogy meg kellene őrizni az utókornak, mert megy ki. Tehát, hogy egyre kevesebb van. És aztán volt is, akit így bemutattam, de szerintem az ószeresség is egy olyan. Még emléksz? És erre nem emlékszem. Tehát van egy emlékem, hogy kiabálják, hogy ószeres, de nem tudom, hogy ez filmben van, vagy tényleg megtörtént ez gyerekkoromban, hogy kiabálták, hogy ószeres.
0: Én emlékszem egyre, tehát nekem van egy sztori, én itt a 11. körületben nőttem föl, és a Csorbai utcában ilyen munkásruhás, kicsit koszos zsákos bácsi bekiabált a szomszédba, és akkor lerakta a zsákját, és akkor bement. Szóval ezek akkoriban nem S-osztályú sportkocsikkal jártak, hanem tényleg ezek melósok voltak, ők voltak a hierarchiának az alja, ők szállították be a cuccokat a piacokra, régen a Telekitől, aztán az Ecserire, ahol aztán nyilván különböző elosztokon keresztül szelektálva jutott el, hol a miniszterhez, hol a nem tudom hova, úgyhogy igen, ők voltak az alján, azért azt tudni kell, hogy azért ezek nagyon édesek, az ószeresek, de hát azért ők is be akartak jutni, tudod, szóval azért, tehát kiabálták ők, hogy paplon, meg tollat veszek, de azért örültek, ha van egy munkás a falon, tehát azért nem hagyták ott a paplonkat, tolnál
1: lehet. Tehát azért nekik ezt fel kellett tudni, ismerni, tehát azért nagyon, volt annyi nagyon műveltségük, hogy...
0: Hát ők voltak a pályán, tudod, tehát nekik kellett mindent látni, persze nekik kellett a jót észrevenni.
1: Azt hol dölt el, hogy te ószeres leszel? Mert hogy ráadásul te tényleg régiségkereskedő vagy, tehát hogy...
0: Ja, én persze, abszolút.
1: Tehát nem csak egy felvettél egy nevet, mert nem, ez jól hát hangzik a tévében.
0: Sőt, inkább egy picit rosszul hangzik ez az ószeres, tudod, mert ugye régiségkereskedők vagyunk mi. És akkor van, aki azt mondja, hogy galéria, van, aki nem tudom miket mond, hogy ilyen szalon, olyan szalon. Egy picit én azt hiszem, ilyen puritán ember vagyok, nekem ez jobban tetszett ez az ószeres. Vagy egy ilyen ószeresnek kikiáltani magamat. És hol kezdődött? Hát nagyon hosszú sztori.
1: Egyébként... Nem, figyelj, itt most pont van rá idő.
0: Jó.
1: Tudod, ez most nem egy ilyen reggeli műsor, hogy van 2 perc, és azt gyorsan menjünk, mert jön a következő vendég. Itt most van lehetőség elmesélni.
0: Ez egy ilyen, egyébként ez egy ilyen egy-két filmrendező szerint, meg egy-két ismerő szerint ilyen könyvért, meg egész estés filmért kiáltó sztori, de próbálom röviden, mert én csak itt szerepelek, itt tetszegek ebbe a sztoriba, mert gyakorlatilag sok közöm nincs hozzá. Szóval volt nekem egy nagyon édes nagymamám, aki a Kádár rendszerben, vagy a szocializmus építésének időszakában egy ilyen különleges fej volt, és hát gyakorlatilag panziót üzemeltetett, hát amit akkor ugye fizető vendéglátó, nem tudom minek hívtak, fizető vendéglátó szolgáltatónak hívtak.
1: De nyilván nem egy magánpanziót, hanem...
0: Egy magánpanziót. Hát ez a magánpanzió az úgy nézett ki, hogy mit tudom én, szegény nagyapám meghalt, és akkor ő lakott egyedül egy családi házba.
1: Ja, értem.
0: És akkor ha teljes sztorit mondjuk, akkor úgy volt, hogy mit tudom, jöttek az amerikai rokonok, Amerikában született. Igen, de hát itt igen, ilyen erdélyi nemesi család, és akkor tudod, Trianon, és akkor kimentek éhezés, semmi nem maradt, kimentek Amerikába, de hát ott se kolbászból van a kerítés, és akkor család fele kimaradt, másik fele hazajött. És hát akkor jöttek rokoni látogatásra 70-es években a, nem tudom, a testvére, meg nem tudom, és akkor ott az egyik férfi ott dolgozott valami légitársaságnál, és mondta, hogy akkora gond ez a szálloda itt Magyarországon, hogy annyian jönnének, tehát nincs elég szálloda, nincs elég szoba. Szóval nem akarsz te itt, küldenék ilyen vendégeket. És hát egy ilyen közértes néni, ilyen közértes Joli néni. Hmm. És hát akkor mondta, hogy de próbáljuk ki. És akkor jöttek ilyen hollandok, németek, amerikaiak. Jó volt, jó volt.

0: Jó volt, ez klassz volt, és akkor hát így kiváltott én engedélyt, tudod, bementél a tanár.
1: De ez hivatalosan csinálta,
0: teljesen hivatalosan,
1: nem
0: ilyen feketén. Nem, ez teljesen hivatalosan, csak hát ebből lett évek alatt egy ilyen nagy üzem, és akkor már mit tudom én, a líbiai követség bérelt a házat, és akkor mi már majdnem ilyen diplomáciai testületként kicsit már mindenbe benne a olyan dolgokba is, amilyen semmi közünk nekem is. Tehát itt mondom, tényleg egy ilyen óriási sztori, tehát akkor tudod, nem voltak pénzváltók Budapesten, és akkor mindenki, aki
1: színes nem is lehetett valuta, minek legyen pénzváltó.
0: Nem, de még ezek a közel-keleti pénzváltók sem jelentek meg, tudod? És hát, de hát tudod, mindenki ma hozta az első Ford Sierra-kat nyugatról, mindenki akart venni egy színes tévét, tehát azért tehát a dollár márka az mindenkinek kellett.
1: Persze.
0: Azért. És akkor hát ugye a nagyi volt az, aki szerzett, akkor nagy kapcsolatrendszer, tudod, a gyerek egyetemre akart menni, akkor segített. Szóval kialakult egy ilyen keresztmama, keresztnői, keresztapaság, de abszolút jó indulattal, meg egy jó fejjel, de hát ömlött a lóvé, tudod? Tehát azért mit tudom én, egy vendég elment 3-4 nap után, adja, amit gondolsz alapon, és akkor mit tudom én, volt a...
1: Jaj, nem volt fix ára.
0: Nem, semminek, tehát ez nem az volt, mint egy éjszaka 8000, hanem itt volt egy spejz, és akkor abban volt 300 ilyen olyan nyugati ital, amit akkoriban senki nem látott itthon, meg bocsánat, voltak csajok, meg volt minden, tehát amit egy akkor főleg közel-keletről érkező vendég az életében nem kapott meg. És ott volt egy hétig, két hétig, három napig, és akkor adja, amit gondolsz. És hát az, hogy akkoriban, mit tudom én, az akkor nyílt Atrium helyettnek az árait kifizették, az teljesen normális volt, vagy az a minimum volt, tudod. Tehát így fölhívták, hogy mennyibe került egy ilyen szállod, és mondták, hogy ennyi, és kifizették. Tehát mit tudom, hogy volt a nagyjának 3000 forint nyugdíja, és akkor ott fizettek 40-50-60-70 ezreket.
1: Havi szinten még ennyit.
0: Hát nem úgy havi szinten, hanem 3-4 naponta, mikor elment egy vendég.
1: Tehát,
0: hogy olyan pénz volt, hogy azt a mai ésszel, nyilván a mai ésszel semmi.
1: De ebből te gyerekként tapasztaltál bármit, vagy ezt így utólag tudod,
0: nem,
1: ezt
0: hát én mindent tapasztaltam, hát persze, hát úgy értem, mint egy király, persze. Hát akkor benne voltam, tehát vittem az útleveleket, a bejelentőket, kellett egy vendégnek egy...
1: Hány éves voltál akkor, mondjuk?
0: Hát én mondjuk így mondjuk ebbe bele, mondjuk voltam 7-8, de ez kitartott nekem, mit tudom én, 19 éves koromig. Tehát pont a felnőtté válás, tanulás időszakában ez úgy ott volt a nagyi.
1: Azért ez egy jó iskola.
0: Ez egy jó suli volt, de majd mondom a végét, hát egy kis kiegészítése volt jó suli. Szóval gyakorlatilag egy óriási sztori ott, ugye most ebben tényleg ne is menjünk bele.
1: Jó, viszont csináljuk már azt, hogy most tartsunk egy rövid szünet, mert néha megszakítalak, és zenéket adunk, de hogy ebből hogy jön az, hogy te ószeres lettél, vagy régiségkereskedő, jó? Ezzel mondjuk tovább. Ószeres Fricia vendég itt a Retro Rádióban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Friesi József, vagyis Ószeres Fréci a vendég. Vigyázz, hogy mit mond a szadáson kívül, mert a szadásba emelem. Aggódsz a stílusod miatt. Hát én azt szeretem a legjobban, amikor beszélsz a tévében, és ezt vártam, hogy gyere is ezt hozd itt nálam, mert hogy én imádom, ahogy te beszélsz. Na, azt mondod, hogy a nagymamád volt egy ilyen olyan nő, aki... bár közértes volt, de egy panziót üzemeltetett, és hát tulajdonképpen egy jól működő vállalkozásán nőtte ki magát az a 70-es, 80-as években.
2: Pontosan, igen. Pontosan.
1: De ebből még nem következik nekem, hogy te azt mondod, hogy oké, akkor én régiségeket fogok gyűjteni.
2: Pedig sajnos de.
1: Ebből?
2: Igen, az volt a sztori, hogy ugye igazából sok mindenre nem kellett pénz, akkoriban sok mindenre nem lehetett költeni, tehát mit tudom én, egy 65 éves néni az, mit tudom én, nem akart sportkocsit venni magának, lakásot nem lehetett kettő abban az időben, tehát igazából dolgozott, fölkelt reggel 4-kor, a kis otthonkájában mosogatott, meg nem tudom, szilveszterkor mondjuk elment a Hiltonba teknős békalevest tenni, de normálisan nem tudtál mire költeni.
1: És hát őnek utazgatni se lehetett.
2: Nem, nagyon nem is tudott volna dolgozni, reggel tőstig mentem elő, de az volt, hogy amikor elment egy vendég, és akkor kapta ezeket a 30, 40, 50, 60, 100 000 forintokat, akkor mi bementünk az akkori felszabadulás térre, és akkor az ottani régiségboltokban már kicsit maszek, kicsit félállami, kicsit állami régiségboltok, az összes pénzből a régiséget vett. Tehát porcelánt, aranyat, festményt, műtárgyat.
1: De azért, mert az értékes, vagy azért, mert így el tudta költeni a pénzt, és biztos, hogy nem veszik el.
2: Szerintem ő egy ilyen nagyon gazdag, mondom, egy ilyen erdélyi arisztokrata családból származott, és valószínű, hogy ez valahol neki úgy, ha nem is látott ebből, mert ő már Amerikába született, de úgy azért a család, meg a hallás, szóval ő erre valószínű, hogy erre vágyott. Uh-huh. És a szocializmusban a közért pult mögött állni, ott is ő legendás volt, és elképesztő sztorik vannak az ő életéről, hogy miket művelt, tényleg egy ilyen mindennapi csaj volt. Uh-huh. De hát szerintem ő erre vágyott, és akkoriban a luxust, vagy a másságodat, vagy ahogy több akarsz lenni, mint a többiek, arra például nagyon jó volt a régiség meg a műtár. Mm. Tehát akkoriban azért nem nagyon jutott el az emberekhez ez.
1: És akkor ezt ott helyezte el, ahol mondjuk vendégeket fogadott? Mm. Vagy hát a saját lakóterében?
2: Hát hát ez teljesen az olyan volt, mint ezek a siófoki szobáztatók, tehát itt ez összeért. Tehát
1: ugye,
2: mi karácsonyoztunk, aztán jött másodikán egy vendég, és akkor kimentünk a karácsonyba, és akkor bejöttek a nem tudom, a líbiaiak, tehát ez teljesen összeért. Tehát mit tudod, ez a sztori van, amikor a sufniból kell aludni, annyi vendég, de közben azért még, hogy hozzátegyem 5-6 barátnőjétől ilyen lakásokat bérhet közben. Tehát nem csak a mi budai házunkban folyt ez, hanem tehát már egy hálózatot
1: épített,
2: szóval ez nagyban ment a
1: sztori. Annyi volt a vendég, hogy nem fértek el.
2: Így van, annyi volt a vendég. Akkoriban tudod, ez nagy divat volt, hogy a Közel-Keletről jöttek gyógyulni. Mm. Tehát volt egy ilyen úgynevezett gyógyturizmus, tehát nagyon gyerekcipőbe járt az egészségügyi ellátás, akkor ilyen Szíriában, Egyiptomban, Líbiában, és rengetegen jöttek akkoriban gyógyulni. És hát erre egy iparág épült Budapesten. Nyilván nem elsősorban magyarokból, de egy iparág épült, és hát ezeket a szerencsétleneket, hát akkor fosztogatta a bolta mindenkit. Hát ezt tudod, ez volt, akinek akkor volt életében először öltöny. Tudod? Tehát ez akkor egy nagy időszak volt itt, ez nyilván olyan.
1: Jó, de hát gondolom, ők meg az egészségükért hajlandóak voltak bármennyit fizetni, amennyiük volt.
2: Igen, egyfelől, másfelől ugye kiszabadultak abból a szorításból, hogy itt azért lehetett inni, csajozni, és nem tudom.
1: Igen, tehát azért mégis csak egy szabadabb világ volt.
2: Ez egy nagyon szabad világ volt.
1: Főleg onnan nézve volt, az ott meg aztán, vagy leálltál akkor, igen, aztán igen, még inkább.
2: Nagyon. És hát ugye a sztori vége, hogy azért kapott a nagyja egy 3 év börtönt, tehát azért ez nem volt olyan egyszerű.
1: Ja, hogy
2: tehát azért nem szeretnék.
1: Nem volt annyira legális mégsem ez a dolog.
2: Nem, legális volt, de azért akkoriban azért nem lehetett valutázni, meg bocsánat, csajok dolgoztak ott, meg egész nap 50 taxi csapkodást, följelentést, tudod, tehát azért ez nem volt olyan, tehát akkoriban mindent lehetett és semmit.
1: Igen.
2: Csak ezt egy darabig lehetett, és utána rákentek valami, nem is tudom micsodát, és akkor még találtak nála, nem tudom, találnak nála egy aranymedált, és akkor nem tudod, hogy az honnan van, akkor ez devizamüntet. Hmm. Üzletszerű kiegés elősegítése, és hát ott volt minden, tudod, ami hát ugye egy ilyen néz, hozza a dolog magát. És hát kapott 3 év börtönt, és aztán nagyi meghalt.
1: Ez bocsánat, anyai vagy apai nagymamád volt?
2: Nem vér szerint én nagymamám volt, nagypapámnak volt a második felesége. Neki nem volt gyermeke, nekem nem volt éppen másik nagymamám, úgyhogy mi egy ilyen, hát ilyen nagyon szeretjük, egymás csapat voltunk. Tehát a vér nélkül is mi egy ilyen egymás.
1: De a nagypapád
2: szerint,
1: az apai vagy?
2: Az apai, tehát az apai. Nagypapámnak volt a második felesége.
1: Értem. De és amikor ő elhunyt, akkor ott maradt mindaz, amit ő felvásárolt.
2: Hát ott maradt egy birodalom, amit lenyúltak. Igen, valaki bement a kórházba, iratott fel egy végrendeletet, és mondták, hogy mi oda nem menjünk be többet. Tehát a kisfiú, aki egy elkényeztetett budai gyerek volt.
1: Jeles vagy te. Igen.
2: Az vagyok én, akinek tényleg csak az volt a kérdés, hogy a sportkocsijának milyen lesz a színe, és melyik hegyen lesz hány emeletes villány. Tehát soha nem kellett azon gondolkodni, hogy mit csinálsz, tehát nem kellett az életen gondolkodni. Sem a mában, sem a jövőben, vagy nem volt kérdés, meg nem is mondta nekem soha senki, hogy ezen gondolkodni kell. Ott álltam, tudod, egy ilyen egy forint nélkül, tehát ami arany rajtam volt, tehát annyi maradt, és kaptam egy katonai behívott kiskörösre az egyetlen vegyvédelmi ezredbe a varsói szerződésbe, úgyhogy egy ilyen jó váltás volt egyébként. Na, az volt egy jó suli, az időszak.
1: Az azért tehát életre az nevel.
2: Akkor az úgy helyretett a dolgokat, és ugye a kettő együtt.
1: Akkor még két év volt a katonaság?
2: Másfél év. Csak. Na mindegy, szóval ez így volt kerek, így volt klassz, és akkor egy ilyen forint nélkül így leszerelés után, mit tudom, feleségemmel megismerkedve.
1: És addig milyen iskolába jártál egyébként? Tehát a katonaság előtt mit végeztél?
2: Hát az volt a sztori, hogy ugye minden nekem az egész életem a nagyihoz kötető. És az volt a sztori, hogy én kisgyerekként őt ebből a hajnal négykor kelet mosogatok, bármennyi pénz van, én ebből ki akartam emelni valamiért. És akkor ezt kitaláltam magamba, hogy nyissunk egy presszót. Csak akkor nem az a vaházi presszó, hanem én az Elvis presszót találtam ki. Aha. Akkoriban ez valamilyen nekem ott én tizenéves kölyökként, ezt kitaláltam, hogy bejárod a fél Budapest. Ingyen, bocsánat, enni inni.
1: Igen.
2: Hát mi lenne, ha nem a vendégek laknának itt, hanem akik bejárnak egész nap enni inni, itt az egyetemi tanártól a stricig, a félbűnözőtől a nem tudom, a diplomatáig, vagy a követségvezetőig. Hát mondom, ezek viszkizhetnének pénzért is. És én láttam magamban ezt az Elvis-es 50-es évek hangulatot, tehát én ezt már kitaláltam magamnak, és akkor ugyanúgy beballagtunk a 14. tanácshoz, hogy jó napot kívánok, hogy szeretnénk mint egy presszót nyitni, és mondtuk, hogy semmi baj, semmi probléma, kereskedelmi engedély. Vagy kereskedelmi iskola, és hát mondtam, 80 forintos okmánybélyek, tudod, tehát volt egy ilyen sztori, és akkor mondtam, jó, hát akkor ezt meg kell csinálni, nekem a nagy nem mosogasson itt hajnal négykor, meg mossa nem tudom a cuccot.
1: És akkor elmentek kereskedelmi
2: iskolába, hogy legyen róla papír. Na most nyilván lett papír, de hát ez nem lett bele soha. Elvis Presszó, tehát ez maradt a panzió.
1: Katonaság, jó? Katonaság után vagyunk, innen folytatjuk a történetet. Ószeres Fricivel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Egyszer.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Ószeres Frici, vagyis Frigyesi József, a mai beszélgetőtársam. Én nagyon szeretem a te történetedet, és az igazság, hogy ilyenkor tudod, amikor jön egy vendég, akkor én mindent utána olvasok, de ennyire részletesen ezt a történetet én még nem hallottam tőled. Örülök, hogy itt ezt elmeséled, mondjuk itt van is erre lehetőség. De hogy én még mindig nem látom azt a kis srácot, aki azt mondja, hogy oké, akkor innentől kezdve én régiségekkel fogok kereskedni. Akkor, amikor a nagyi vásárolta ezeket a régiségeket, te mentél vele ezekbe a boltokba? Ott voltál?
2: Persze, persze. Aha.
1: Tehát ott persze, az a, együtt, annak az illata megcsapott.
2: Persze, persze, megcsapott a herendi pakolása, nem tudom, a festményvétel, hogy az, ez mit váltott ki azokból, akik bejöttek hozzánk, hogy mit váltott ki a barátnőiből, az ismerősökből, hogy ez milyen milliót hozott, és abban a millióban nagyon szerettem tartózkodni. Tehát én szerettem azokat a nem tudom, diófa vagy cseresznye bútorokat, azokat a nagy aranykeretes festményeket, a herendit, szóval nekem ez a mai napig, ez, hát ez onnan ott beégett. Tehát ott nincs
1: meg. Egyébként a Nagyi értett hozzá? Tehát, hogy amit ő megvett, az tutira az volt, ami?
2: Egyáltalán nem értett hozzá. Fogalma nem volt erről, tehát neki megtetszett, és azok hát igen, nem tudjuk, hogy az volt-e. Tehát, hogy akkoriban is biztos volt a hamisítás, de hát mint tudom én, ő szerelmese volt a herendi porcelánnak, hát nyilván a herendi porcelánt, azt nem
1: hamisítottál.
2: Igen, tehát az nehéz. Nem értett hozzá. Tehát
1: te viszont felismerd, ahhoz viszont neked értened kell. Én valahogy azt sejtem, egy kereskedelmi iskola ehhez kevés.
2: Hát ez mindenfajta iskola kevés. Tehát ezt mondjuk magát, hogyha most átgyaloglunk, vagy átszállunk a szakmára, ez abszolút gyakorlat.
1: Nincs egy iskola, ahol ezt megtanulja az ember.
2: Hogy... Nem tudod megtanulni, hogy bejön valaki hozzá, de elővesz egy banános ládát, és kivesz belőle valamit. Azt nem tanítják az iskolában. Nincs. Tehát az van az áruismeret, az egyik, ami nyilván nagyon nagy tapasztalattal, aha, és nagyon sok ezer, vagy talán tízezres nagyságról tárgy megfogása, vétel, eladása után alakulgat ki. Azért hozzáteszem, nagyon fontos, hogy úgy halunk meg, hogy semmit nem tudunk.
1: Hát oké, csak amikor az ember elkezd ezzel a szakmával foglalkozni, akkor még ez a tapasztalat nincs meg. Tehát azért gondoltam, hogy valahol...
2: Vagy.
1: Gyűjtőként kerülsz bele.
2: Most az én példám az, hogy nincs pénzed, és azt a... Szóval mit tudom, én nem lottóztam soha. Uh-huh. Meg nem mentem, mint a lóversenyre, vagy nem gondoltam viszont a pénzt. Én mindig abból gondoltam, hogy én veszek régiségeket. Én abban láttam a lehetőséget. Most képzeld, azért 30-35 évvel ezelőtt, tehát ezerszer elmeséltem ezt a sztori, de hát nekem az első tárgyam, és ez nekem annyira az is beégett, hogy ha valaki ezt hallott ezerszer, akkor elnézést. Tehát lesétálnak a garai piacra. Uh-huh. És ülött egy ilyen szerencsétlen az ajtóba, és van nála egy szódás meg, és egy mondjuk gyakorlatilag árulja, vagy látszik rajta, hogy meg lehet levenni. És akkor azt mondja, hogy 70 forint. És akkor nekem sem volt pénzem, de 70 forintom volt. És akkor megvettem tőle egy ilyen fél literes narancssárga szódásüveget, mert én láttam, hogy onnan nem messze a Városligetben egy régiségboltba, ezeket akkor 2-3 ezer forintért árulták turistáknak. Na most, ugye megvenni valamit 70 forintért, ami látod, hogy máshol 2-3 ezer forint. Nem tudod, hogy ott eladják-e 3 ezerért, nem tudod, hogy mennyit adnak el, nem tudod, hogy ez egy működő üzleti modell.
1: De azt sejtetted, hogy 70-nél többet ér.
2: Hát ez biztos volt, hogy 70-nél többet ér. És én ezeket szerelmes is vagyok ezekben a tárgyakban, meg a pénzt is láttam benne. Sőt, az egyetlen kiugrási lehetőséget láttam, amitől én, ha vissza nem is kerülhetek arra a szintre, ahol én mondjuk felnőttem, vagy amit gondoltam magamról, vagy amit a környezetem sugalt felém. De azt gondoltam, hogy ezt megközelíteni, vagy mondjuk normális polgári életet élni, hogyha valamit választanom kell, akkor nekem az a régiség lesz. És akkor elkezdtem mindenféle dolgokkal foglalkozni, főleg ilyen
1: mindenféle dolgok
2: távol-keleti ruhával, cipővel. Uh-huh. Én azt fejlesztettem mondjuk ilyen nagyra, nagyban csináltam, ilyen nagy kereskedő voltam.
1: Tehát, hogy mentél távol-keletre, megvásároltad és hazahoztad, nem, vagy vetted a távol-keleti egytől ide-haza.
2: Abban is bugi a mész, az nem jó. Nem jó. Én azt csináltam, hogy ugye volt ez a józsefvárosi piac, ahol ezek a távol-keleti kereskedők ott összpontosultak, vagy talán itt a közép-kelet-európában ott volt a legnagyobb ilyen ruhacipő elosztó. És akkor én észrevettem, hogy vannak ilyen beégett raktárak, 20-50-100 ezer darab olyan cuccokkal, amit nem volt jó marketing, amit nem ide való cuccot hoztak Magyarországra, vagy Budapestre, és azt nem lehetett eladni. És akkor ezek a fiúk ugyanúgy be voltak égve. Tudod, akkor drága volt egy raktár.
1: Be voltak égve, az mit jelent?
2: Az azt jelenti, hogy őt hátba vágták mondjuk Szecsuánba, és adtak neki egy 40 lábas konténert, hogy tesó, indulj el, csinálj szerencsét, és akkor gyere, hozd a pénzt. És akkor nem tudta vinni a pénzt, mert nem adta el.
1: Fizetni de ez mik voltak? Mi az, amit itt nem lehetett eladni?
2: a rossz szint, a magasabb talpalt, a nagyon nekünk a szemünknek nem való dolgot. Tehát lehet, hogy Amerikába az ment, tudod, és akkor Amerikából rendeltek 3 millió ilyen cipőt, és nekünk is jött 40 000. De nálunk az nem ment, mert nálunk az csak 5 év múlva jött divatba, vagy 4.
3: Na de te mit tudsz kezdeni valamivel, ami itt nem megy? Tehát amit a kínai nem tud eladni, azt te hogy adod el?
2: Hát úgy adtam el, hogy ami 2000 forintért nem ment, azt tudod, 50 forintért a végén. És az 50 forintos cuccot már az akkor Magyarországra érkező élelmiszeripari multik, most hagyd ne mondjak nevet, akiknél úgynevezett non-food beszerzés volt, és az ő katalógusaik elején azért nem volt rossz, ott volt egy tornacipő, vagy egy alsónadrág, jó áron, akkor ők, hogyha esetleg ez az alsónadrág lila volt, vagy a tornacipőnek nem 3 centis talpa volt, hanem 6, amit egyébként normálisan nem vennél meg, de ha 200 forint, akkor megveszed, és akkor ők ezeket a sok áruházukba bármilyen mennyiségbe levették.
3: És akkor te bementél az utcáról, bekopogtál, hogy neked van ilyened, és...
2: Elküldtem nekik, szia, ez van nekem. Hát nem volt nehéz, tudod azt mondani, hogy mit tudom, hogy 160 forint plusz válfér van olyan cuccom, ami, mint tudom, akkor a Centrum Áruházban 2700. És akkor ezt akkor mondták, hogy mennyi van. És akkor mondtam, 40 000. Ez nekem ott volt raktárba, tehát tényleg, szóval nem az van, hogy nagyon sokan próbálkoztak.
3: Tehát te megvetted az egész raktár készletet darabját 50 forintért, vagy nem
2: abszolút,
3: tudom.
2: Igen. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom.
3: Na de én akkor ahhoz viszont akkor addigra már kellett tőke?
2: Tehát én ezt csinálgattam 200 darabbal, 100 darabbal, 50 darabbal,
3: és
2: tehát én ezzel
3: visszaforgattad.
2: És persze mindig visszaforgattam, és akkor lehetett, és akkor nyilván nem először 160 000 darabot vettem, hanem mit tudom én, 500 darabot, meg 800 darabot, meg 100 darabot, meg 20 darabot, és akkor az mindig elment, és akkor utána jöttek ezek a raktárkészletek, és akkor már utána én csak ezzel. És akkor ez ment egy pár évig.
3: De az még mindig nem a régiség.
2: Hát nem a régiség, mert ez kellett ahhoz, én pontosan tudtam, hogy régiség boltom lesz, tehát minden normális.
3: Ja, hogy az volt
2: ez volt a vágy. Én ezt pontosan tudtam, de ahhoz, hogy régiségbolt legyen, én tudtam, hogy ez egy nagyon nehéz piac, ez egy nagyon nehéz pálya, és én nem szeretek veszteni, és én általában én nem jó vagyok, hanem én mindig ott indulok el, ahol van esélyem nyerni. És én azt gondoltam, hogy akkor van esélyem nyerni a régiségben, hogyha sok nagy lesz a tőkém ahhoz képest. Tehát magyarul nem elkezdtem régiséggel foglalkozni, hogy megéljek, hanem elkezdtem egy csomó mindennel foglalkozni, persze itt az illegális. Most számolok, hogy elévült, várj egy picit, és visszaszámolok.
3: Olyat nem mondjam, amiből problémám
2: lehet. Nem, hát azért a 90-es évek legelején, tehát itt még a régi nagymamám falu ismerettségből, ilyen diplomatákon keresztül tudod akkoriban ilyen cigiket, viszkiket, közértekbe, trafikokba árulni. Tehát az mindig csinált valamit az ember, ami hát nem mondom, nem a tisztességes életre neveltek soha, tehát be kell valljam. Tehát a tisztességes, az nagyon macska körülbelül, mert nagyon is tisztességes, de szóval érted, nem arra neveltek soha, hogy menjek be a gyárba, három műszakba. Nem ezt tanultam.
3: Most már tényleg menjünk rá a régiségre, jó? Folytatásban Ószeres Fricsi a vendég, mindjárt jövünk itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
6: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
5: Mit is mondott? Artrevin?
6: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
5: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
6: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
4: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most... Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádióján.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Ószeres Filci a vendég, nehogy azt gondolt, hogy én itt siettetlek. Csak azt gondolom, hogy a hallgatók is arra kíváncsiak, hogy ha te ennyi mindent teszel annak érdekében, hogy legyen egy régiségboltod, de ez ennyire működik, akkor az ember hogy nem odázza el még inkább, hogy hát miért akarok én régiségboltot, ha ez így el tud engem tartani? Ha ez ennyire jól működik. Hát minden más, amivel minden te más. Megkerested a pénzt, az arra, hogy te régiségkereskedő lehess.
2: Én ezt utáltam. Ez egy eszköz volt. Ez egy eszköz volt arra, hogy én megcsinálom azt az első pénzt, amire azt gondoltam, hogy elég. Én általában nekem az az egy nagyon kevés jó tulajdonságom, egyik, én mindig tudom, mi az elég. Mm. Ez nagyon kevesen tudják, hogy ez milyen fontos, igen. Én ennek érzem a az fontosságát. Fontos, tehát az elég egy dobostortában, meg palacsintában ritkán tudom, mi az elég, de ugye általában normálisan úgy tudom, hogy mi az elég.
1: De egyébként volt egy kitűzött időpontot, hogy meddig kell azt csinálnod, vagy mennyit kell összegyűjtened ahhoz, hogy lehessen egy azzal a vágyott dologgal foglalkozni?
2: Tehát nyilván itt azért szezonok voltak, tehát amikor volt 270 000 papucsod a raktárban, akkor nyilván meg kellett várni a nyári szezont. Volt egy pillanat, amikor úgy éreztem, hogy most el lehet engedni. Tehát most van az, hogy a legkisebb kockázattal ezt be lehet fejezni örökre. Uh-huh. És akkor hogy nagyon elképesztő jókat kérdezel, és jó. Szóval nehéz neked nem a frankot válaszolni, úgyhogy én most próbálom ezt viszonyítani, nem forintosítani, de mégis. Én azt mondom, hogy akkor, amiben mi egy óbudai lakásban laktunk, akkor annak a lakásnak még vehettem volna 3-at vagy 4-et, annyi pénz volt a zsebemben.
1: Tehát laktunk egy lakásban,
2: meg 3 olyan lakást, amiben mi laktunk, vagy 4-et, most pontosan nem emlékszem.
1: Az ott volt KP-ban nálad.
2: Az ott volt a nyakamban, egy kis táskában KP-ben, ezekben vettem a cipőt, papucsot, nem tudom micsodát, és ezt ebből így kiszálltam, és akkor így ott volt ez a 3-4 lakás ára a nyakamban. És
1: bocsánat, egy zárójeles, közben neked lett már családod, feleséged, gyerekek?
2: Volt nekem már nagyon régóta, nekem az elejétől, tehát én leszereltem, én akkor én katonaság alatt találkoztam a feleségemmel.
1: Tehát ők ezt így végigélték, drukoltak, vagy nem mentek veled.
2: Hát a kislányom az, mit tudom én, a nyári szünetben, mit tudom én, 9 évesen címkézte 60 000 papucsot. Tehát a vonalkodott nyomtátok. Persze, ezt együtt, hogy ne, persze.
1: Tehát ilyenkor gondolom akkor a nyakadban lévő pénz sorsáról is közösen kellett döntenetek.
2: Hát, ha közösen döntöttünk volna, akkor jobban jártam, soha nem lett volna régiség. Sajnos erre nem hallgattam. Ezt a mai napig nagyon sokszor az orrom alá dördölik, igen. Ha akkor nem vagy ilyen hülye, természetesen igen, hát ezt, te nagyon érted az életet, igen, vagy neked is szoktak koppintani.
1: Hát nem, mert azt gondolom, hogy ha az közösen csináltátok, hogy közösen megkeresett pénz, akkor az nem biztos, hogy te döntöd el azért, mert a te nyakadba lóg. De ezek
2: ez
1: szerint mégis így volt.
2: A részemről ez így volt. Én tettem el, igen.
1: Végül is a te álmodat éltétek.
2: Igen, az én álmomat éltek, igen. De hát nyilván nekik, vagy a családomnak van tisztességes foglalkozása. Persze. A feleségem a magyar egészségügyben dolgozik, a kislányom meg tőletek 200 méterre a TFN a kézilabda szakosztály vezetője. Tehát ők megtalálták a társadalomban a helyüket, csak én vagyok ilyen kívülálló. Tehát én
1: de miért? De tényleg ezt érzed, hogy az, amit te csinálsz, az...
2: Az teljesen, abszolút.
1: Na de és akkor azzal a nyakadban lévő pénzzel elmentél, és vettél egy üzlethelyiséget?
2: Így, ahogy mondod, éppen gurultam az én szeretett Óbudámon, Óbudám utcáján, az Ápor utcában, és pont egy pali a Cellux-ra ragasztottak egy eladó egy üzletre. Fék, tehát így, ahogy a nagykönyvben van írva, oda mentem, megvettem.
1: Na jó, de az még mindig csak egy üzlethelyiség.
2: Igen, és akkor én azt választottam, meg ha szabad, akkor annyit hagyja, hogy azért az Ápor utcában, és azért nem mondjuk a belvárosban. Először is hát azért annyi pénzem nem volt, hogy a nagyokhoz felzárkozzak.
1: Mondj egy évszámot, hogy ez mikor van?
2: 2000. Pont, ez pont 2000 nyarán, 2005.
1: Csak hogy el tudjuk képzelni, hogy az akkori árakat.
2: Igen, 26 éve volt, tehát nekem is úgy hangzik ez a 2000, mint a tegnap lett volna. Ez 26 éve volt. És,
1: tehát a belvárosra nem volt pénzed.
2: Nem, én azt volt egy ilyen friciféle marketing, hogy én bementem egy pár égiségboltba, és akkor néztem, hogy senki nem akar fizetni. Tehát bevittem ilyen zsebórát, bevittem ezt, azt, amazt, és láttam, hogy ahova én bementem, lehet, hogy nem mentem be jó helyre, de ahova én bementem, ott mindenhogy a fogás volt, hogy tessék itt hagyni, meg megmutatjuk a főnöknek, meg tessék itt hagyni bizományba, meg hát nem tudom, szóval mi az, hogy nyafognak? Hát a pali bemegy egy égiségboltba, nem kell neki a cucc, vagy kell neki a lóvét, nincs nyafogás. És én úgy döntöttem, hogy az anyagi portfóliónak egy túlnyomó többségét azt készpénzben tartom magamnál, és egy nagyon pici részéből veszek egy boltot. Hogy azért ne béreljek, hogy ne legyen az, hogy mit tudom én, ki vagyok szolgáltva, mit tudom én, egy bérbeadónak, vagy egy tulajdonosnak, vagy a bérleti díjnak. Szóval vettem Ógudán egy kis boltot, és akkor relatíve egy nagyobb összeg maradt a zsebemben.
1: És akkor hirdettél, hogy hozzák az emberek, amiük van?
2: Igen, hát akkoriban még ez 26 év még ez újsághirdetés volt, uh-huh. Tehát akkor még az újságban hirdettél, de hát azért ez egy nagyon erős piac. Tehát
1: és ott egy és ezült... ott írtad, hogy KP-val fizetsz? Tehát ugye ez volt a hívószó?
2: Hát ez természetes, igen. Készpénzért vásárolunk régiségeket, Óbudán, Ószeres, Fici. Gyakorlatilag szó szerint. Hát akkoriban még egy ilyen újsághirdetéssel lehetett operálni, és ugye mindig az ember próbált valami fajta olyan kreativitást belevinni, amit nem csináltak a többiek. Tehát én nem bírom a konvenciókat, tehát én nem egyszerűen megőrülök, valami olyat csinálni, amit más, vagy olyat csinálni, vagy úgy csinálni, amit más, tehát én ezt nem, akkor nekem nem kell semmi akkor, ha úgy van lehet csak.
1: És működött?
2: Nézd, azért nem működött, mert az én buta marketingem az nagyon észszerű volt, hogy legyen pénz, de mégis az emberek mentek a belvárosi fényesboltokba, meg a nagy üzletekbe, meg a 100 milliós galériákba, tehát mégsem az óbudai kis koszos utcába, akármilyen kis szép régiségboltba jövögettek. Tehát azért ez egy sokkal nehezebb szakma, mint én akkor gondoltam. Tehát ezerszer nehezebb itt a tárgyakat, az árut megismerni, hogy mennyire lehet eladni, meg például nem tudok eladni. Tehát én a mai napig utálok, gyűlölök, és nem tudok eladni. Tehát
1: pokol, de miért nem tudsz megszabadulni?
2: Nem tudok pénzt fogadni. Én csak vásárolni tudok. Tehát én a vásárlásban...
1: Ahhoz, hogy az ember folyamatosan csak vásároljon, nem, végtelen tőke kell.
2: Igen. Nem, hát eladok én, csak a nem tudok, az azt jelenti, hogy én nem tudom a legjobb árakat kapni. Régen, amikor ilyen zöldfülű voltam, hagytam, hogy ott kereskedők fosztogassanak, mert azért ebben a szakmában azért ez tendencia, hogy kereskedők sétálgatnak egymáshoz. Aha. Tudod? Tehát én 5 évvel előbb kezdtem, jobban értek hozzá, ez a hülye most kezdte, azt se tudja, hogy mi az. Tehát ez teljesen normális, tehát ez így van. Tehát a kezdő az...
1: Mint az ahogy, megfizeti a tanulópénzt, szó szerint.
2: Így, ami megfizeti a tanulópénzt, és hát tényleg szerintem a túlnyomó többségéhez soha az életben nem fogunk érteni. Még egy ilyen pici piacon sem, mint a magyar piac.
1: Egy rövid szünet, és aztán majd azt a pillanatot meséld el, amikor te azt érezted, hogy oké, meg vagy. Tehát, hogy beindul az egész, jó? Ószeres Fici a vendég itt a Retro Rádióban, az a Bázi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Ebb összeírást tartanak több fővárosi kerületben. Idén is ezreket várnak az erőművek éjszakájára. Esni a következő napokban sem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Holnap lesz az idősek világnapja. Október 1-én arra hívják fel a figyelmet, hogy a szépkorúak valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg. Mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
4: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltik a nyugdíjkorhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
3: Ebb összeírást tartanak több budapesti kerületben. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek ebben részt venni, akkor is, ha korábban már kitöltötték az adatlapot. Különben állatvédelmi bírságra számíthatnak. A határidők eltérőek, a 7. és a 8. kerületben például december 1-ig, a 6. október 30-áig, a 13. kerületben pedig évvégéig kell az adatokat benyújtani. Ebb összeírást egyébként 3 évente kötelező tartani. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit az erőművek éjszakáján. Október 16-án ismét több ezer érdeklődőt várnak. A látogatók megfigyelhetik az erőművek működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait. A programok ingyenesek, regisztrálni holnap délelőttől lehet. Végső nyugalomra helyezték Deák Bill Gyulát. A magyar blues meghatározó alakjától Budapesten a 10. kerületi új köztemetőben nyilvános szertartáson vettek búcsút. Családtagok, pályatársak, barátok és tisztelői kísérték utolsó útjára. Deák Bill Gyula szeptember 17-én hunyt el, 77 éves volt. A napokban szinte zavartalan napsütés vár ránk. Holnap is legfeljebb néhány fátyol felhő költözik, az égre esni nem fog. Délutánra 22-26 fokig melegszik majd a levegő. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek. Nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyol felhő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra akár mínusz 1 plusz 12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet már.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam nevében benne van a foglalkozása. Ószeres Frici, perccel ez egy felvett név. Frigyes József, régiségkereskedő a vendég, mindjárt folytatjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Friesi József, vagyis Hószeres Frici a mai vendég. Hihetetlen dolgokat mondasz, hogy annyi pénzed volt, hogy lakásokat tudtál volna venni. Ehelyett egy régiségbolt volt a te álmod, de saját magadnak is bevallott, hogy te nem tudsz eladni, te inkább csak a vásárlást az sokkal jobban, tehát meg tudod szabadítani az embert a cuccától, meg saját magad a pénztől, de hát akkor abból hogy lesz biznisz egy idő után? Tehát mikor érezted azt, hogy oké, most már ezt tudom, hogy kell csinálni, és van egy receptem arra, hogy legyen egy állandó havi bevételem, hogy haza tudjak vinni a családnak, hogy ne a

0: változtatni, és akkor csak annak kell megfelelni, hogy az legyen, amit te mondtál, és arra adjál, mit tudom, egy életre szóló garanciát, az már nekem megy. De az, hogy én szóval nagyon kevés embernek tudok eladni. Tehát az nagyon megválogatom, hogy kinek adok
1: ezt. Oké, csak én valahogy mindig azt gondoltam, őszinte leszek hozzád, engem a régiség az sosem foglalkoztatott. Kíváncsian voltam már boltba, bementem és rácsodálkoztam, meg jártam például még nagyon régen, amikor a pápai Jóci még nagyon kicsi volt, és csak kezdte a zenélést, akkor például az ő otthonukban jártam, és akkor ott láttam, hogy ez hogy működik a mindennapokban. Viszont mindig azt gondoltam, hogy ahhoz szakosodni kell, hogy valaki csak a bútorral foglalkozik, van, aki csak a nem tudom mivel foglalkozik, hogy ilyen értelemben volt-e neked valamiféle kedvenced, vagy irányvonalat, hogy te merre akarsz elindulni, vagy egy ószeres, vagy pont attól ószeres, hogy minden, ami régi.
0: Tudod, azt nem, én azt gondolom, és azt gondoltam mindig is, hogy én azt nem tehetem meg, hogy válogassak. Tehát én nekem, hogyha valaki engem kiválaszt, azt mondja, elviszem a Fricihez az én nagymamámnak az utcait. És mindegy, hogy azért viszem, mert ő van a legközelebb.
1: És mindegy is az a cucc, az mi? Tehát lehet porcelán is, lehet étkészlet is.
0: Nyilván van egy minőségi szint, ami alatt nem, és ami fölött nagyon. Uh-huh. Tehát ez nyilván nagyon fontos a szint. Uh-huh. Tehát mindig van egy vonal, amit igazából a vevők határoznak meg, hogy mi az a vonal, amit még rentábilisan megvehetünk, azért ne felejtsük el, hogy egy... mi egy céget vezetünk.
1: Igen.
0: Tehát a céget vezetünk, ami 27% álfával adunk el tárgyakat. Igen. Azokat a használt cikkeket, amit egyébként a jog és az állam megengedi, hogy egymás között is üzletelnek az emberek. Igen. Tehát nekünk azért ez nem egyszerű dolog. Tehát itt azért kell lenni egy vonalnak, egy szintnek, hogy mi fölött tudunk hozzányúlni egy tárgyhoz. Igen. Most nálam ez nagyon alacsonyan van ez a szint. Nyilván egy havi 10 milliós rezséjű belvárosi galériában ez sokkal magasabban van ez a szint. Tehát ezt nem lehet csinálni, alacsonyan van, de azért van egy szint. Tehát minden egyébként, tehát szerintem ha szakosodsz, akkor te az eladásból élsz. Ha nem szakosodsz, akkor a vételből.
1: Hát igen, csak akkor mit írsz ki egy internetes hirdetésbe, hogy megveszek mindent, ami régi. Na de a régi is olyan, hogy az is lehet nagyon-nagyon régi, meg lehet, hogy valakinek egy 2 évvel ezelőtti cucc is régi.
0: Hát felhívnak, és akkor megbeszéljük. Persze, felhívnak, vagy kihívnak egy címre, vagy behozzák a boltba. Tehát azért egy szűrő az nagyon fontos. Én az eladók miatt is szűrök. Tehát, hogy ő ne fáradjon, vagy ne benzinezzen oda, vagy ne szenvedjen 50 fok melegbe, vagy 50 fok hidegbe. Tehát megszűrjük, és hogyha ő azt mondja, hogy ez van nekem, és én tudok 3 olyat kérdezni, amire ő ha tud válaszolni, akkor szerintem nem jön el feleslegesen. Utána természetesen lehet, hogy nem egyezünk meg, lehet, hogy én azt gondolom, hogy 100 forint, meg azt gondolja, hogy 120, és akkor nem lehet üzletet kötni. De azért mindig van 2-3 olyan kérdés, amiben le lehet tisztázni, hogy érdemesen indulni vele, vagy nekem érdemesen hozzá elmenni. Tehát van nála olyan cucc, amiért nekünk érdemes, mit tudom, elszúrni egy fél napot, és ott megérkezni pénzzel, teherautóval, nem tudom. Hát ezt azért így 25 év után az ember tudja lassan.
1: És a régi, mit mondta, az Ápor utca?
0: Igen.
1: Laktam én is ott még a 90-es éven. Hát nem is én, hanem még a Sing Sing zenekarnak volt ott egy bázis, ami annak idején. De hogy az megmaradt, az még mindig ott van? Nem, ott vagy.
0: Azt eladtam, onnan mi megvalósítottuk a nagy álmunkat, akkor megcsináltuk Buda legnagyobb régiségboltját, a Persz utcában, az volt egy ilyen 400-450 négyzetméter, az egy ilyen nagyon csoda volt, vagy az nagyon, nagyon a gyerekünk volt, az nagyon jól nézett ki, de pont mire kész lett, addigra annyira teret nyert az internet, hogy ott már meg azért kellett abba hagyni, mert ott az már nem működött. Hát mindenki neten vásárolt, tudod, ülsz a kanapédon.
1: De most még van boltod? Hát vagy úgy, már csak úgy az van, interneten
0: most,
1: vagy?
0: Van egy, most direkt úgy választottunk, hogy ebből ne legyen sértőd, és már rengeteg izét kaptunk azért, szóval úgy online, úgy személyesen, tehát amikor tehát mi egy felvásárlóiroda vagyunk. Tehát az a valóság. Tehát most nekünk van egy ház a Bécsi úton, ahol mi vagyunk, és abban van egy, mondjuk így, üzlethelyiség, és az üzlethelyiség a felvásárlóiroda, és a ház több szinten és raktárakban, az pedig tele van régiségekkel, ami nem látogatható. Tehát mi effektíve csak felvásárlással foglalkozunk.
1: És online rakjátok ki, hogy mi az, amivel esetleg meg lehet titeket keresni.
0: Minden tárgyat, ahova való, ez oda kerül, vagy megpróbáljuk kitalálni, hogy hova való, melyik tárgy hova való, és akkor megpróbáljuk online értékesíteni. Tehát az internet dolgozik helyettünk eladáskor, és mi dolgozunk vételkor.
1: Kis szünetet tartunk megint. Ószeres Fricé a vendég itt a Retro Rádióban, az a Bázi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Frigyesi József, Hószeres Frici történetén keresztül próbálunk képet kapni arról, hogy milyen egy ószeres élete, munkája. És most figyellek, most nagyjából egy ilyen az utolsó két körben már többes számban beszélsz. Addig úgy beszéltél az egészről, hogy te csinálod, azt elmesélted, hogy a családod, de aztán azt is mondtad, hogy a családodnak van civil foglalkozása, de most is például, hogy csináltunk, nyitottunk, nekünk van, tehát hogy akkor az ószeres friciség az nem is feltétlenül egy embert takar, hanem az egy vállalat?
2: Nem. Effektív, ha jól fogalmazom meg, akkor az operatív munkát aztán egyedül csinálom, teljesen egyedül. Most nyilván, hogy a kislányom segít az online térben, vagy segít számlázni, ez oké. De volt egy olyan szituáció, hogy a cég felét eladtam. De jött az a zsebóra gyűjtemény, amit meg kellett vegyek. Tehát jött az a nagybetű zsebóra gyűjtemény, az egyik liblingem. Az előbb kérdezted, hogy van-e libling. Nyilván vannak. Tehát egy csomó minden van, amire az ember máshogy néz, mint a többire. És hát jött egy olyan zsebóra gyűjtemény, ami szerintem Közép-Európa legvagányabb, vagy legizgalmasabb, vagy legszebb, vagy legminőségibb gyűjteménye lehetett. Méghozzá egy olyan gyűjtemény, aminek az első egy-két darabját még tőlem vették. Tehát ott volt egy erős lelki kötődés, tehát egy barátom gondolta azt, hogy ezt ő most eladja. Tehát ez egy olyan elképesztő...
1: Hány darabból áll, bocsánat?
2: Hát ez több mint 100. De itt nem is a darabszám volt a lényeg, hanem ez egy szerintem nagyon édes barátom nincs már köztünk, tehát ő eltávozott egy másik világba, azért talán egy picit jobban merem mondani, hogy olyan elképesztő minőségi darab volt, hogy akkor a legnagyobb svájci óracégeknek a legkomolyabb szervizvezetője volt ennek a gyűjteménynek a kurátora. És hogyha ő azt mondta egy darabra, hogy maradhat, akkor azt mondták, hogy óhajtjuk. És addig nem beszéltünk árról. Tehát olyan magas volt a minőségi, hogy mondjam, léc az a tárgyak beszerzésekor, korlátlan volt az anyagi. Ebben az értelemben korlátlan volt, tehát egy zseborára vetítve volt, tehát nem volt kérdés, hogy most mennyibe kerül. Viszont mint a Velszi herceg úgy vásárolt.
1: És akkor ezt a gyűjteményt, ezt nyilván nem akarták megbontani, ezt csak így egyben.
2: Ezt egybe szerettem volna eladni, kicsit, hát mi ugye, mint a régiség kereskedők, a gyűjtők is bolondok, ugye, hát ez természetes, és a barátom sem volt, hogy mondjam, mint ahogy én sem tiszta, és hát mondta, hogy ezt egybe. És hát aki élt és mozgott Magyarországon, azt mindenkinek ezt megmutatták, de hát mindenki azt mondta, hogy azt meg azt, és mondta, hogy nem, ezt így egybe. És hát ezt lehetetlen volt egyébként egybe megvásárolni, vagy lehetetlen nem volt, mert megvettem, vagy megvettük, de nem volt normális dolog egybe megvásárolni, és egyébként utólag nem is volt az. Szívesen elmesélem, hogy miért, tehát az is egy másik dolog, hogy tételbe ilyen pénzért venni dolgokat, az soha nem jó.
1: És akkor ezért neked el kellett adnod a cégednek a felét, hogy legyen pénzed arra, hogy ezt a gyűjteményt megvásárolod.
2: Ez így van.
1: És ebből a gyűjteményből te egyenként adtál el, vagy ezt...
2: Ezeket eladogattuk, ezeket megvették egyesével.
1: De el is ment?
2: El is az ment, összes? Abszolút.
1: Talán... Tehát akkor végül is nem volt hülyeség.
2: Igen, csak tudod, amikor most próbálom nem a kicsit helyettesíteni a számokat és a tárgyakat, tehát amikor megveszel 100 darab porcelánba, megveszel 100 darab zsebórát, és ezért kifizetsz, mondok egy számot, hogy nagyon könnyű legyen számolni 1 millió forintot.
1: Igen.
2: És ezt amikor hosszú évek alatt 20-30-50 ezerenként visszakapod az árát, az soha nem lesz egybe többet a pénzed.
1: Jó, tehát hát én azt hittem, hogy nem visszakapod, hanem mondjuk 2 millióért adod el mondjuk 2 év alatt.
2: Vagy 5 ér, de mégis 10-20 ezerenként kapod vissza, amit közben megeszel.
1: Ja, értem.
2: Tehát soha azt a pénzt, és ez egy nagy pénz volt, ez egy nagyon nagy pénz volt, most először is a cég fele, másfelől egyébként is egy nagy pénz volt. És hát ezt ugye egybe valakinek odaadni, és utána 10-20-50 százezrenként visszakapni, az soha nem...
1: Inflációval
2: számolni. Nem is az, hanem ez a matematikát felülírja. Tehát ez az élet, hogy sokszor 30 az nem annyi, mint egyben, nem tudom. Szóval ez nem volt egy nagy dolog, de én nagyon büszke voltam, ez nagyon fontos volt nekem, hogy ettől a barátomtól ezt a gyűjteményt én szerezzem meg, és ezért semmi nem volt rá.
1: De ahhoz, hogy neked legyen egy ilyen gyűjteményed, vagy az, hogy egyáltalán már van, az a te ázsiódat növeli? Hát mondtad, hogy azért van konkurencia, néha még a kezdőket le is rabolják, vagy nem tudom, hogy fogalmaztál, de az a te üzletedet, vagy egyáltalán a te bizniszedet, az megemeli, hogy neked van egy olyan oda, ami minőségben mindenkit felülmúl?
2: Persze. Egyfelől nagyon megemeli, másfelől nem akarok most ilyen új vágányra terelni a beszélgetést, de attól, hogy én vagyok, hogy én nem zártam be, annak volt egy egy barátom, aki tudom én, ma 99 éves, ha él még, és elvesztette a hallását, és nem tudunk évek óta kommunikálni, és csak remélem, hogy ő van még. Nagy Karcsi barátom, aki ennek a szakmának a doányja, a Fészek klub igazgatója volt, és Puskásékat vendégelte, és hát tudom, egy elképesztő, elképesztett, majd fölfoghatatlan életút a Pali, aki valami kimondhatatlan esztétikai érzéke rendelkezett, tehát őt festménygyűjtő galériák, és mindenki kérte, hogy gyere segíts, hogy mondd meg, mi a jó. És ez a Pali Óbudai volt, ez a Karcsi barátom, és ez 10 éven keresztül jött be hozzá minden délután, tehát mit tudom, 80 éves korától, igen, és akkor mesélt. Mesélte a szakmát, mesélte a nagyöregeket, mesélte a sztorikat, mesélte, hogy akiről ma azt látjuk, hogy császár, hogy az hol kezdte. És olyan világot hozott elém, és ő egy óragyűjtő, óra szerelmes ember volt, és annyira rám ragasztotta az órát, amit nem is volt nehéz, mert mindig is vonzottam az órákhoz, de annyira rám ragasztotta ezt az órák iránti, óra szerkezetek, antikórák iránti szeretetet vagy szerelmet, hogy hát ez egy ilyen elengedhetetlen sztori lett az óra. És pont egy ilyen óragyűjteményt, hát ezt én nem tudtam elengedni. Teljesen függetlenül, hogy itt mennyi haszon, meg nincs haszon, meg hova, de egyébként nyilván emel. Tehát egy ilyet meg tud szerezni, amit senki, és az nyilván emel az ázsiódon szerintem, persze.
3: Két fontos témakör van még, amit szeretnék veled megbeszélni, az egyik a tévé, ezzel megyünk tovább, jó? Szeretném.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Ószeres Fűcivel beszélgetünk, akit rendszeresen láthatunk a televízióban is, ugye a legjobb ajánlatban, ahol amikor mondjuk bejön egy tárgy, én mindig azt látom, hogy te mindenhez hozzá tudsz szagolni. Tehát én azt gondolom, hogy az a fajta szakértelem, az nem az van, hogy jó, álljanak le a kamerák, és egy könyvből vagy az internet segítségével megnézem, hogy az, amit behoztak amúgy, az mi. Tehát, és teljesen mindegy, hogy órát hoznak be, amihez értesz, vagy szobrot, vagy bármilyen más tárgyat, ott tényleg volt már autó, bringa, nem tudom, minden, és te mindenhez tudsz legalább egy árat mondani, vagy tudsz alkotót mondani, ami egy ilyen hatalmas nagy tudást feltételez, és azt gondolom, hogy ezt tényleg nem az van, hogy leállítják a kamerát, és akkor neked megmondják, hogy neked mit kell mondani, hanem ezt te tudod. Ez az, amit mondtál, hogy ez rád rakódik, miközben ezt a szakmát gyakorlod?
2: Hát a sok ezer és sok tízezer megfogott tárgy, illetve azért hozzáteszem, hogy én mit tudom én, ahogy 14 éves voltam, és mit tudom, volt személyigazolványom, akkor én aranyat adtam el a pesti belvárosba. Mm. Tehát én azért ezt erre mindig nagyon nyitott voltam, engem mindig érdekelt, hogy mi mennyibe kerül. Engem jöttek a német rokonok, én nekem az volt az első, hogy mennyibe kerül egy nem tudom, ilyen és ilyen autó. Tudod, hogy hány márka. És én 15 évesen pénzt váltottam a panzióba, tudod, tehát engem mindig minden érdekelt az ára tárgy, én nagyon figyeltem mindig a körülöttem levő világot. És ez szerintem ahhoz, hogy bármihez hozzá tudjál szólni, valamilyen szinten, szerintem ez bőven elég.
1: Oké, de hát közben behoznak egy szobrot, és te tudod, hogy az alkotója, mikor alkotott, az a valós lehet-e. Tehát, hogy neked az egyik feladatod ebben a műsorban, hogy amennyire én ezt így látom, hogy megállapítsd, hogy az, amit hoznak azok, akik mondjuk civilek és nem tudhatják, hogy ez valóban az-e, amit ő hoz. Ehhez neked tudnod kell, hogy csak mondok egy festőnő, egy Munkácsi festette hasonló képet abban az időben, amikor az ember gondolja, hogy aki behozta.
2: Hát egyébként igen, tehát ezeket tudnod kell. Hogy... Tehát ez nem kérdés, persze, ezért hívtak. Tehát azért
1: hát jó, de hogy érted, ez... Tehát te tanultad ezt ilyen önszorgalomból, vagy ez tényleg rád ragad a szakma gyakorlása közben?
2: Ami érdekel, azt tanulod. Aha. Tehát ami érdekel, az utána mész. Nagyon pici az agy kapacitás. Hmm. Tehát elképesztő mennyiség jön be, és hát sajnos nagyon kevés marad bent, már az én agyamban. Tehát hát nem, hát, az, hát tényleg 40 éve figyelem. Hát én nem akartam. Tehát én azt mondom neked, hogy herendi porcelán, és a herendi porcelán 3000 minta a dekor változatából, arra nem elég egy élet megtanulni. Hmm. A herendit. És akkor hány magyar porcelángyár van még, és akkor a brilliánstól a bútoron át az ezüstön a nem tudom, műtárgyig a szoborig. Tehát ez lehetetlen megtanulni, és az a legnagyobb és a legszebb pillanat az volt, amikor én azt mondtam, hogy nem tudom. Akkor végre kimertem mondani azt, amire nem tudom, nem a műsorba, hanem a boltba, hogy belenézel a Pali szemébe, és azt mondta, nem tudom. Hát honnan tudnád? Tehát nem lehet tudni. Tehát amikor ez az én Karcsi barátom előbb említett 9 éves barátom, amikor ő az egész életét ebben a régiségbe töltötte, de tényleg, tehát neki nem volt felesége, nem volt családja, ő neki hobbija, minden ez volt, az egész élete a 8 órás állása mellett, és a kis 18 négyzetméteres régiségboltba heti rendszeressége hoztak be olyan cuccokat, hogy mondta, hogy ő még nem látott. Mert egyszerűen ezek a tárgyak mindig időszakosan kerülnek a piacra. Generációk mennek el, és generációk tárgyai kerülnek adott időben, 3-4-5 éves intervallumban a piacra. Tehát aki nem élt abban az időben, az nem lát olyan tárgyakat, vagy teljesen más tárgyakat lát, mint hogy én tudom, hogy mik voltak azok a tárgyak, amikre, mit tudom én, a 60-as években izgultak. De hiába találkozom olyan tárgyal, amit tényleg kincs, és amit tudom én, a Nemzeti Múzeumban is szalutálnák, ha meglátnák. Ha a mai 40-es nem tudja, mi az, akkor nem akarja, nem keresi. Tehát ő nem úgy kell fel reggel, hogy de jó lenne egy úrvölgyi poharat venni, mert azt se tudja, mi az, hogy úrvölgy. Akkor én hiába rendelkezem egy olyan tudással, ami elképesztő, de hát ki tanítsak meg, hogy ki nem adjam el, vagy hol tanítsak egy piacot. Van, akik ezzel foglalkoznak, ugye, hogy
1: hát igen, de akkor csak a hozzád hasonló régi vágásúakhoz.
2: Igen, ő meg nem akar fizetni. Igen, hát ő meg nem akar fizetni.
1: Azoknak értékes.
2: Így van.
1: Na, de hogy visszatérve, hogy honnan jött ez a tévés lehetőség, és egyáltalán te hogy fogadtad ezt?
2: Egy picit vissza kell menni, mert ugye két... Ugye nem volt régiséges műsor, soha. Uh-huh. Igen. És hát én nagyon irigyen néztem itt a szakácsokat, nem tudom, cukrászokat, hogy itt ez egy nagyon érdekes szakma, de hát nagyon előtérbe kerültek. Igen. És én mindig azt gondoltam, hogy hát régiségkereskedők is vannak olyan érdekesek, tudod, igen, mint a hiába szeretjük a hasunkat, meg jó kaják vannak.
1: Jó, de hát azért jóval több étterem van, meg, igen, meg azt minden nap tesszük, igen, hogy eszünk, de régiséget azért igen, nem keresünk minden nap.
2: Ebbe igazad van, viszont én 30 éve figyelem a régiséggel foglalkozó műsorokat a világon. Tehát a
1: BBC-től, igen, azok vannak,
2: a hát azok mindig is voltak, és én ezeket mindig nagyon néztem, és mindig minősítettem. Sőt, nekem már kész műsorterven volt így elrakva, tudod, hogy ha egyszer valaki majd ehhez nyúl, tehát nyilván senki nem érdekelt az én műsortervem, tehát én nagyon vártam, hogy ez legyen végre Magyarországon. Nagyon érdekes adalék, bocsánat, ha közbeszúrhatom, és ne felejtsük szavunkat, hogy egyszer forgatott nálam a Isten nyugasztalja Hadas Krista. És volt ott egy kis ráérő szünet, és hát oda a régiségboltban, és oda a Somfordáltam hozzá, és mondtam, hogy a régiség meg hát csinálni, meg nem tudom, és van nekem egy műsorterv, nem tudom, próbálkoztam nálak is, egy kis outsider hülye gyerek.
1: A végre bejött a tévé, csak
2: igen, végre bejött a tévé, és ráteszem a sztorimat, tudod. És akkor mondta, hogy nem, hát ez nagyon réteg dolog, ez a régiség, ez nem megy, és akkor tudod, utána szegény, ő elmegy, és eltelik egy pár év, nem sok. Csak az ő édesanyja bejön a Legjobb Ajánlat című műsorba, és én szakértem a tárgyát. Tehát olyan elképesztő módon történik az energiák áramlás, hogy az valami elképesztő. Na bocsánat, visszatérve a
1: régiség. Tehát honnan jött? Tehát így akkor talán értem, hogy a Schwabinak is van köze hozzá, hiszen a Schwabi meg a Hadas Krista korábban együtt dolgoztak.
2: Jó, de hát nyilván az Andrásnak az édesapja egy híres festőművész, hát ugye ez nyilván ő talán adott, de nyilván ebben nem avattak, hogy milyen alapon választották az Andrást.
1: De nem, hanem hogy te hogy kerültél ebbe bele, hogy a Schwabin keresztül, vagy
2: nem, egyáltalán nem. Ez úgy volt egyébként, hogy a párhuzamos csatornán is fut egy erőséges műsor, és engem ott is megkerestek.
1: Aha.
2: És akkor én ezt nem vállaltam el, akkor ült a helyemre a fejes Tomi, tehát ez volt a mennyivel jobban járt mindenki, igen, igen. Tomi ült a helyemre, mintha élettem volna, és akkor én ezt úgy nem akartam ezt, meg én nem vagyok csapatjátékos, tehát én mindig egyedül, én nekem nem volt saj munkahelyem, meg kollégám, meg főnököm, szóval nem tudom, ez micsoda. És hát én ilyen, ahogy régen mondtuk, unoszólóban tudom ezt csinálni, és akkor én ezt nem fogadtam akkor el. És akkor az RTL is megkeresett, és akkor én ugyan hezitáltam, és akkor az én okos kislányom, az egyetlen ember, akire hallgatok, azt mondta nekem, hogy tudod majd, amikor az a film lepereg, akkor mire leszel büszkébb, hogy mind a két nagy kereskedelmi csatornát elküldted, vagy hogy az egyiket kipróbáltad. És hát azt mondtam, hogy igen, ennyi kellett, ez a mondat kellett, és én akkor igen mondtam, és nagyon örülök neki. Szóval ez egy nagyon klassz dolog volt, egy elképesztő jó egyébként csapatba dolgozni, amit életemben nem csináltam, szóval nagyon klassz dolog. Kicsit félelmetes, hogy ott 1000 ember teszi oda munkáját, és hogy ne cseszd el, vagy ne szúrd el, vagy legalább hozd azt a szintet.
1: Jó, tehát igazából csak a tudásodat kell, a tapasztalatodat kell átadni, az meg megy.
2: Igen, de azért ott be van kapcsolva 28 ezer kamera, tudod, és amikor ugye kanapéről okos vagy, meg értesz hozzá, akkor nem biztos, hogy ott adott pillanatban, vagy adott szituációban, vagy ott akkor az olyan egyszerű, tudod, ez a kanapéről okos vagyok, meg a tudod, a játékban otthonról tudom a válaszokat, de be kell menni a stúdióba, akkor nem biztos. Ez gyakorlatilag ugyanaz. Tehát én otthonról például az első évad tapasztalat, tehát látom magamat, hogy mit kell javítani. És jön a második, és nem tudsz. Tehát pontosan tudom, hogy milyen rossz, de hát az én vagyok, nem tudok rá.
1: De szerintem annál jobb nincs, mint amikor az ember önmagát tudja adni folyamatosan. Most az, hogy te tetszel magadnak, az egy dolog, látod. Nekem tetszel, itt ülsz, tehát hogyha nem tetszel, én nem itt érted.
2: Látod, nem is gondoltam,
1: hogy ezt az ember de olyan rosszul csinálja, tehát ilyen nincs.
2: Én szerintem a kérdésedre visszatérve, én szerintem ugye ülnek a szerkesztők, és próbálnak csinálni egy műsort, és keresnek szereplőket, és szerintem nekem a hirdetési kényszer miatt, hogy ott is kicsit más lenni, és mondom, a konvenciókat letéve, én elkezdtem ilyen YouTube videókat csinálni. Szerintem az tűnhetett fel, vagy azt vehették észre, hogy azt tetszhetett meg, gondolom én, hát nem tudom. Tehát semmi fajta ilyen ismerettség meg kapcsolat.
1: Hát igen, ott azért kiderül, hogy te hogy beszélsz, hogy viselkedsz a kamerával, a kamera milyen viszonyban van veled, te a kamerával,
2: igen,
1: talán ez fontos.
2: Valószínű, igen, hát ez nyilván könnyebb nekik, igen, mint hogy most amit az ecseri piacra kimenjenek, és ott interjúkat csináljanak, nem tudom egyébként.
1: Hát nyilván a tudásod a legfontosabb, de ezek szerint az is, hogy te ezt el is tudod mondani, amit tudsz.
2: Hát mikor tudom. Igen.
1: A nagymamádra fogok visszatérni, jó? Az utolsó körben, hol még egy körünk folytatjuk Hószeres Fricivel, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Ószeres Filci a vendég, és az elején, ahogy meséltél a mamádról, hogy egy viszonylag nagy gyűjteményt szedett össze még a 70-es, 80-as években, ha jól értettem, mert hogy megtehette, volt rám lehetősége, és nagyon sok mindent vásárolt, és ugye azt is jól értettem, hogy egyszer csak ettől őt megfosztották.
2: Hát engem fosztottak meg, tehát ő eltávozott a mi világunkból, és ezt a hagyatékot, ezt valaki máshova került.
1: Valaki más, nyilván arról is lehetne beszélni, hogy ez ki volt, hogy volt, biztos tudnád, de ez a műsor, ez nem erre van.
2: Persze.
1: Hanem arra vagyok kíváncsi, hogy miközben te ezzel foglalkozol, a régiségekkel, valószínűleg a gyerekkori emlékek azok nagyon erősek, hogy jött-e szembe bármilyen tárgy, cucc, ami a nagymamádé volt.
2: Hát ezt én nem, hát valószínűleg nem. Nyilván nem. Tehát most, hogy olyan igen, hogy mit tudom én, hogy tényleg szerelmese volt elrendi porcelánoknak, és hát nyilván ott olyan figurám volt százszor, ami neki is volt. Nyilván eszembe jutott. Egyébként igen. Tehát amikor
1: hogy ez lehet-e ugyanaz?
2: Hát igen, ezt az ember azért ezekből sok ezer készült. Nem, ezt nem gondolom, hogy ugyanaz, de az, amikor megfogsz egy olyan tárgyat, amit tudod, hogy ott volt a nappaliban, akkor nyilván egy picit máshogy nézel rá, vagy máshogy dobban a szíved, de hát azért ezek bocsánat, tömegtermékek, vagy ebben a kategórián belül azért sok készül.
1: Tehát de nem volt semmi olyan egyedie, teljesen mindegy, hogy ez bútor, merendi, bármi, amire te mondjuk vadásztál, amire azt mondod, hogy hú, de jó, az de jó lenne, ha most enyém lenne, nálam lenne.
2: Nem, mert azért ő egy 60 felüli néni volt, én pedig mindig egy fiatal ember voltam, tehát nyilván más az érdeklődési körünk, tehát meg majd más a világ, tehát én ma megörülök egy zsebóráért, egy Zománc reklámtábláért, vagy egy jó szódás üvegért, tehát nyilván ő nem ezekre izgult, bocsánat a szóért, tehát ő ezeket a klasszikus lakberendezési tárgyakat szerette, amik ma egyáltalán nem mennek, vagy manapság senkit nem érdekel, tehát nyilván ő neki más volt a fontos. Akkor a 80-as években az ő korából és neveltetéséből, hogy mind nekem más fontos ma, vagy más én fiús dolgokat szeretek, nyilván a hölgyekhez szóló tárgyakat szeretek.
1: Oké, csak azt gondoltam, hogy ebben van valamiféle romantika, hogy egyszer csak majd a műsorba bejön valaki, és akkor azt mondja, várjál már, hát ez de ismerős nekem, ez a nem tudom micsoda, és akkor...
2: Hát volt valami hasonló, ezt nyilván én nem lőhetem le a poént, tehát van valami hasonló, ami
1: jaj, még nem le van forgatva, de még nem került adásba.
2: Van valami hasonló, jó, akkor érdemes nézni. Érdemes nézni.
1: Akkor ne forszírozzuk, jó. Most nyilván kereskedelmi rádióban nehéz erre még megkérdezni is, nem, hogy válaszolni, de az, hogy te most bekerültél a televízióba, amit valószínűleg sokan néznek, de már a YouTube csatornádat is biztos sokan nézik, hogy ez segít-e a te bizniszeden? Tehát megdobja-e a rákkeresést, vagy a telefonálnak-e többen, hogy van nekik eladó cuccuk, vagy vennének akár?
2: Én azt hiszem, hogyha nagyon őszinte akarok lenni, mert azért még ebben nagyon benne vagyunk, tehát ez még nincs kiforva, hogy ebből hova fut ki, vagy hova nem. De én azt hiszem, hogy a váltást nálam ezek a YouTube videók hozták. Tehát azokban éreztem egy nagy váltást, hogy máskor néztek rám, illetve nem is a YouTube videókra, hanem a Facebook oldalon elkezdtem írogatni, és én azt vettem észre furcsa módon, hogy lehet, hogy egy küldteki ószeres, de mondjuk mit tudom én, nem tudom, ez micsoda, vagy szabad ilyet mondani, nem tudom, van 20 000 vagy 21-2 000 követő az oldalnak, a 80% az írományokra jön, és én erre nagyon büszke vagyok. Tehát engem, hogy mondjam, én nagyon örülök, hogyha bejönnek, és nagyon örülök, hogy én ebből nem halok éhen. Ez sokkal jobban tetszik, amikor írkálok valamit, és akkor tetszik, és akkor jön, mit tudom, 1500 like, vagy 100 000 elolvassák, vagy nem tudom, hogy elolvassák, de hogy azt jelzi a rendszer, hogy mit tudom én, 100 000 azt megnézik, és hogy most...
1: És azt tényleg te írod, tehát te kezeled...
2: Abszolút egyedül mindent, persze, mindent, és az nekem, az nagy büszkeség, az nagyon klassz, mert ez a legszívesebben írnék, tehát azért azt tudni kell, hogy eldobnék mindent, hogyha én írhatnék, vagy egy ilyen erdei faházban valaki főzni a kávét egész nap, és ott nézném a madárcsicsergést, és írhatnék.
1: Ki akadályoz meg ebben?
2: Hát nyilván a világ, meg a anyagi lehetőségek és minden, tehát nyilván ebből nem lehet kiszállni, tehát azért ez nem olyan, hogy mondjam, ez nincs olyan szinten nálam, hogy ezt így holnap abba lehet hagyni, és akkor nézzünk ki az ablakon a madárcsisergésre, tehát sajnos dolgozni kell, föl kell kelni minden reggel, és be kell menni, és csinálni kell, mert
1: más nem csinálja meg
2: helyetted. Mert más nem csinálja meg helyettem, így van.
1: Népszerűséggel hogy állsz, mennyit hozott ez, megismernek-e az utcán, átköszönnek, mondják-e, hogy milyen vagy a műsorban, vagy egyáltalán bármit?
2: De nézd, de mondják, igen, ezért találkozom, meg jönnek be a boltba, meg fú, de jó, meg megállítanak. hozott azért, szóval aha, mondom, hogy nem, persze, tehát azért mondják, szóval ez egyiket jól kezelem, a másikat rosszul, mert én ilyen energiaolvasó vagyok, tudod? Tehát és van aki, ahogy jön, én általában lenyomják a kilincset a boltba, és én tudom, hogy akarok üzletet kötni a palival. Tehát nem kell eljutni az első
1: szóig. Tehát hogy tudnád, hogy mit hát hoz, meg mennyiért.
2: Túlzál, kis túlzással, de nagyjából igen.
1: Tehát hát mondjuk igen, ez emberismerettel is együtt jár, tehát
2: igen,
1: ennyi idő
2: tehát én
1: alatt.
2: Tudok bárkit a szívembe fogadni, úgyhogy életemben először láttam, és három percig van. Van, aki meg hiába dicsi, nem érdekel. Tehát nyilván ez emberek meg, és nem vagyok egy jó ember. Tehát aha, egy ilyen furcsa tényleg egy ilyen tényleg világtól elbújó pali lennék egyébként, ha elbújhatnék. De egyébként sokszor nagyon jól esik, és amikor látom a szembe, hogy aranyos, meg tényleg tetszik, meg a műsor nekik, és hát én ott nyilván nem vagyok egy főszereplő, vagy ha a főszereplő vagyok, 8 főszereplőből az egyik, tehát nyilván nem rólam szól a műsor, hanem egy fogaskereke vagyok. Úgyhogy örülök, ha tetszik a műsor, nagyon sokat dolgozott vele ott mindenki, aki csinálta is, meg a szereplők is, úgyhogy nekem nagyon fontos, hogy egyébként nézzék és szeressék.
1: Nem fogynak el a régiségek?
2: Soha.
1: Mert hogy vagy egy idő után ugyanazok forognak körbe, vagy elő tudnak még kerülni olyan tárgyak valahonnan gyűjteményekből, amelyek...
2: Elő. Ez egy nagyon gazdag ország. Ez egy nagyon folyamatosan kifosztott, mégis nagyon gazdag ország, illetve hát az igények is változnak. Tehát a mai 20-as, 30-as nyilván egészen mást keres. Tehát ő nem a 17. századi nem tudom mit keresi, vagy a barokk, nem tudom, lakberendezést keresi, vagy a kastélybelsőt. Szóval elő. Én azt hiszem, hogy elő. Elképesztő tárgyak vannak emberek lakásában, otthonában, falán, szekrényében, vitrinjében. Tehát nagyon jó bemenni lakásokba egyébként. Tehát nagyon-nagyon jó. Tehát amikor elhoznak a boltba valamit, akkor mindenki azt hozzá el, amit jónak talál.
1: Igen.
2: Akkor bejutsz egy lakásba, akkor olyant is látsz, amit ő nem gondol jónak.
1: Igen.
2: És az nagyon jó. Az nagyon jó.
1: Nagyon sok minden állítódik elő folyamatosan. Tehát a világ gyárt. A mai teljesen mindegy órák, lakberendezési tárgyak, bármi 20-30-40-50 év múlva ugyanolyan értékes régiségek lesznek, mint nekünk a 50 évvel ezelőtti cuccok?
2: Hát ugye ennek két oldala van, tehát nyilván ami ma drága és milliós cucc, az nyilván az mindig is drága lesz. Aha. De én szerintem a gyerekkorát vagy a fiatalkorát mindenki keresi. Tehát hogyha a skandináv lakberendezési áruházba vásárolt 16 ezer forintos cucc is, és tud majd kedves lenni 30 év múlva, nekem ilyen nem volt, vagy hú, amikor felnőttem, vagy amikor először csókoloztam, vagy amikor nem tudom, az első lakásomban, hát persze, hát ezek ugyanolyan fontosak, ez a nosztalgia rész, ez érték is, persze, teremtődik érték.
1: Minőség is?
2: Hát teremtődik érték, mikor, mibe, hát ugye. De sokszor nem a minősége fontos, hanem mit keresnek. Te cseszheted a minőséget, hogyha nem kell.
1: Persze.
2: Tehát, hogyha a bizonyos dolgot akar mindenki egyszerre venni, akkor cseszhet a minőséget, igen, kit érdekel a minőséget. Ez kell, van, nincs. Értem.
1: Lejárt az időnk, de nagyon jó, hogy jöttél, és hogy meséltél az életedről, meg egyáltalán arról a világról, amiben te vagy. Hány ószeres van ma itt Magyarországon, hát egyáltalán Budapesten?
2: Vagy régiségkereskedők? Hát szerintem
1: sokan vagytok?
2: Több tucat, százas nagyság, de nem tudom. Nem tudom, biztos nagyon sokan. Meg hát ugye sajnos. És mindenki az, tudod. Tehát amióta van internet, a Békés Csabán a 7. emeleten is ugyanolyan régiségkereskedő, tehát aki árulja a nagymama holóházi vázáját, ugyanolyan régiségkereskedő.
1: Hát meg a sikeres műsorok miatt aztán mindenki azzá is válik.
2: Még aki nem, az is. Igen,
1: az igen. Ószeres Frici, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél és hogy meséltél az életedről.
2: Köszönöm a meghívást, nagyon köszönöm.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Visszaküldte az államfő az egészségügyről szóló törvénymódosítást a parlamentnek. A Máltai Szeretetszolgálat nevével élnek vissza csalók. Holnap is ragyog majd a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyről szóló törvény módosítását a köztársasági elnök. A jogszabály alapvető céljával egyetért Baka András, de egyebek mellett azt kifogásolja, hogy a törvény korlátozná a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját szabályaik szerint kellene dönteniük. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a köztársasági elnök meglátásait. Lejárt az átmeneti fakitermelési moratórium a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét, hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
4: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
3: Csalók élnek vissza a Máltai Szeretetszolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a szervezett lakhatási programjában résztvevő családokat. Azt mondták a szolgálat képviselői, a családoktól iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és azokat lefotózták. A karitatív szervezet arra figyelmeztet, ilyenkor mindenki kérje el a máltai is igazolványt, mielőtt ismeretleneket engedne be az otthonába. A sorkatonaságról nyílt kiállítás a Budapesti Néprajzi Múzeumban. A tárlat személyes emlékeken, leveleken, fényképeken, leszerelő cetliken keresztül mutatja be, hogyan maradt meg ez az életszakasz az egyéni és a családi emlékezetben. A kötelező sorkatonai szolgálat 2004-ben szűnt meg idehaza. A tárlat jövő augusztus 29-éig látogatható. Folytatódik a napos, száraz idő, legfeljebb fátyol felhők bolyonghatnak az égen. Odakint majd 22-26 fokot mérhetünk. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek. Nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyol felhő. Hajnalra akár mínusz 1 plusz 12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet. Hasonló időre készülhetünk hétvégén is, ismét akár 27 fokban sütkérezhetünk a ragyogó napsütésben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még két órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy bonbon klasszikust például, szól majd pár perc múlva. Köszönöm, hogy vagy nekem. Létlesz Ákos, Roy.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne az Edda művek és a Hűtlen. Freddy énekli pár perc múlva a Nincsen holnap című slágerét a Gringo Sztár után. Itt jelzem hirtelen, hogy jövő héten szerdán Geszti Péter lesz az Avaházi Presszó visszatérő vendége, hozza magával Bolái Bolyát is, meg egy új közös dalt. Most azonban egy korábbi siker szól, tehát a Gringo Sztár és a Pálinka Sunrise.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Aucsilla és az El kell, hogy engedj után. Jön mindjárt a Nincs baj Bébivel, Sipos F. Tamás, Rácz Gergő és Orsovai Reni után. Mostantól a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei retro rádió. Benne Zséda, ez volt az És megindul a föld. Zoránnal megyünk tovább, már is szól az Apám hitte, itt a retro rádióban.
1: Apám hitte,

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, a Honey Beast. Ez volt az Így játszom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofon nálam a Házi Csaba, még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Balázs Fercó, tőle az évszakok szól majd, Rúzsa Magdi

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Kovaszki meg a Vega és a Varázsszavak. Dr. Béres Varga Viktorral és Heinz Gábor Bigával érkezik a Kocintós című daluk előtt pedig egy bikinis sláger közeli helyeken, most a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Molnár Ferenc Karamell és a Szálok a dallal után jön Pápai Jocsi is, pár perc múlva szól majd tőle az Én apám. Kaszás Attila előadásában hallgatjuk előtte a Padlás című musicalből a Fény év távolság című slágert itt a Retro Rádióban.
1: Lehet számtalan hely, ami szebb és jobb a mi földünknél. Lehet létezik ő,

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Hevesi Tamás, és az Ezt egy életen át kell játszani után Somló Tamással megyünk tovább. Gondolsz-e rám? Itt a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Demjén Ferenc és a Hogyan tudnék élni nélküled után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd Bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Egy példaértékű csodálatos összefogásról fogunk beszélgetni. Rockzenészek, metalzenekarok álltak össze, hogy segítsenek egy bajba jutott társukon. Ez a bajba jutott társ az alkoholzenekar frontembere, Tóth Sándor Csövi, ő lesz az egyik vendég, a másik pedig az egyik segítő, a sok zenésztárs közül, Lukács Laci a Tankcsapdából. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Navaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Radics Gigi dalával búcsúzom ma. Úgy fáj a Retro Rádióban. Viszont

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió